0: 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Tudom, babám, foglalt a szívem, de túlságosan szépen kéred. Tudod, babám, nem kell ígéret, elég köszön.

0: FM 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Na, akkor elég hírt.

0: térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: got an ex every time I wake up.
1: Are you? Lakihegy Rádió, helyben a legjobb. A legjobb.

0: Balatonfüggöny Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum & Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívumkincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főzőverseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
0: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Magyarország kiáll Ukrajna területi integritása mellett. Franciaországba látogat 14. Leó pápa. Marad a változékony, de enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma Ukrajna számára is meg kell védenünk, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András elmondta, az ukránok ma a függetlenségük megőrzéséért harcolnak, Oroszország háborúja sérti az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot. Az államfő hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önvédelemhez való joga, szuverenitása és területi integritása mellett. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnököt magánaudiencián fogadta 14. Leó pápa, majd a Szent Szék diplomatáival egyeztetett a Vatikánban. A kormányfő hangsúlyozta, tájékoztatta a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Ma kezdődik 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatása. Az eseményre több mint 1 millió embert várnak. A katolikus egyházfő szombaton Párizsban több 100 000 hívő előtt mutat be szabadtéri szentmisét, majd Lourdesban az egyházi szexuális bántalmazások áldozataival is találkozik. Növekedésnek indult a magyar gazdaság, a fellendülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, várhatóan több mint 4%-kal bővül az ipari termelés is, miközben az infláció 1,5%-os. A száraz talaj nehezíti az őszi vetés előkészítését. A Hungaromet agrometeorológiai jellemzése szerint a múlt heti záporok sok helyen enyhítették a szárazságot, de 3 hónap távlatában 100-160 mm-rel kevesebb eső esett a szokásosnál. A Dunántúl nyugati tájain és helyenként északon a felszín közeli talajréteg nedvesség tartalma még kielégítő, 20 cm-nél mélyebben azonban továbbra is rendkívül száraz a talaj. Lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell készülni ma este 6 órától a Puskás Aréna környékén. A Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt várhatóan lezárják egyebek között a Dózsa-György út és az Ifjúság útja egy szakaszát, a Verseny utcát és az István mezei utat. Érdemes a sűrűben járó metrókkal és villamosokkal megközelíteni a stadiont.
3: Időjárás.
4: Változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk, a borongós felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk időnként erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 17-21, késő este 10-14 fok között alakul.
3: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
0: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez továbbra is a Süss fel nap az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött, illetve nem csak ott, hanem a kamerák előtt is. Somogyi Betty.
3: És Bredák Szandi, sziasztok!
2: És itt van velünk Kovács István, a Sziget-Szent Miklósi kézilabda sportkör elnöke. Jó reggelt!
4: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
2: Óriási nagy mérkőzésre készültök ezen a hétvégén, mert hogy érkezik a PIK Szeged ide Sziget-Szent Miklósra.
4: Igen, ez most már lassan a második alkalom, hiszen második éve vagyunk az NB1-ben. Nagy megtiszteltetés egy ilyen csapattal játszani. Reméljük teltházzal. Ezeket mindig valahogy olyan extra közeg a nagy csapatokat fogadja. Mindenki látni akarja őket, és mi örömmel várjuk a szurkolókat erre.
3: Mit jelent ez számotokra, ez a mérkőzés? Azért hát gondolom, hogy van tétje is, meg úgy egyébként is egy nagy dolog, hogy újra összecsaptok velük.
4: Természetesen ugyanúgy készülnek a fiúk, megpróbálunk a lehető legjobbat kihozni, de igazából ez mutatja meg, hogy hol a helyünk. Tehát, hogy ilyen csapatokkal tudunk játszani.
3: Tehát maga az, hogy ilyen csapatokkal játszotok, vagy az, hogy megnyeritek-e? Nem tudom, milyen eséllyel álltok ehhez.
4: Hogy legyünk reálisak, természetesen a győzelem a cél, hiszen minden sportoló úgy van, hogy egy mérkőzésen bármi történhet. Lehet nekik is éppen egy rosszabbik napjuk, de a realitás az, hogy egy jó, nevezzük úgy, hogy szoros mérkőzésen meg tudjuk mutatni az erőnket, hiszen az elmúlt három mérkőzés is ezt mutatta, hogy egy gólos vereség, egy gólos győzelem és egy döntetlen.
2: Ja, igen, mert hogy gyöngyösen voltatok ugye legutóbb az előző hétvégén, és az döntetlennek
4: és egy döntetlen, tehát hogy egész jól ott a középmezőnyben tanyázunk, meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni, természetesen emelt fővel, a szurkolók szeretetéért és a tapsolásért fognak a fiúk kimenni a pályára, és majd a végén megszámoljuk.
3: És akkor a hazai pálya, ugye?
4: Természetesen.
2: És, hát ugye
4: van, és hát ugye van még egy nagyon nagy érték ennek a mérkőzésnek, hogy első alkalommal leszünk a online élő, nem is online, élőben, a Sport TV által közvetítve.
3: Tehát nem csak online, hanem élőben
2: is.
4: Otthon, tévében,
3: jó, azért gondolom az a legjobb, hogyha eljönnek.
2: Természetesen.
4: Ennek azért van egy személyes feelingje, természetesen. De Nyíregyházán, Szombathelyen, a tévében a Sziget-Szent Miklóst fogják látni.
3: Tehát konkrétan, bocsánat, csak hogy ezt azért úgy hangsúlyozzuk, hogyha valaki az M4 sportot,
4: nem, Sport1 TV-t.
3: Sport1 TV-t nézi, akkor a meccs idején, ami szombat 18 óra, hogy mindenki az egész ország Sziget-Szent Miklóst.
4: Kommentátorral, 5 kameraállással, tehát hogy teljes full
2: BL
4: felállással jön a tévé ki, közvetítőkocsival. Tehát, hogy
3: de, és akkor ez azt is jelenti, hogy maga a csarnok abszolút alkalmas erre, mert azért egy ilyen stábnak kell hely, kell egy kis infrastruktúra.
2: Hát abszolút, igen.
4: Hát azért volt egy a bejárás során egy kis, hogy mondjam, mosolytalan időszakom, amikor hogy hirtelen lefagyott az arcom, hogy mit is kérnek, meg hány állást, meg
2: mi kell,
4: honnan kell ilyen emelvényeket építeni, akkor avval most hány szurkolói helyet veszünk föl, és az különben is milyen állással fogjuk meg. De mindent megoldunk, hiszen...
2: Szóval egy kis logisztikával járt azért ez.
4: Mindent megoldunk természetesen a tévének, hiszen ezért is
2: csináljuk. Hát ez egy nagy dolog. Igen. És ez a későbbiekben is lesz még ilyen meccs majd? Vagy mi a terv?
4: Igen, elvben a közvetítési jogokat most az M4-től megvásárolta a Sport TV, illetve hát a szövetségtől, és az az ígéret, hogy évi 50 mérkőzéssel többet közvetít magából az első osztály bajnokságból, és így a nevező kis csapatokra is 3-4 mérkőzés is juthat. Hogy látják a tévében ebből, nem biztos, hogy lehet, hogy csak 2 fog hazai mérkőzés, de az is lehet, hogy Veszprémből, vagy akár a Szegedről, vagy más helyszínről minket fognak közvetíteni, vagy minket is.
2: De hogy a csapatot mindenképpen láthatják.
4: Igen, és ettől talán az értéke a szponzoroknak a megjelenése, hiszen ez is nagyon fontos, a marketing érték rettentően magasat tud nőni, és talán ez is egy hívószó lesz bizonyos értelemben.
2: Abszolút.
3: Tök jó.
4: Amit továbbra is várunk természetesen.
3: Igen, ezt mindig elmondjuk.
4: Ezt mindig elmondjuk, ez, igen.
3: Egyébként én is nagyon várom a szponzort, nem csak viccelek.
2: Hát ezt várja.
3: Igen, ugye úgy írjátok a Sziget-Szent Miklósi Kézilabda SK közösségi oldalán, hogy Gőzerével készülnek a srácok a szombati 18 órakor kezdődő Sziget-Szent Miklósi KSK OTP Bank PIK Szeged férfi kézilabda KNTH Liga mérkőzésre. Ez mit jelent, hogy Gőzerővel? Tehát, hogy hány edzés van, hogy készülnek a srácok? Egy kicsit avasd be minket így a felkészülési időszakra.
4: Ugye ebben az évben új vezetőedzőnk van, Kirvinger Bálint személyében, aki egy kicsit, mondhatnám, hogy modernebb kézilabda edzésprogramot vezetett be. Uh-huh. Ugye régen úgy volt, hogy délelőtt egy edzés, délután egy edzés, esetleg közte még videók, meg mentál tréner.
3: Na és mi a
4: meg...
3: modernebb?
2: És most más.
4: Akkor. És most blokkosítva tartja meg, tehát 11-től délután 3-ig egy blokkban edzenek minden nap a fiúk. Az ő szakmai elképzelése az, hogy ezáltal egy 20 órás regenerációs időszak uh-huh. kijön, még ugye másiknál elkezdték reggel. Uh-huh. Reggel, este hazament, nem volt a családjával, hiszi volt otthon, nem tudott annyira pihenni, és igen, a kezdeti nehézségek, hiszen hozzá kell szokni a 4 órás terheléshez általában ilyen korábban.
2: Gondolom másfél. Csak kis szünetekkel, de akkor azt a 4 órát lenyomják.
4: De egyben
2: ki.
4: Akkor videóznak, megvan a kondi, megvan esetleg a másik nap a mentáltrénerük, és utána egy nagy erős termi edzéssel fejezik be általában, és még azért utána természetesen a rehabilitáció, fizioterápia, gyúrás, kriosauna, uh-huh. tehát minden olyan, ami ugye nekik szükséges a regenerációhoz, de a regenerációs idő maximálisan megnőtt erre 20 órára.
2: Uh-huh. És hogy látod egyébként most így, már hogy azért tart a szezon, összeszokott a csapat? Vagy mit mond akár az edző mondjuk ezzel kapcsolatban?
4: Örülnék majd, hogyha egyszer megkérdeznétek tőle, de...
2: Én tőle is megkérdezem, majd egyébként szívesen várjuk.
4: De az én meglátásom, az eredmények beszélnek. Tehát a 3 ilyen szoros mérkőzés, és ez mind, én azt gondolom, hogy erős középcsapattal, igen. sőt, olyanokkal is talán, akit egy kicsit magasabbra tettük, hozza az eredmény. A csapat nagyon jó kohéziót mutat, nagyon van tartása a szurkolók szerint is, nagyon jó, úgymond összképet mutat, nagyon jó a csapategység, szóval rajtunk nem fog múlni, és szerintem rajtuk sem, tehát a stábban sem dolgozunk, meglátjuk, hogy a végén hova érkezünk, de reméljük, hogy egy kicsit előrébb, és nem lesz ilyen izgalmas végjáték, mint tavaly.
3: Egyébként, ha már itt tartunk, mesélj egy picit arról, hogy alakulnak az eredmények, akkor hogyan tovább, itt most konkrétan a PIK Szegeddel gondolom, hogy egy döntetlen, vagy hogyha nyertek, mert nagyon jó lenne, ha nyernétek, szóval ez mit jelent egyébként?
4: Nem, ez ugye ez most a bajnokságban uh-huh. vagyunk, ez pontokra megy, uh-huh. 2 pont a győzelem, 1 a döntetlen, és ha ők nyernek, akkor ők viszik el ezeket a pontokat, viszont már jövő hét szerdán a Magyar Kupát játszunk, szintén uh-huh. hazai környezetben, 18:30-kor a NEKA csapata ellen, ugye az egy továbbjutásos rendszer, most a 3. fordulóban vagyunk, tehát hogyha ott nyerünk, akkor uh-huh. megyünk a következő körbe, és akár megint lehet, hogy egy sztár csapatot kapunk, az is lehet, hogy egy, uh-huh. egy alacsonyabb osztályú, tehát hogy szépen megyünk tovább, az a kieséses, ugye a bajnoki uh-huh. rendszerben pedig pontokért harcolunk, és a végén, hogyha lejátszottuk a 26 mérkőzésünket, 13-at oda-vissza fordulóban, akkor lesz egy elszámolás. Hogy hányadik helyen végzünk, ugye 14 csapatból 12 maradt bent, 2 kiesik, és minél többet jobban tudsz elérni, annál sikeresebb vagy, annál nagyobb az értéked.
3: Uh-huh. Majd frissítsd egyébként, Betty, az SMS falat, hát ha Áron
2: írt. Frissítem egyébként, képzeld el most, igen. folyamatosan, na, mert vártam már, de még egyelőre nem írt.
3: Igen, a vezetője, sőt, nem tudom, tudod, de kaptunk tőle két
2: igen,
3: pólót.
2: Itt is köszönjük. Van már köszönjük pólónk, ez pólónk.
3: Igen, hazavittük, és érezzük a nyomást, hogy most már menjünk hát. Már el egy mérkőzésre, mondjuk ez pont egy olyan lenne, amire azért jó lenne, ha ott lennénk, de...
4: De minden mérkőzésre várunk titeket.
2: Igen, valamelyikre már csak egy.
4: De mondjuk ilyenkor reggel a mostani bejelentkezésünkön is milyen szép lenne, hogyha most itt mellettem egy ilyen eskáskát.
2: Hát gondolom, egyébként igen, lehet, hogy kész. Na, majd legközelebb, igen, hazavittük, de majd akkor a következő ilyenre majd itt az élőadásba felvesszük.
3: Igen, bárki jön hozzánk, felvesszük az ő ruháját, nem csak vicc. Nem az ő ruháját, hanem hogy hozzá
2: is mi kaptuk, igen.
4: Ez a ti ruhátok.
2: Tulajdonképpen, igen.
4: Jó, még egy pár mondatot én azt gondolom az utánpótlásról,
3: és ha megengedik.
2: Mindenképpen.
3: Ez a kérdés.
2: Igen, így van.
4: Ugye tavaly az U18-as csapatunk megnyerte a másodosztályt, és azt kell mondanom, hogy az első osztályban is remekül palérozódik. Uh-huh. 3 mérkőzést követően 2 győzelem, 1 döntetlennel, 0 vereséggel. Ők is maximálisan helytállnak, és azt gondolom...
2: Igen,
4: ez látszik az éves munkákon, a vezetőedzők Éliás Gábornak a szakmai munkáján. És azt is el kell mondanom, hogy van ugye MB2-ünk, U20, U18, sőt az U18-ban egy harmadosztályt is kellett indítanunk, annyi játékosunk van, hál' Istennek.
2: Akkor sokan jelentkeznek
4: U16-15, tehát hogy a térségből is most már megvan az érintkezés, az a kapcsolódási uh-huh. pont, hogy jönnek hozzánk most Ráckevéről, Tökörről is, Dunaharasztiról is, tehát most már azért látszódik, hogy...
2: Tehát a környező városokból itt végig. Igen.
3: De egyébként ez vajon annak is köszönhető, hogy NB1-esek...
4: Én azt gondolom, hogy igen, illetve hát azért egy első osztály, egy másodosztályú csapat itt azért a környéken általában vagy nincsen már magasabb korosztályban, tehát 14 éves korig helyben kézilabdáznak, vagy pedig hát ők csak mondjuk harmadosztályban játszanak az adott korosztályban, és hát a tehetségesebbek ugye szeretnének magasabb osztályban játszani. Nálunk ezek adottak.
3: Ezt akartam mondani,
2: hogy itt azért erre van lehetőség. Igen.
4: És megvan az a felmenő rendszer, hogy utána az MB2-ben vagy akár még a megyei csapatban is játszanak, mégsem akar lenni annyira profi, vagy a hétköznapi egyetemi élete, vagy bármi nem engedi meg, akkor is van lehetősége.
3: Picit beszéljünk már arról, hogy picit így tágabb értelemben, hogy Szigetszent Miklós város vezetése hogyan áll hozzátok. Úgy tudjuk, hogy a héten talán volt is egy tárgyalás, egy sportkoncepció alakulóban van, illetve akár egy külön bizottság, avasd be minket ebbe egy kicsit.
4: Ugye a tegnapi napon volt egy sportkoncepciót hívott össze a polgármesteri hivatal jegyzőasszonyától, és ott nem csak mi voltunk természetesen, hanem a város összes sport szervezete meghívást kapott. Ebből a közel 40 szervezetből szerintem olyan 15-en voltunk ott, de azt kell mondanom, hogy a krém, a vezető sportegyesületek egy-kettőt kivéve ott tudott lenni, és egy nagyon értékes megbeszélést tartottunk. Próbálunk modellezni akár sportfinanszírozási kérdéseket. A sportkoncepció ugye van, de egy viszonylag régebbi, ezt le kell parolni, újra kell gondolni, bele kell tenni fejlesztési terveket, és erre egy munkabizottságot hívott össze a képviselők, egy része, aki részt vett az ülésen, és jegyzőasszonya, ma reméljük, ma meg is szavazzák, és a sporttanács fog majd bele tagokat delegálni, és reméljük, hogy ez egy kölcsönös párbeszéden alapuló koncepció lesz, amely egy kicsit a sport szervezetek igényeit is figyelembe veszi, amit ezúttal is köszönünk a hivatalnak, hogy bevon minket ebbe a munkába.
3: Ha már itt tartunk, erről még talán nem is beszéltünk, de hogy egyébként milyen a kapcsolat a Szigetszent Miklósi egyéb sportegyesületekkel, legyen szó akár kosárlabdáról, futszáról, fociról, pingpongról, nem tudom, kickboxról, tehát hogy így van ilyen szempontból kapcsolódás, vagy mondjuk egy ilyen alkalom, amit most említettél, ez pont arra jó. Mondjuk a 40-ből 15 egyébként ez nem olyan jó arány, szóval kevesebb, mint a fele volt ott, nem tudom ennek mi az oka. De hogy a 40 az meg elég nagy szám egyébként.
4: Ebben a szabadidős sportegyesület és ugyanúgy bele tartoznak, tehát hogy
3: jó, így értem.
4: Hogy teljesen azért azt is el kell mondani, hogy ez egy délután egy órás időpont volt, feltételezem azért sokan vezetők dolgoznak, esetleg munkahelyen nem tudtak eljönni, tehát hogy nem hibáztatva őket.
3: Persze.
4: Elindul egy folyamat, reméljük, hogy ezt a sporttanácsot is többször életre tudjuk hívni.
3: De hogy akkor jó egyébként a kapcsolat? Van élő kapcsolat?
4: Én azt gondolom, hogy igen, sőt, ez a lényege, hogy mi azt szorgalmazzuk, hogy talán a sporttanács saját maga dönthessen akár az elosztásban is, és nem a Kulturális és Sportbizottság, aki minden tisztelet, de sokszor ugye nem is tudja a mi problémát. Mi ismerjük egymást, ismerjük a gondjait, problémáit, növekményeit, kevesményeit,
3: persze.
4: Tehát, hogy pozitív, negatív hatásait annak az adott klubnak, tevékenységét. Tehát, hogy azt gondolom, hogy van egy, pontosan azt mondom, hogy egymásra van rálátásunk, és ettől lenne igazán értéke annak, hogy egy belső hozzáértő grénum, nevezzük kuratóriumnak, akár egy alapítványi rendszeren. Tehát, hogy ez nagyon szépen ki lehetne dolgozni, van rá egy ötlet, megyünk tovább, ez egy tegnap egy vitaindító volt, reméljük, hogy ehhez tudunk, megkapunk csatlakozási lehetőséget, akár a hivatal részéről, akár a képviselők támogatásával, és magában azért a sportegyesületeknek, sportszervezeteknek is azért ez közösen csak akkor jó, hiszen ha itt közösben vagyunk benne, akkor sokkal nagyobb mondjuk akár egy társadalmi felelősségvállalás és CSR program, amit mondjuk a helyi cégeknek könnyebb azt mondani, hogy ne a kézilabdát, a kosárlabdát, a focit támogasd, hanem támogasd Miklós sportját.
2: Igen, tehát egyben. Így együtt őket.
4: És majd mi belül eldöntjük,
3: persze.
4: Hogy
2: persze.
4: Itt támogatjuk.
2: Oké, na, szuper.
3: Akkor még egyszer a végére, hogy akkor most szombaton Pikszegeddel csap össze az SKSK, és akkor utána a bajnokság szerdán lesz.
2: Magyar Kupa.
4: Igen, és egy NB1-es csapat.
2: Igen, és akkor tévében is lehet nézni a szombati este 6-os mérkőzést.
4: Szombat este 6 órakor Sport 1 TV Szigetszent Miklósi kézilabda csapat először.
2: Pikszeged ellen, hát kíváncsiak vagyunk. Le a kalappal, mi nagyon szurkolunk.
3: Nagyon,
2: köszönjük
3: igen.
2: szépen a beszélgetést.
4: Én köszönöm, és reméljük, hogy akkor hamarosan jöttök mérkőzésre.
2: Igen, érezzük a nyomást.
4: A saját
3: már.
4: Szurkolói pólótokba.
3: Igen, már
4: a Fanatics természetesen megyünk. A Fanatics között lehetek.
2: Ott fogunk ülni, meg kell tanulnunk itt a különböző mindenféle koncepciót, meg koreográfiát, de szemben menni fog.
3: Egyébként, bocsánat, ha már itt tartunk, őket is mindig megemlítjük, mert tényleg külön pólóval, külön, nem tudom, logóval, mindenfélével
2: készülnek.
4: Is elmennek, és mindenhol igen. baráti hangulatban, tehát Gyöngyösen is zsíros kenyérre várták őket, Tatabányán is, tehát megvan a szurkolói csoportok között az a kapcsolat, ami szerintem nagyon fontos. És hát a fiúk is nagyon örülnek, akár egy végjátékban kapnak támogatást, és most is például Gyöngyösen az utolsó pár percben 3 gól mínuszról jöttünk föl a döntetlenért, és ebben biztos vagyok, hogy 1 gól az a szurkolóké.
3: Egyébként most így elképzelem, mert én nem nagyon voltam ilyen csapatsportban, de hogy csak az, hogy bejövünk ide, és minden nap itt kint szurkolnának, hogy ajrá, Betty, ajrá, Szandi, minden
2: hát egyébként. Ezt az energiát ad egyébként, igen.
3: Eufóriát tud adni.
2: Az biztos, ez egy jó érzés. Köszönjük szépen Kovács Istvánnak, a Szigetszent Miklósi kézilabda sportkör elnökének.
4: Én köszönöm. Mindenkinek szép napot.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyükön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csap le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Nézze csak, főnök úr, a fontos dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Játszótereket fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. A beruházás a Miklós teret, a Szent Miklós útja 2-4, 10/2 és 12-14 szám alatti területeket, a Bogja parkot, a Jókai Mór parkot, a Váci Mihály teret, a Tűzoltóöblöt és a Tanösvényt érinti. A munkálatok során 3 meglévő játszóeszközt elbontanak, 3 eszközt lecserélnek, valamint 8 új játszóeszközt telepítenek. A fejlesztések célja, hogy a város játszóterei biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak. A kivitelezés várhatóan október 15-én fejeződik be. Az önkormányzat a munkálatok idejére a lakosság türelmét és megértését kéri. EpiPen injekciók biztosítását vizsgálják az oktatási intézményekben. Az EpiPen injekciók oktatási intézményekben történő biztosításának lehetőségéről is szó esett a Sziget-Szent Miklósváros Szociális és Egészségügyi Bizottságának legutóbbi ülésén. A kérdést Tóth Pál önkormányzati képviselő vetette fel, aki arról számolt be, hogy a mocorgó óvodában aláírásgyűjtés indult annak érdekében, hogy az intézményben is rendelkezést álljon az életmentő készítmény. Szabó József a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezéssel a bizottság tagjai is egyetértettek. A következő időszakban ezért azt vizsgálják majd, hogy Sziget-Szent Miklós különböző oktatási intézményeiben mekkora igény mutatkozik az EpiPen biztosítására, és milyen további egyeztetések szükségesek a lehetőség megteremtéséhez.
8: A bizottság a képviselő úr javaslatára abban maradt, hogy fölkérje a hivatalt, hogy mérjék föl, hogy tartanak-e ilyen EpiPen injekciót, és ha nem, akkor hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy ezt célszerű tartani, illetve kérdezzük meg, hogy ennek a finanszírozását tudják-e biztosítani, ha tudják, örülünk neki, ha nem, akkor pedig ezúton is felajánljuk a segítségünket.
7: Drogprevenciós kerekasztalt szerveztek Sziget-Szent Miklóson. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeztek szeptember 21-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A délutáni programon az Anti-Drug World Federation országos mentor programját is bemutatták. Tóth Attila, a szervezet elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal. A mentorok segítséget nyújtanak a problémák felismerésében, szükség esetén pedig a megfelelő szakmai támogatáshoz irányítják a fiatalokat. A programba az elképzelések szerint iskolákat és sportszervezeteket is bevonnának.
9: Nagyon sok mentort szeretnénk elszórni a gyerekek között. Ezek lennének edzők, pedagógusok,

0: 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos felületein érhetők el. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Szigetszentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

Jönnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Erősödik a forgalom a reggeli órákban, már most így péntek reggel is a Budapest környéki utakon. Torlódásra és szakaszos lassulásra kell számítanotok a főváros

0: irányába, elsősorban az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton is a Solymári körforgalomtól, illetve a 11-es főúton Tahitótfalu, illetve Szentendre között azon a szakaszon, valamint a 31-es főúton Mende és Maglód térségében is. Ezen kívül pedig az 51-es úton és az 510-es úton Dunaharasztitól kezdve a főváros irányába. Szintén lassan tudtok autózni itt a Csepel-szigeten. Egyébként, ahol én még látok egy kis torlódást, az a gyártelepi Hévát járónál van, ezen kívül egyébként a műút mind a két irányban jól autózható, valamint jelenleg a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán van egy kis fennakadás, de azért jobb a közlekedési helyzet egy picit, mint a korábbi napokban. Pénteken valamiért mindig jobban lehet azért egy picikét térségünkben is közlekedni, viszont továbbra is egy irányú a Bajcsy-Zsilinszky utca egy szakasza Sziget-Szent Miklóson, ez a Losonci utca, illetve a Tököli út közötti szakasz. Úgy volt ugye, hogy ez várhatóan szeptember 27-éig lesz így, viszont tegnap Sziget-Szent Miklós város hivatalos oldalán mi is azt olvastuk, hogy úgy néz ki, hogy még ott egyébként a munkálatok jövő héten is folytatódnak, sőt, Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren is lesz egy kis forgalomkorlátozás, úgyhogy érdemes majd a kihelyezett táblákat mindenképpen figyelni, és az szerint közlekedni, de egyébként ez majd csak hétfőtől lesz érvényes. Vezessetek óvatosan, mindenkinek jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép jó reggelt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez ma is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Szeptember 25-e, végre péntek van. A mikrofon mögött pedig Somogyi Bettit halljátok. A mai napon szintén két különleges nevünk van. Eufrozina, illetve Kende. Ők ünneplik a mai napon a névnapjukat. Sok boldog névnapot kíván nektek. Egyébként pedig nézzük is meg, hogy milyen jeles napok, illetve alkalmak tartoznak szeptember 25-éhez, illetve természetesen azt is megnézzük, hogy kik a mai szülinaposaink. A mai napon történt, képzeljétek el, kereken 100 éve, hogy 1926-ban Henry Ford bevezette a napi 8 órás, illetve a heti 5 napos munkaidőt. Ezen kívül pedig Kolumbusz Kristóf 17 hajójával ezen a napon hagyta el Spanyolországot. Ez már egyébként a második útja volt az új világ felé. Jó, ez mondjuk tényleg elég régen volt, 533 évvel ezelőtt. Aztán 34 éves korában hunyt el ezen a napon 126 évvel ezelőtt Jesse William Lazar, amerikai orvos, aki élete árán is bizony bebizonyította, hogy a sárgalázat szúnyogok terjesztik. A sárgaláz terjedését vizsgálta, feltételezése az volt, hogy a betegséget szúnyogok terjesztik. Tudományos bizonyítékként saját magát fertőzte meg, amikor egy sárgalázat hordozó szúnyogot megengedte tulajdonképpen, hogy megcsípje. Feltételezése helyesnek bizonyult, de Lazar 17 nappal később sajnos belehalt a fertőzésbe. E hősies áldozat a modern járványkutatás egyik mérföldköve lett. Aztán pedig ezen a napon 101 évvel ezelőtt a Telefonhírmondó RT kísérleti programot adott. Aztán menjünk is tovább, mert hogy születésnapot ünnepel a mai napon Michael Douglas, amerikai színész. Feleségének, Catherine Zeta-Jonesnak ugyanezen a napon van egyébként a születésnapja. Michael Douglas 82 éves lett a mai napon, Isten éltesse. Michael Kirk Douglas az ő teljes neve, pályafutását egyébként a Broadway-en kezdte. 1962-től David Miller, 1965-től Antona Mann, majd Melville Swelson asszisztenseként dolgozott. A leghíresebb filmjei a Kóma, a Kína-szindróma, a Nílus völgye, Végzetes vonzerő, Tőzsdecápák, úgyhogy van jó pár film, egyébként szerintem még estig sorolhatnám. Az Elemi ösztön is egyébként ugye ide tartozik. És akkor természetesen születésnapot ünnepel felesége Catherine Zeta-Jones, Velszi születésű Oscar-díjas amerikai színésznő is, ő pedig 57 éves lett a mai napon. A vezeték nevét egyébként nagymamájától kölcsönözte. Ő is számtalan filmben játszott, én nagyon szeretem például a Zorro filmekben, de akár a Brilliáns csapdát is megemlíthetnénk. És Will Smith is a mai napon ünnepli a születésnapját, 58 éves lett, Isten éltesse őt is sokáig. Ezen kívül pedig Antal István zongora művész és zenepedagógus ezen a napon hunyt el, 48 évvel ezelőtt. 34 évvel ezelőtt pedig ezen a napon adták át a 171 kilométer hosszú Rajna-Majna-Duna csatornát, Bajorországban található nemzetközi jelentőségű vízi út. út, ami Bambergtől Kelkheimig köti össze a Majnát a Dunával. És egy szülinapossal zárnám még a sort, mert hogy Jason Fleming angol színész, ő játszott a Rob Roy-ban, illetve a From Hell-ben is, a mai napon lett kereken 60 éves, Isten éltesse őt is sokáig. Ezek voltak már a mai évfordulóink szeptember 25-én péntek reggel, itt a Süsfelnapban a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában, és mielőtt még mondanám, hogy milyen témákkal készültünk ma reggel, mert hogy bizony sűrű lesz a mai reggelünk, előtte még Katy Perry Birthday című dala szól, itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban, aztán hamarosan jövök is vissza.

Katy Perry és a Birthday, ez szólt itt a Laki Hegy Rádió ébresztő műsorában a Süsfel napban. Péntek van, szeptember 25-e. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, a mikrofon mögött Somogyi Bettit halljátok. Na nézzük is meg gyorsan, mert hogy elég sűrű lesz a péntekünk, ezt talán már ugye korábban is említettem. 7 óra után mutatunk majd egy beszélgetést, amelyet Patek Edina kolléganőn készített Tóth Pállal Szigetszentmiklóson a Gazdasági Bizottság ülése után, és a megtárgyalt napirendi pontokról beszélgetnek. Nagyon fontos témákat érintenek. 7 óra után ezt tudjátok majd meghallgatni. Aztán 7:30 és 8 óra között pedig a vasárnapi mozaikból hozunk nektek egy részletet, mert hogy ezen a héten Bredák Szandié a mozaik, és én úgy tudom, hogy egy nagyon fontos játszótérfejlesztésről beszélgetett az Aries egyik munkatársával. Ebből hozunk egy részletet nektek 7:30, illetve 8 óra között. Aztán 8:30 után hívjuk majd telefonon Olasz Erikát, a Taksonyi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárnak a vezetőjét, mert hogy ma bizony elstartolt Taksonyban a szüreti mulatság, ma is lesz, holnap is lesz, és kíváncsiak vagyunk, hogy pontosan milyen programokkal is készülnek a szervezők, úgyhogy ezt majd 8:30 után Olasz Erika fogja megosztani velünk, illetve veletek hallgatókkal. Aztán pedig Gere Ági is érkezik hozzánk, most egy picikét csütörtök helyett átkerült péntekre, 9:30 után hozza majd a legfrissebb térségi programokat, és egyébként ma is érkezik majd hozzánk Benni a gyakornokunk, mert hogy vele most abba maradtunk, hogy ő egyébként egyetemre jár, most kezdte az egyetemet, viszont péntekenként ráér, és nagyon érdekli a rádiózás, ezért ha ma hallhattok esetleg egy kis férfi hangot, az azért lesz, mert hogy Benni is csatlakozik majd hozzánk, a mai reggelen ő is itt lesz. Tartsatok velünk tehát ma reggel is, mert hogy itt vagyunk délelőtt 10 óráig, 0620 95 95 107, ez az SMS és Viber számunk, bármelyik témánkhoz hozzászólhattok. Egyébként pedig a beszélgetéseket videós formában is közvetítjük. Tudtok nézni minket a YouTube csatornánkon, illetve a Laki Hegy Rádió Facebook oldalán is. Most pedig Király Viktor és Curtis közösével folytatjuk a Süsfel napot. Jön a Rossz Lányok.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 000 forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Magyarországi látogatásra hívta a 14. Leópápát Magyar Péter miniszterelnök. Ma és holnap rendezik a kutatók éjszakáját. Marad a változékony, de enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Meghívta Magyarországra 14. Leópápát a miniszterelnök. A katolikus egyházfő magánaudiencián fogadta Magyar Pétert. A témák között szerepelt a béke és az oktatás ügye, de szóba került a mesterséges intelligencia és az elmagányosodás kérdése is. A kormányfő beszámolt arról is, Magyarország továbbra is támogatja az üldözött keresztényeket, és átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a TISZA párt. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs, fideszes, Sesták Miklós KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről. Növekedésnek indult a magyar gazdaság, a fellendülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, várhatóan több mint 4%-kal bővül az ipari termelés is, miközben az infláció 1,5%-os. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Véget ért a Pannon Egyetem felújítása. Modernizálták az intézmény nagy kanizsai épületeit, korszerűsítettek egy veszprémi labort, valamint több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Az új digitális programok az oktatók és hallgatók ügyintézését, a mesterséges intelligenciával támogatott adatelemzési rendszer pedig az oktatás irányítást segítik. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők ma és holnap a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető.
4: Időjárás.
5: Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós, felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időnként erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 17-21, késő este 10-14 fok között alakul.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
4: és Somogyivel.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési infók itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Már erős a forgalom az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól telítettek a sávok jelenleg, ezt írja az Útinform, illetve azt is, hogy szintén sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, a 31-es főúton Maglód, illetve Mende közelében, és az M0-as autóút felé vezető oldalon is jelenleg torlódás van. Ezen kívül pedig itt a Csepel-szigeten, Dunaharaszti elkerülő szakaszán, az M0-as autóúti csomópont előtt is jelenleg torlódásra kell készülnötök, de nem csak ott, hanem lassú a haladás a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán, de azért egy picit jobb a helyzet egyébként, mint a korábbi reggeleken, illetve ahol én még torlódást látok, az a Gerinc út Sziget-Szent Miklóson, illetve lépésben haladnak az autósok a Petőfi Sándor utcában is, szokásosan nagyjából a Temesvári utcától kezdve, illetve a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is jelenleg lassan tudtok csak autózni. Illetve még mindig egy irányú a Bajcsi-Zsilinszki utcában, Sziget-Szent Miklóson egy szakasz. Közműépítés miatt a Tököli út, illetve a Losonci út közötti szakaszon gyakorlatilag egy irányba csak Csepel fele tudtok közlekedni. Sőt, várhatóan egyébként hétfőtől kezdődően egészen október 1-jéig munkavégzés lesz a Szent Erzsébet tér, illetve a Tököli út kereszteződésében. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. Szeptember 25-e van. Péntek, a mikrofonok mögött pedig Bredák Szandi és Somogyi Betti. Sziget-Szent Miklós város önkormányzatának gazdasági bizottsága ezen a héten, kedden, szeptember 22-én tartotta rendes nyilván és zárt ülését. Az ülés után Patek Edina kolléganőnk beszélgetett Tóth Pállal, a bizottság elnökével, a megtárgyalt napirendi pontokról. Hallgassuk meg együtt, hogy miről is volt szó.
4: A második számú napirendi ponttal kezdjük. A tanösvény bejáratánál található teniszpálya és büfé bérleti szerződésének módosítása. Nem első alkalommal tárgyal erről a napirendi pontról a bizottság. Itt azonban ugye 2026. december 31-éig meg kell szüntetni ezeket a problémákat, illetve átváltoztatni kell rajta. A Hegema Kft.-nek is volt egy felajánlása ezzel kapcsolatban. Végül milyen állást foglaltak ebben, illetve milyen további döntések és szükséges lépések kellenek majd ahhoz, hogy megoldódjon minden probléma.
5: Valóban a bizottság többször is tárgyalta már ezt a napi rendi pontot, ahogy szerkesztő asszony is mondta, informális egyeztetések is voltak, akár az érintett féllel, a Hegema Sport Kft.-vel, akár az önkormányzat dolgozóival is. Valóban most szétszedtük az előterjesztést két részre. Az első rész az idejébe 2026. december 31-ig. Mi az a gyors probléma megoldás, amit ebben a rövid időszakban meg tudunk valósítani. Itt a cég részéről volt egy felajánlás, ezeken az egyeztetéseken, amik elhangoztak, azt írásba is beadta. Egyrészt ugye a bérleti díj emelése a hátra lévő 3,5 hónapra, ugyanis ugye elkövetkezett az az időszak, hogy az önkormányzatunk a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnak magasabb bérleti díjat fizetett, mint amennyit a Hegema Sport az önkormányzat felé fizetett. Ennek a kiküszöbölését érzékelte a bérlő, ezért jelezte, hogy partner ebben, emiatt kell a szerződést módosítanunk, valamint egyfajta önkorlátozást vezet be a nyitvatartás tekintetében, rövidebb nyitvatartási idővel működik, hogy a környékben élőknek a nyugalmát ezzel is biztosítsa, hiszen ez volt az egyik apropója annak, hogy többször tárgyaltuk ezt, hogy a zajérték túllépése miatt konfliktus alakult ki a lakók és a büfé között. Erre egy önkorlátozást vezet be, és nem tart olyan zenei rendezvényeket a hátralévő 3,5 hónapba, ami nagyobb zajkibocsátással járna. Ezekre tett felajánlást, ami tent felajánlást a tanösvény végén lévő mobil WC-nek az üzemeltetésével kapcsolatosan is, hogy annak a kulcsát kezelni, és azt ő nyitvatartási időbe biztosítaná. Erre ugye nem tudtunk rábólintani, úgyhogy ez a szerződés módosításban nem is kerül bele, ugye ott egy pályázati munkából alapult ki ez a mobil WC, és az ottani munkáknak egy utánkövetése miatt 5 évig a Városfejlesztő Kft.-nek kell ezt üzemeltetni, de a jövőjében megnézzük annak a lehetőségét, hogy át tudja vállalni ezt. Ezekre pont került, van még jó pár olyan feladat, amit a későbbiekben szeretnének megvalósítani, akár a bérlő, akár az önkormányzat is. Ennek a hosszú távú együttműködésnek a feltételeit egy következő gazdasági bizottság és képviselőtestület ülés fogja tárgyalni, vélhetően november folyamán. Ennek egy nagyon sarkalatos kérdése az, hogy a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság meghosszabbítja a bérleti szerződését az önkormányzattal, miután ez is december végén lejár. Hogyha ez meghosszabbítása kerül, itt volt egy határozati javaslata a bizottságnak, amit el is fogadtunk, hogy felkérjük a polgármestert, hogy a tárgyalások során, polgármester úr is itt volt a bizottsági ülésen, elmondta, hogy holnapi napon megy KDV vízikhez tárgyalni. Egy olyan felhatalmazást tettünk, hogy tegyen olyan irányú lépéseket, és a tárgyaláson próbálja meg azt elérni, hogy 27. január 1-től egy határozatlan idejű bérleti szerződéssel tovább tudjuk bérelni ezt a területet, hogy ott ez a teniszpálya meg tudjon maradni, és a büfé is tovább tudjon üzemeltetni. Következő testületi ülésem valamikor novemberben pedig a hosszú távú együttműködés és az eddig felmerült problémáknak a rendbetételére tesz majd kísérletet a bizottság és a testület. Úgyhogy ez folytatódik még ez a történet.
4: A harmadik számú napirendi pont tájékoztatás a Fővárosi Vízművek ZRT-vel fennálló vagyonkezelési szerződésben foglalt kötelezettségek vizsgálatáról. Az elnök úr erre vonatkozóan tett is egy javaslatot. Mit fogalmazott meg mindezekben, amit az egyebekben fel is olvasott?
5: Igen, egy önálló határozati javaslatot tettem föl annak ürügyén, mert korábban május 7-én született egy 196/2026-os önkormányzati rendelet, amelyben a gazdasági bizottságot felkérte, hogy szakértők bevonásával, itt pénzügyi és jogi szakértők bevonásával vizsgálja át az együttműködési szerződést a fővárosi vízművek, vagyonkezelési szerződést a fővárosi vízművek és az önkormányzat között. Ez megtörtént, de ebbe a határozatba ugye egy döntés előkészítésre is felkérték képviselőtestületet, és ez a döntés előkészítés nem történt meg. Ezért kezdeményeztem egy önálló határozati javaslatot, amire az volt a törvényességnek a kérés, hogy az egyebek napi rendi pontok között tegyem föl, ahol ezt fel is tettem, és jóváhagyólag támogatta a gazdasági bizottság. Úgyhogy ennek folyamányaként reményem szerint jövő héten lesz egy rendkívüli gazdasági bizottsági ülés és egy rendkívüli testületi ülés, ahol csak ezzel az egy napi rendi ponttal foglalkozunk. Nagyon fontos kérdés, azt gondolom, hogy akár nem csak a mai nap, de az elmúlt éveknek az egyik legfontosabb kérdése. Több mint 2,7 milliárd forintos visszapótlási és karbantartási kötelezettsége halmozódott föl a fővárosi vízműveknek az önkormányzat irányába. Ugye ez 2028 novemberében lejár a vagyonkezelési szerződésünk, amely egy 15 éves szerződés. Időközben ugye a vagyonleltár is 2025-ben elkészült. Az eddigi 6,5 milliárdos vagyon 16,5 milliárd fölé fölemelkedett, tehát egy jóval nagyobb értéket képvisel. Ugye bele kell vegyük a teljes ivóvízhálózatunkat, teljes csatornahálózatunkat és a szennyvíztisztítónkat. Tehát azt gondolom az egyik legnagyobb vagyonértéke ilyen szempontból az önkormányzatnak. És a legnagyobb összeg ez a visszapótlási kötelezettség is az, amire határidők vannak, és a béli aggodalmának adott hangot a bizottság, hogy nehogy lejárjanak ezek a követelések. Emiatt is gondoltuk, hogy mindenképpen testületi döntést igényel. Voltak javaslatok, hogy a szakértőket vonjuk be erre a bizottsági ülésre, akár a műszaki, akár a pénzügyi, akár a jogi tekintetbe, és ezt is elfogadta a bizottság, hogy ők is meghívást kapnak a jövő heti ülésünkre. Ebből a visszapótlási kötelezettségből ugye már láthattunk jó pár dolgot, és ugye volt is ebben már előrelépés, ilyen például a szennyvíztisztítónak az intenzifikációja, ott is ugye az előterjesztés is tartalmazza a tájékoztatást, hogy szét kell bontanunk, hogy mi az, ami felújítási és karbantartási kör, mert ezt ugye a fővárosi vízműveknek kell, és mi az, ami új beruházás, azt pedig az önkormányzatunknak kell megvalósítani, de ilyen a közműhálózatunk is. Ugye ez a közműhálózat, mindenki látta, azt mondom, a városban kiközlekedett, Bajcsi-Zsinszky utcán folyamatos csőtörések voltak. Az elmúlt egy-két évben ez is elhangzott a bizottság ülésen, szinte 10-20 méterenként tönkrementek ezek a vezetékek. Nem volt szinte olyan hét, amikor ne lett volna valahol a városba fölbontva, sőt volt olyan hely, ahol 3-4 alkalommal is kellett. és ugye ezt érzékelve a fővárosi vízművek most egy hosszabb lezárás, ugye jelenleg is a Bajcsy-Zsilinszky út lezárás alatt van, ez a felújítás megtörténik. De hát ugye ez a teljes településről beszélünk, és ez a 2,7 milliárd forint egy nagyon jelentős összeg, úgyhogy ez volt, és ennek a vagyonvesztésnek az elkerülése volt az indoka egy rendkívüli testületi ülés összehívásának, mert ugye ezt kérte a hivatal a részemről, hogy indokoljam meg, hogy mi az, ami miatt szeretném, hogy egy rendkívüli testületet összehívjuk, és ezt el is fogadta megint csak a bizottság, úgyhogy erről még fogunk beszélni, én azt gondolom. Nagyon jelentős összeg, nagyon előregedett a víz és csatorna hálózatunk, mindenképpen időszerű a karbantartás, és a 2028. november is viszonylag rövid az a határidő, ez a két év, hogy ezt okszerűen és célszerűen felhasználjuk ezt a pénzt.
4: A hatodik számú napirendi pont közútkezelési útellenőri feladatok ellátása 2027. évben. Dr. Váncsa Botonnak volt egy módosító javaslata erre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy akkor a jövőben maradhat a Szigeti Vízművek, ahogy idén is?
5: Igen, valóban a Szigeti Vízműveknek a vezető is elmondta, hogy az elmúlt két évben, hogy ezeket a feladatokat vagy ők látták el egy in-house beszerzés keretében, ugye ők 100%-os önkormányzati tulajdonú cég. Erre felépítettek egy infrastruktúrát, embert vett föl, gépjárművet vettek föl. Én azt gondolom, hogy zökkenőmentesen is jól működött ez a közút ellenőri feladat. A fedezet is ugye rendelkezésre áll, 27 évi előzetes kötelezettségvállalás meg volt, a hivatal megjelölte ezt. Idén decemberében lejár ez a szerződés. A hivatal azt szerette volna, hogy önállóan direkt bekösse meg ezt a szerződést. Nem tartotta a bizottság ezt célszerűnek, tudván azt, hogy ugye erre, ha már egyszer beruházott az önkormányzati cég, akkor ne kelljen ezt megszüntetnünk, hanem tovább folytathassuk. Olyan problémák és olyan aggadályok nem voltak, ami ezt gátolta volna, ugye ügyvezető úr is elmondta, hogy tudják ugyanezt a feladatot továbbra is folytatni, akár személyi, akár fizikai állománnyal. Úgyhogy a bizottság úgy döntött, hogy a feladatokat ugyanígy a Szigeti Vízműveknek, ez egy módosítás volt a határozati javaslathoz képest, és én azt gondolom képviselőtestület is el fogja fogadni ezeket a módosításokat, és a jövő évtől ugyanígy a Szigeti Vízművek és munkatársai látják el közút ellenőri feladatokat.
4: A következő napirendi pontban is hasonló témát érintve út és járda karbantartás 2027. évre, ismét egy módosítás, Szigeti Vízművek.
5: Igen, valóban ugyanúgy, mint az előzőekben, ezt is a Szigeti Vízművek látta el. Itt ugye az értékhatárok voltak, amik változtak. Ebben az évben 300 millió forint plusz áfa állt rendelkezésre. Ugye ebből volt egy komoly vita a bizottság és akár a hivatal részéről is, hogy ennek időarányos felhasználása még nem történt meg. Az önkormányzata és a hivatal munkatársai azt mondták, ugye, hogy a hátralévő 3-4 hónapban nem látják előre, hogy milyen feladatok merülhetnek még föl. Ugye november 15-ig lehet aszfaltozási munkákat végezni, igazándiból addig van értelme ezeknek a munkáknak az elvégzésére. Itt volt olyan téma, ahol 80%-os felhasználás, de volt, ahol csak 55%-os felhasználás volt. Persze ebben az időjárási körülmények is ugye vastagon benne voltak, hogy az idei év ugye nagyon csapadékszegény volt. Ez is elhangzott, hogy ezért nem kellett például gréderezni, ezért nem voltak talán olyan beszakadások az útburkolatnál. De ehhez képest ugye a hivatal egy jóval magasabb összeget, 400 millió forintos áfát állított be, tehát itt egy 100 millió forintos növekményt, amire ugye a bizottság azt mondta, hogy nem látja indokoltnak, miután ezt sem tudtuk még felhasználni. Persze elhangzott, hogy bármennyi pénzt el tudnánk az önkormányzati közutakra költeni, mert hogy olyanok a műszaki állapotai, meg akár a járdákra is. Ez valóban így van, de hát azért a mozgásterünk az jóval szűkebb. Ugye a jövő évi költségvetésből előzetes kötelezettségvállalással csak ezt az alacsonyabb összeget, azt az összeget terveztük be, ami az idei évre is volt, hiszen nem került felhasználásra, holott volt ugye az elmúlt hónapban egy javaslat, hogy emeljük meg ennek a fedezetét, de hát ha nem tudtuk ezt sem felhasználni még okszerűen, célszerűen, akkor miért is bővítenénk. De hogyha lesz bármi olyan havária helyzet, ami miatt ez szükséget, én azt gondolom, hogy ehhez hozzá tud a önkormányzat és a költségvetés is tenni. Valóban a Szigeti Vízművek megint in-house keretében megkapja ezt a feladatot, és utána neki kell a beszerzéseket lefolytatni, akár az alvállalkozók tekintetében, akár a saját személyzet tekintetében. A műszaki ellenőri feladatok az továbbra is a hivatalnál maradt. A hivatal fogja, ugye ez egy 15 millió forintos fedezetet biztosítottunk, egy műszaki ellenőrnek a közbeszerzését elvégezni, és utána ő fogja az út karbantartást és saját a karbantartást műszakilag ellenőrizni.
4: Az egyebek napirendi pontban pedig egy lakossági kérést vetett fel az elnök úr, játszótéri eszközök telepítése, illetve hát ugye azt olvashattuk is most a Facebook oldalon, hogy elég sok ilyen játszótéri telepítés, fejlesztés történik, hát akkor újabbak is várhatók. Ez milyen területet érint majd konkrétan?
5: Igen, az óváros részen nehezményezték ezen a közösségi felületen is, hogy bárhol máshol a város területén több játszótér van, és ugye itt is élnek azért kisgyermekesek, zömébe óvodásokra gondolok, vagy akár kisebbek is. Valóban a bölcsőde is ugye itt működik a hivatal mellett. Korábban az óvodának, egy régi óvodának az épülete is itt van a hivatal mellett, és nincs olyan közterületünk a környéken, ahol óvodai vagy bölcsődei korosztálynak, vagy akár kisiskolásoknak tudnánk játszóeszközöket biztosítani, és ekkor merült föl, hogy a korábbi óvoda udvarában, amit a hivatal mellett van, meglévő játszóeszközöket talán tudnánk használni, hogy a legrosszabb esetben is ugye a hivatal működési ideje alatt ki tudnánk nyitni az udvart, és tudnánk ezeket használni a gyerekek. Túl azon, hogy ugye a mosdók, WC-k ki vannak alakítva, és azokat is esetleg ekkor tudták volna használni. Tehát sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt fölmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat. Ugye elég sok szabálynak meg kell felelni, folyamatosan vizsgálni kell, hogy ne amortizálódjon, ne használódjon el. De kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgy is karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
0: Szigetszent Miklós város önkormányzatának gazdasági bizottsága tehát ezen a héten kedden, szeptember 22-én tartotta meg rendes, nyilvános és zárt ülését, és ahogy hallhattátok, rengeteg napirendi pontról szó volt. Patek Edina kolléganőnk interjúját mutattuk meg ebben a fél órában, amelyet Tóth Pállal, a gazdasági bizottság elnökével készített. Maradjatok velünk a folytatásban is, hiszen ez még mindig a Süss fel nap, az ébresztő műsorunk.

0: Valakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A Városnapi Zsibongó vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első Miklósi Városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: kenyérért, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Játszótereket fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. A beruházás a Miklós teret, a Szent Miklós útja 2-4, 10/2 és 12-14 szám alatti területeket, a Bogja parkot, a Jókai Mór parkot, a Váci Mihály teret, a Tűzoltóöblöt és a Tanösvényt érinti. A munkálatok során 3 meglévő játszóeszközt elbontanak, 3 eszközt lecserélnek, valamint 8 új játszóeszközt telepítenek. A fejlesztések célja, hogy a város játszóterei biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak. A kivitelezés várhatóan október 15-én fejeződik be. Az önkormányzat a munkálatok idejére a lakosság türelmét és megértését kéri. EpiPen injekciók biztosítását vizsgálják az oktatási intézményekben. Az EpiPen injekciók oktatási intézményekben történő biztosításának lehetőségéről is szó esett a Sziget-Szent Miklósváros Szociális és Egészségügyi Bizottságának legutóbbi ülésén. A kérdést Tóth Pál önkormányzati képviselő vetette fel, aki arról számolt be, hogy a mocorgó óvodában aláírásgyűjtés indult annak érdekében, hogy az intézményben is rendelkezést álljon az életmentő készítmény. Szabó József, a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezéssel a bizottság tagjai is egyetértettek. A következő időszakban ezért azt vizsgálják majd, hogy Sziget-Szent Miklós különböző oktatási intézményeiben mekkora igény mutatkozik az EpiPen biztosítására, és milyen további egyeztetések szükségesek a lehetőség megteremtéséhez.
6: A bizottság a képviselő úr javaslatára abban maradt, hogy fölkérje a hivatalt, hogy mérjék föl, hogy tartanak-e ilyen EpiPen injekciót, és ha nem, akkor hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy ezt célszerű tartani, illetve kérdezzük meg, hogy ennek a finanszírozását tudják-e biztosítani. Ha tudják, örülünk neki, ha nem, akkor pedig ezúton is felajánljuk a segítségünket.
5: Drogprevenciós kerekasztalt szerveztek Sziget-Szent Miklóson. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeztek szeptember 21-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A délutáni programon az Anti-Drug World Federation országos mentor programját is bemutatták. Tóth Attila, a szervezet elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal. A mentorok segítséget nyújtanak a problémák felismerésében, szükség esetén pedig a megfelelő szakmai támogatáshoz irányítják a fiatalokat. A programba az elképzelések szerint iskolákat és sportszervezeteket is bevonnának.
7: Nagyon sok mentort szeretnénk elszórni a gyerekek között. Ezek lennének edzők, pedagógusok, különböző szakemberek, akik a gyerek közelében vannak, akár tanárok is, pedagógusok, és egy olyan képzést szeretnénk közösen összerakni, ami arra lenne hivatott, hogy a mentor észrevegye, hogyha probléma van, még mielőtt, már késő. Tehát ne az legyen, hogy egy addiktológushoz már úgy kerüljön oda egy, akár egy fiatalkorú, hogy függőségi problémái vannak, hanem megpróbáljuk ezt megelőzni, hiszen a prevenció az egy megelőzés.
5: Az önkormányzat is támogatja a drogprevenciós összefogást. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármester elmondta, a szervezési folyamatban azzal segítették a kezdeményezést, hogy az oktatási intézmények és a sportszervezetek vezetőivel egyeztetve népszerűsítették a rendezvényt. A polgármester szerint fontos

0: foglalkozás sorozat célja, hogy a szeniorok magabiztosabban használják okostelefonjukat és könnyebben eligazodjanak a digitális világban. A résztvevők a mindennapokban hasznos alkalmazásokkal ismerkednek meg, köztük az egészségablakkal és a digitális állampolgár alkalmazással, amelyek a hivatalos és egészségügyi ügyintézést is megkönnyíthetik. A program mindhárom idős klubban megvalósul, a foglalkozásokon pedig a gyakorlati feladatok kapnak kiemelt szerepet.
1: Sporthíreink.
0: Még mindig nincs kőbevésve a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának kerete. Az NB1-es klub vezetőedzője Horváth Riárd elmondta, mindenképpen meg akarják nézni a 2 szeptember közepén érkező légióst, hogy milyen állapotban vannak, és ha valamelyik nem felel meg még az elvárásoknak, vagy akár az utolsó pillanatban is lecserélhetik őket. A szakember szerint azért van az egyesület különleges helyzetben, mert kevés pénzből kellett igazolniuk, és ezért olyan játékosok érkeztek, akiknél nagyobb a bizonytalanság, így nyitva tartják azt az opciót, hogy esetleg mást válasszanak ki. Hozzátette, természetesen arra számítanak, hogy erre nem kerül sor, és reméli, hogy mind a bolgár, mind az amerikai kosaras hozzá tud tenni ahhoz, hogy elérjék a céljukat a szezonban.
1: Időjárás.
0: Pénteken gomoly felhős napos idő várható, néhány futózápor kialakulhat, az északi szelet élénk egy-egy helyen erős lökések kísérhetik, délután 18-23 fokra számíthatunk. Szombaton gyengén felhős napos csapadékmentes időre készülhetünk, a légmozgás mérsékelt lesz, reggel 4-11, napközben 19-24 fok várható.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. Nőknek szóló zenei workshop indul Dunaharasztin. Az édesanyák és lányaik minden hónap első, illetve utolsó péntekén énekelhetnek együtt a Laffert kúriában. Az első alkalom szeptember 25-én délután 16:30 lesz, hazai Tímea, Pece Zsófia és Arnóti Szanyi Éva vezetésével. A szervezők nem a zenei képzettségre, hanem a közös éneklés örömére és gyógyító erejére helyezik a hangsúlyt. A foglalkozásokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ami Arnóti Szanyi Éva e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi Bettel.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Azt írja az útinform, hogy két személyautó koccant az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, az M0-as autóút csomópontja után. A 16-os kilométernél a külső sávot foglalják el jelenleg a sérült járművek, ezért a kialakult torlódás az kihat az M0-as autóútra is. Ha tehetitek, akkor kerüljetek. Ezen kívül arra szólnak a járművek az M1-es autópályán Budapest felé, a 60-as és a 39-es kilométer között hosszabb menetidővel számoljatok, de erős a forgalom az M3-os autópálya fővárosi bevezető szakaszán, illetve sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, és az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is jelenleg torlódás tapasztalható. Egyébként péntek reggel azért mindig picikét jobb a közlekedési helyzet, de valóban torlódás van Dunaharasztinál az 51-es úton, illetve a gyártelepi Hévátjárónál is jelenleg nagyon lassan tudtok autózni, valamint Tökölön a Hunyadi utcában, és a Sziget-Szent Miklóson a Gerinc úton is jelenleg dugó van. Sőt, most azt jelzi nekem a térkép, hogy ott a körforgalomban a Massányi-Károly út, illetve a Gerinc út találkozásánál lévő körforgalomnál történt egy baleset, és elég komoly torlódás is van azon a szakaszon. Ha tehetitek, akkor kerüljetek, vezessetek óvatosan, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez továbbra is a Süss Felnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. A mikrofonok mögött pedig Bredák Szandi és Somogyi Betti. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. Ezen a héten vasárnap is lesz a Mozaik című műsorunk, ezúttal pedig Bredák Szandié a főszerep, és természetesen most is hoztunk nektek egy kis ízelítőt, hogy mire is lehet számítani vasárnap délután 2 órakor a Mozaik című műsorunkban. Idén október közepéig ugyanis befejeződnek a Sziget-Szentmiklósi játszótéri karbantartások. Bruttó 16 millió forintot sikerült egyébként a városvezetésnek erre a célra átcsoportosítani a költségvetésből. Hogy mely játszótereket érinti a fejlesztés és milyen mértékben, ennek járt utána Bredák Szandi, az Aries Kft. Telephelyén Csáki Bernadettel, városgondozási egység vezetővel beszélgetett. Mutatom nektek ezt a kis interjút.
5: Melyeket érinti, és hát egy kicsit bontsuk ki akkor ezt a témát, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sokakat érint, hiszen nagyon sok kisgyerekes család él Sziget-Szent Miklóson.
6: Ez így van, 2026-ban újabb fontos fejlesztés indult el Sziget-Szent Miklós közterületi játszóterein. Az Aries Nonprofit Kft. Jelenleg 23 közterületi játszóteret üzemeltet a városban, ami magában foglalja a játszóeszközök rendszeres ellenőrzését, karbantartását, szükség esetén pedig azoknak a cseréjét is.
5: Egyébként, ha már itt tartunk, az elmúlt években időszakban voltak fejlesztések?
6: Sajnos nem, az elmúlt években több alkalommal tettünk javaslatot arra, hogy egyes elhasználódott játszóeszközöket szükséges cserélni, viszont a fejlesztésekre a korábban nem állt rendelkezésre megfelelő önkormányzati forrás. Idén viszont változott a helyzet, a költségvetésben bruttó 16 millió forintot sikerült elkülöníteni a játszóterek fejlesztésére, így ennek köszönhetően összesen 10 helyszínen 11 új játszótéri eszköz telepítése fog megvalósulni.
5: Oké, tehát akkor, hogy a hallgatók is értsék, nem arról van szó, hogy az egész játszótér, amit majd mindjárt beszélünk fel, megújul, hanem az ott szükséges eszközöknek a felújítása. Mert egyébként lehet, hogy így a hallgatóinak a bruttó 16 millió forint, és tök jó, hogy ez van, de hogy sok pénznek tűnhet, de azért így a munkám során belelátok, hogy valójában ez a pénz nyilván nem kevés, de gondolom, hogy azért mindenre még lehet, hogy így sem jut.
6: Ez így van. Igazából a játszóteri eszközöknek a karbantartása elég sok anyagi forrással bír. Rengeteget kell karbantartani, ugye javítani, cserélni, pótolni. Így most idén 3 eszközt fogunk elbontani a jelenlegiek közül, és ugye ebbe a 11 darabba benne van már a 3 újnak a cseréje is. A többi viszont újként fog a játszótereken megjelenni.
5: Nézzük is akkor meg, hogy melyek akár az érintett játszóterek, vagy hogy mit lehet még ehhez a témához hozzá fűzni. Egyébként nekem még az jutott eszembe kisgyermekes édesanyagként, hogy szerintem az elképesztően fontos, hogy ugye a szülők úgy tudjanak menni Sziget-Szent Miklóson a játszóterekre, hogy tudják, hogy biztonságban vannak, hogyha már mint a gyerekek, hogyha ide-oda felmásznak vagy hintáznak, tehát hogy ez nyilván egy fókusz a szülőknél, ez egy fontos dolog.
6: Ez így van, igen, és ezekre is nagyon figyelünk, tehát a biztonságra is, és arra is figyeltünk itt a fejlesztés során, amikor az eszközöket választottuk, hogy nagyjából minden korosztálynak legyenek telepítve új eszközök, hogy egy picit újdonság legyen nekik is, és élvezzék az új játszótéri eszközöket.
5: 23 játszótérről, közterületi játszótérről beszélgetünk? Ezek mind a, tehát 23-ban mind történik valami karbantartási vagy felújítási feladat?
6: Most jelenleg 10 helyszínen lesz, 11 játszótéri eszköznek a telepítése, viszont a munkáink között ugye szerepel, hogy a 23 játszóteret heti rendszerességgel megyünk, ellenőrizzük. Sajnos még így is vannak ugye rongálások, úgyhogy bőven ad nekünk munkát.
5: Igen, ami számomra még mindig kérdéses, hogy miért. Na, de szerintem a legtöbb hallgatónkat érdekli az, hogy melyek az érintett játszóterek.
6: A fejlesztés a város több pontját is érinti. Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre, a Szent Miklós útja 2-es-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, tehát ez a gimnázium melletti játszótér, sokan ezt így ismerik, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, mi úgy nevezzük, hogy Bogja Park, az az út szélén van egy kis játszótér, két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mórparkot, ezt sokan úgy ismerik, hogy Skála Park, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
5: Köszönöm szépen, igen, hogy így is elmondtad, hogy melyik, mert tényleg olyan érdekes, hogy itt hát így a közbeszédben így hívjuk. Például én a Bogja Parkot nem tudtam, de így, ahogy elmondtad, rájöttem, hogy hát minden nap ott megyek el mellette, de hogy akkor ugye ez nem a Buckatavi játszótér, hiszen azért az viszonylag nem is egy régi játszótér, de akkor ez most nincs benne.
6: A Buckatavi az nincs benne, az valóban egy pár évvel ezelőtt épült, és ott viszonylag új eszközök vannak.
5: Tudunk egy pár konkrétumot mondani hallgatóinknak, hogy akár milyen eszközök kerülnek ki, vagy milyen karbantartási munkálatok lesznek?
6: Igen, nagyjából el tudom mondani nagy vonalakban, hogy milyen eszközöket telepítünk. Lesz akadálypálya, lesz hexagon mászóka, hatszög lépegető, vitorlás homokozó, ugye a vitorlás homokozó az pont a gimnázium melletti játszótérhez kerül, mert ott nem volt homokozó, és lesz fölötte egy árnyékoló is. Fényvázas körforgót szeretnénk telepíteni, azt a konduktív óvoda mellé, a játszótérre. Rugós billenőeszköz, akkor a Váci Mihály Parkban hernyó, az a kisebb korosztályra gondoltunk, ami a szabad téren van, tehát nem a zárt játszótéren, a Váci Mihály Parkban, hanem ami a nyílt játszótér. Egy kétállású hintaállványt, ami lap és bébi hinta, és lesz a tanösvényen egy 4 személyes mérleghintát fogunk telepíteni.
5: Na, ez egészen jól hangzik. Hát szerintem másik kulcsfontosságú kérdés a szülők, a családok felé a mikor, és mennyi idő mindennek a felújítása, vagy mindennek a kivitelezése, illetve majd ebben a csokorban beszéljünk arról is egy picit, hogy van-e bármi, amit kértek a szülőktől ezen időszak alatt.
6: Az a jó hírem van, hogy a munkálatok már megkezdődtek. Terveink szerint a telepítések október 15-éig meg is valósulnak.
5: A szülőktől, családoktól van bármi kérés, javaslat? Gondolom, hogy azért egyszer-egyszer lehet, hogy találkoznak azzal, hogy mondjuk nem tud a gyerkőc felmászni az egyik eszközre, mert éppen mondjuk ott történik maga a munka, van bármi, amire felhívnád a figyelmet?
6: Igazából a telepítésnél ugye a jelenlegi eszközöket nem érinti. Fejlesztésük idején azonban ugye szeretnénk a szülőknek felhívni arra figyelmét, és kérni őket, hogy ezeket a játszóeszközöket körbeszalagozzuk, lezárjuk, és sajnos valamelyik nap belefutottam ebbe, hogy le volt szalagozva a játszótéri eszköz, anyuka a padon ült, nyomkodta a telefonját, a gyermeke pedig a lezárt, újonnan telepített játszótéri eszközben már játszott. Úgyhogy itt szeretnénk tényleg kérni a szülőket, hogy legyenek kedvesek, addig ne használják és ne engedjék oda a gyereket, amíg le van szalagozva, amíg ki van plakátolva, hogy nem szabad használni.
5: Ez azt jelenti egyébként, hogy te mint egységvezető olykor valóban ki is mész a helyszínekre és megnézed, hogy halad a munka?
6: Igen, nagyon sok esetben kijárok én is, és ellenőrzöm ezeket a munkákat, meg hát ha bármilyen probléma van, akkor azt egyeztetjük a kivitelezővel, vagy bármi kérdés van, vagy egyéb információra van szükség, akkor ezt minden esetben megbeszéljük.
0: Csáki Bernadettel, a Szigetszentmiklósi Aries Kft. Városgondozási Egység vezetőjével beszélgetett a cég telephelyén Bredák Szandi. A teljes beszélgetést kiegészítve a más befejeződött intézményi felújításokkal vasárnap 14 órakor tudjátok meghallgatni a Mozaik című műsorunkban. Most pedig maradjatok velünk, hiszen ez továbbra is a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. Az Airi Mafia, illetve Marsalkó Dávid közösével megyünk tovább, de rég hallottam ezt a dalt. Következik a Hajnali kör. A

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink: mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Magyarországi látogatásra hívta 14. Leó pápát Magyar Péter miniszterelnök. Felemás nyarat zárt a hazai turizmus. Marad a változékony, de enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát a miniszterelnök. A katolikus egyházfő magánaudiencián fogadta Magyar Pétert. A témák között szerepelt a béke és az oktatás ügye, de szóba került a mesterséges intelligencia és az elmagányosodás kérdése is. A kormányfő beszámolt arról is, Magyarország továbbra is támogatja az üldözött keresztényeket, és átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs fideszes, Sesták Miklós KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről. Növekedésnek indult a magyar gazdaság, a fellendülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, várhatóan több mint 4%-kal bővül az ipari termelés is, miközben az infláció 1,5%-os. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Vegyes nyári szezon zárt a hazai turizmus. A fővárosnak jó éve volt, a vidéki szálláshelyek viszont megszenvedték az erős forintot. Megdrágult a vendéglátás, sokan inkább külföldön nyaraltak, összegezte a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban. Flesz Tamás elmondta, hogy az ágazatnak több minőségi turistára lenne szüksége, de ehhez elengedhetetlenek a fejlesztések, elsősorban az utak, épületek felújítása. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők ma és holnap a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető.
5: Időjárás.
6: Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós, felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időnként erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 17-21, késő este 10-14 fok között alakul.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
5: és Somogyi.

0: Romdalomhegyek.
1: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Két autó koccant az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-as autóút csomópontja után. A 16-os kilométernél a külső sávot foglalják el még mindig a sérült járművek, ezért a kialakult torlódás már az M0-as autóútra is kihat. Arra szólnak a járművek még mindig az M1-es autópályán Budapest felé, a 60-as és a 39-es kilométer között. Itt hosszabb menet időre készülje, szintén sokan haladnak a 10-es főúton, a szokásos helyeken az 51-es főúton és Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-as autóúti csomópont előtt, illetve a Solymári körforgalomtól befelé. Aztán térségünk útjain azt látjuk, hogy sokan autóztok, vagy szeretnétek legalábbis hamar eljutni a fővárosba a Csepeli úton keresztül, ezt arra szólva tudjátok megtenni, illetve a Gerinc úton is jelenleg azért egy kisebb torlódásra kell készülni, valamint a szokásos helyen a Gyártelepi Hévát jár. Arról mindenkinek jó utat kívánunk, vigyázzatok magatokra.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
1: 10 perccel járunk reggel, 8 óra után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
5: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
1: És péntek van, és most már így egészen kezdünk hozzászokni, hogy péntekenként kapunk egy kis férfi energiát, férfi hangot Beni Jóvoltából, Kónya Benedek. Hát igazából gyakornokunk. Szia, de valójában te egy lelkes, nem tudom, tanuló vagy, mert hogy neked még baromi messze van a gyakorlat, ugye? De mondja, mit is keresel te itt nálunk?
6: Amúgy nekem olyan a hangulatom van, mint a Boskoréknál a Vogának, hogy ilyen vendég, vagy nem tudom.
1: Ja, hogy így néha megszólalsz, amúgy így tudjuk, hogy itt vagy, de...
5: De ez
1: amúgy...
5: tök jó, egy kis férfi hang itt a női hangok között.
1: De egyébként tényleg ezt még egyszer tegyük már tisztába, hogy te még első éves vagy, de már szeretnél így belelátni így abba, hogy mi mit csinálunk itt?
6: Igen, abszolút.
1: Ennyi? Oké, köszönjük szépen. Na, a témánk pedig az, hogy Betty túl vagy egy allergia vizsgálaton. Kicsit mesélj már erről, azért nem beszéltünk még eddig, mert vártuk az eredményét.
5: Igen. Hát ez nem is kifejezett allergia vizsgálat. Az még szerintem vár rám, tehát már mint az a fajta, ami az a teljes körű, tehát ahol különböző anyagokat is néznek, meg akár ételallergiát is, mert szerintem azt sem fogom megúszni. Na, az a sztorim, hogy hát nyáron azért, nyilván a nyár az olyan, hogy azért az emberek szeretnek úgy kicsit, aki szeret legalábbis fröccsözni, meg jó kis salátákat tenni, na, és akkor a lényeg az, hogy én azért úgy észrevettem magamon, hogy picit úgy megváltozott borozás után, elkezdett viszketni, nekem a nyakam viszketett, de volt, hogy kipirosodott egy picit az arcom, de nem tudtam ezt úgy hova tenni, nekem mindig volt gyerekkorom óta minimális ekcémám, de ez valahogy így a nyáron megváltozott, többet elkezd pont nyáron, ami fura, mert az ekcémet elméletileg hát nem gyógyítja a napsütés, de nincs rá rossz hatással. Uh-huh. Hát nálam ez itt most ezen a nyáron ez nem működött, tehát én ugyanúgy viszkedtem, nem tudtam mitől. Volt, hogy én korábban egyébként ettem tejmentesen is. Gyomortünetem nem volt semmi. Hát mondom, mindegy, kipróbáljuk a tejmentes diétát, hát nálam semmi nem változott, tehát hogy már mint ilyen bőrtünetek szempontjából, és akkor uh-huh. utána kerestem, hogy hát lehet, hogy ez hisztamin intolerancia, illetve hát így a ChatGPT ugye jó barátom, és akkor megkérdeztem, leírtam ugye a tüneteimet, és írta, hogy hát a tipikusan olyan ételek, italok, amiben nagyon sok ez a hisztamin, az például ugye akár a borok, vörösbort ugye nem ittam, de egyébként abban van a legtöbb, pezsgő, de mondjuk pezsgőztünk egy picit, de egyébként ilyen tök egyszerű, egészséges ételekre is gondolni kell, paradicsom, azt kb. Minden nap ettem.
1: Igen.
5: De a spenót is beletartozik, akkor egyébként akár az élesztő is, ha nagyon érzékeny vagy uh-huh. rá, de mit tudom én, az avokádó, a banán, én azért azt is volt, hogy ugye akár hoztam ide is, mert úgy szeretem.
1: Hát igen, te egyébként a paradicsomot, dolog. Banánt rendszeresen
5: hát
1: fogyasztod.
5: Kb. Igen.
1: Meg akkor is. De az nem itt reggelente, azt nem azért tegyük hozzá.
5: Igen, de úgy egyébként igen, pont mondtam is, hogy nyáron, főleg a nyári időszakban azért úgy mindig lelecsúszott egy-egy fröccs így esténként, meg ez tök jó, vagy nem kell nagy adagokra gondolni, de itt nem is feltétlen szerintem a nagy adag a lényeg, itt már egy pohár is. Na mindegy, és akkor elmentem egy vérvételre, ahol nézik ezt a DAO szintet, ami tulajdonképpen mindenkinek ugye benne van a szervezetében, ez bontja le a hisztamin tulajdonképpen az emberek szervezetében, és ha ez csökkenten működik, vagy nem működik jól, akkor ugye felhalmozódik, és akkor különböző tüneteket okoz. Én még szerintem ahhoz képest szerencsés vagyok, mert nekem csak ezek a bőrtünetek jöttek ki, de egyébként nagyon sok mindenkinél ez ugyanolyan, azért nehéz diagnosztizálni, mert ugyanolyan gyomortünetekkel kezdődik, mint mondjuk, ha valaki gluténérzékeny, vagy a tejre érzékeny, vagy bármilyen más ételre érzékeny. Tehát nekem gyomortünetem semmi nem volt, de egyébként ide tartozik a migrén, fejfájás is. Tehát egy számtalan tünete lehet, ezért is nehéz azért megállapítani. Na és akkor most megjött az eredmény, nekem 17 lett, ami azt jelenti, hogy ha 10 alatt van, akkor majdnem biztos, hogy tehát, hogy akkor az rossz, tehát, hogy az a rossz érték, akkor hisztamin érzékeny vagy, de a 10 és 20 közötti érték is ilyen határérték. Aha. Tehát ugye az már azt jelenti, hogy lehet, hogy kicsit ez az enzim nekem is csökkentettem működik, és hogy azért nem árt odafigyelni. Tehát működik, csak mondjuk valószínűleg egyébként én azt gondolom, hogy ez a sok ilyen étel, meg a bor, ez így együttes hatása ott, hogy túltelítődött nálam valami, és valószínűleg ezt a viszketést ez okozta. Tehát én
0: na és akkor,
5: gondolom.
0: Amikor megláttad ezt az eredményt, mi ugrott be elsőre, hogy akkor kevesebb paradicsomot eszel, vagy kevesebb bort iszol?
5: Hát most azt már tudni kell, hogy most egy olyan jó 2 hete én ezt már tartom, tehát nem ittam tényleg egy laza fröccsöt sem, nem ettem semmilyen paradicsomos dolgot, hát mondjuk ennek van egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon szigorú diétája, akinek kijön mondjuk nagyon rossz az eredmény, ott tényleg 3 hétig van egy nagyon-nagyon nagy táblázat, és ott 3 hétig nagyon szigorúan.
0: Levegővel kell
5: táplálkozni. Hát konkrétan én olvastam csoportokat így a Facebookon, rizssel meg hússal, tehát nagyjából ezt tette, volt olyan, aki csak ezt tette 3 hétig, mert akkor teljesen kiürült. Nyilván lehet mást is, de az élesztőtől kezdve, amúgy a tojásfehérje is, pont azt mondjuk én ettem reggel, mert hogy én úgy voltam vele, hogy azért nálam ilyen kis mennyiségben néha-néha ezek elférnek. Meglátjuk. Egyébként 2 hete nincs semmilyen viszketés, lekopogom.
0: Tényleg.
5: Hát, ekcémám azért egyébként az mi mindig van egy kicsit, tehát ezért mondtam, hogy valószínűleg lehet, hogy itt egyébként valami másfajta allergia is van, azért el akarok menni, úgy egyébként majd egy tényleg rendes, teljes körű allergia vizsgálatra.
0: Egyébként annyira durva, hogy manapság már tényleg szerintem nincs ember, akinek nincs valamire. Tehát akár a levegőben lévő, akár az ételek, neked van valamiben?
6: Van hideg-meleg allergiám van.
5: Jézusom. Na, nem is hallottam.
0: De mind a kettő egyszerre?
6: Ez ilyen párban jár.
0: Na, mesélj erről.
6: Most utána olvastam egyébként, és ezért is a hisztamin a felelős.
5: Igen?
0: Tényleg.
5: Na, tessék. Ami ugye minden szervezetben benne van egyébként.
6: És vannak ilyen súlyosbító körülmények, amikor szinte biztos, hogy kialakul. Ugye én régen túlsúlyos voltam, és nálam ez lehetett, és ez ilyen hideg és meleg hatására kicsapódnak ilyen hisztamin és egyéb fehérjék. Nem vagyok orvos. Csak most így a ChatGPT.
5: Mondom, segít, jól megbeszéltem vele én is.
0: Igen.
6: És ilyen valami bőrhízó sejtek is így felkelnek.
0: Még az is hízik. De várjál, és akkor ez azt jelenti, hogy ha nagyon hideg, vagy nagyon meleg, akár víz éri a tested, akkor jön valami kint.
5: Vagy már a levegő is.
0: Vagy a levegő, tehát, vagy iszol kint. Valami hideg, vagy ez hogy kell?
6: Nem.
0: Na jó, hát. Akkor már most csak langyosan így ávodkát, kérlek.
6: Igen, egyébként. Ilyen nagyon súlyos csalánkiütés van, és nagyon viszked. De most már egy pár éve így, szerintem én ebből egyébként kinőttem.
5: Ebből ki lehet így, de hogy derült ki?
0: Ezt hogy akartam kérdezni, hogy erre hogy van vizsgálat?
5: Igen, leöntenek ki, hogy ez az?
0: Adag forró vízzel? Hogy csinálják?
6: Úgy volt, azt hiszem, hogy ilyen 10 éves korom körül, ez főleg nálam hidegben volt, egyébként ilyen forró zuhanyzásnál is kijött, és házi orvos allergia vizsgálat volt, hogy azt hitték, hogy a mandulám van begyulladva, és azt más is vagyok, és a tüdőgyógyászom mondta, javasolt egy orvost, akinek ez a szakterülete, és ilyen jeges, hogy hívják azt, akú, tudjátok, van az a fagyasztós akú,
5: igen,
6: na
5: igen.
6: Úgy tesztelik.
0: Oda rakják a
6: bőrödhöz. Bőrödre várnak egy 10 percet, aki pirosodik, akkor az.
0: Ezt tudjátok egyébként, hogy ez az ilyen nagyon hideg jég, az konkrétan olyan hatást tud kifejteni a bőrön, mintha tűz lenne, mintha égetne. Igen. Tehát ugyanolyan égési sérülést tud
5: én
0: konkrétan
5: okozni.
0: Én
5: azt hinném, hogy egyébként ez mindenkinek kipirosodik, de ezek szerint akkor nem.
0: Hát biztos van ennek valami jele, hát, vagy igen. Fokozata, vagy...
6: Azt hiszem, rögtön utána elküldtek vérvételre.
5: Tehát az is valami volt.
6: Kegyetlen sok 14 ampula vért vettek le. Abból elhagytak 2-t.
0: Micsoda!
6: 2 hét múlva újra kellett, vagy párat
0: csinálni. Nem, elájulok. Hogy tud 14 ampulla? Úristen, minek annyi vér?
5: Mert nem célzottan csak ezt nézték? Vagy akkor itt néztek más, lehet, hogy más allergiát
6: igen,
5: is,
6: igen,
5: nem?
6: Kerestek.
5: Tehát, hogy azért. Ja.
0: Hát, hogy lehet elhagyni 2 ampulla vért?
6: Drakulának hívták az orvost.
5: Ez jó.
0: Azt a micsoda sztori. Na és akkor azóta, mert én bajban lennék, mert én tudjátok, imádom a forró fürdőt, jaj, tegnap is szerettem volna. Hát én bajban lennék, mert konkrétan van egy kép így a lelki szemeim előtt, nem tudom, láttátok-e, hogy egy kicsi zárójel, hogy egy modell úgy Google, hogy éppen, hogy csak a lábújjai vannak így a földön, és hogy kontra, hogy te is így szoktál kinézni, amikor a tűzforró vízbe megpróbálsz beleülni. Na pontosan ugyanezt hoztam én is. Tehát, hogy én imádom a forró vizet, ami egyébként hozzáteszem nem egészséges, így nem. A vérkeringésnek.
5: Nekem például emiatt, hogy könnyebben kijön egyébként akár ilyenre is, nekem is ezek címem, nem, tehát a forró víz az egyáltalán nem jó.
6: Nekem sem.
5: Nem, az nem lehet. Pedig én is szeretném, de valahogy, hát utána tök piros leszek én is.
0: Nagyon durva egyébként, hogy milyen allergiák vannak már. Nekem ugye a tejtermékre, illetve a kazeinre jött ki vérvizsgálat, tehát hogy ez genetikai vizsgálat tulajdonképpen, és hát így 36 évesen megtudtam, valami olyasmi volt írva a leletemre, hogy körülbelül 5 éves koromtól el kellett volna már hagyni a tejterméket, és tök érdekes, hogy így utólag visszagondolva teljesen egyértelmű, hogy azok a bélrendszeri, igen, hogy mit tudom, én megittam egy tejet, és begörcsölt a hasam, vagy azonnal rohannom kellett a WC-re, de hogy ez így én nekem így nem állt össze valahogy a kép, mert annyira megszoktam, az ember dolgokat megszokik?
5: Hát hogy megszokja, kell mondani? Nem tudom.
0: Megszokja, igen. Hogy utána így fel se tűnik, hogy ja, hogy amúgy lehetne másként, vagy ez mondjuk nem is. Meg ráadásul nálam az volt az érdekes, hogy tini koromban nagyon sokszor volt gyomorsavam, bizonyos okoknál fogva, kicsit sok stresszért, és én nagyon sokszor tejjel csillapítottam, ami egyébként azt mondják az orvosok, hogy pont, hogy nem jó, de nekem a tej megnyugtatta mindig a gyomrom. És akkor két reni, meg két pohár tej, és akkor az úgy tök jó. De közben megadtam akkor ezek szerint az allergiámnak
6: is. Hány ilyen ember van?
0: Micsoda? Ja, igen, hát kiütötték egymást. Ja.
5: Hát de hány olyan ember van tényleg, hiszen nagyon sokáig nem tudja. Itt ennél a hisztaminnál például nagyon nehéz megállapítani, hogy tényleg az. Én nekem csak így valahogy elsúgta így igazából a megérzésem, miután így utána olvastam. Gyanús volt nekem, hogy előző este mondjuk kicsit borosztunk, és másnap reggel én azért úgy ébredtem, hogy már úgy, tehát nem rögtön, nekem azért másnap reggel jöttek inkább a tünetek, de hogy biztos voltam benne, hogy hát mi lehetne más, tehát már nem másnap. Tudtam, mire gondolj.
0: Allergiás a másnapra.
6: Buli után.
5: Igen, de például fura, mert ugye a gyomromnak nem volt baja, tehát pedig ott is ugye lehetne, de hát ez ugye ahány ember, és neked, Beni, a melegre is kijött? Tehát a hideg az oké, de hogy mondjuk nyáron, amikor nagyon...
6: Nem, amúgy nem. A forró víz ott kijött.
5: Ja, forró víz, de mondjuk a levegőre akkor nem feltétlenül a 40 fokú van.
6: Nem. Ott soha a hideg levegő az viszont kiosztott. A víz, de ott például a hideg víz az nem.
0: Tök érdekes. Ugye nyáron sokaknak napallergiája van, tök érdekes, hogy így elkezd tőle kipattogni, de meg egy picit viszketni így egy-egy területen a testén.
5: Az egyébként sok mindenkire jellemző, igen.
0: Amúgy, Betty, neked valami spirituális dologgal kéne foglalkoznod, mert már sokszor mondod azt, hogy így megérzel valamit, és tényleg bejön. Tehát, hogy például volt olyan, tudod, hogy a Levi a kisfiadnál volt valami, és érezted, hogy itt most komolyabb, és akkor el kell vinni orvoshoz, és tényleg bevált.
5: Vagy
0: csak női megérzés.
5: Női megérzés, vagy az anyai megérzés, igen. Hát itt most egyébként nyilván azt mondják egyébként, hogy csak ezzel a vérvétellel azért nem lehetne nagyon diagnosztizálni ezt a hisztamin intoleranciát, mert hogy mindenhol azt írják, hogy a tünetekkel együtt kell, bár egyébként én azt összevetettem az én saját tüneteimmel, tehát hogy ezért gondoltam, hogy valószínűleg ez áll mögötte, de egyébként még lehetne hisztamin szintet nézni külön vérből. Megmondom, nem jött ki nagyon rossz érték, de hát én olyan határértéken vagyok. Nekem ez csak annyi egy figyelmeztetés, hogy mondjuk azért így a hétköznapokban figyeljek, hogy olyan ételeket, amiben nagyon magas ez a hisztamin szint, azt azért próbáljam meg lehetőleg kerülni. Mondjuk ami nagy szívfájdalmam, hogy ebben mondjuk beletartozik az összes ilyen, hát mit tudom én, a kovászos uborka, csemege uborka egy jó.
6: Meg a
5: tudom,
6: bor.
0: Azt hittem, azt mondod.
5: Mert azt nem merem, mert azt hiszik, ja. A hallgatók tényleg, hogy én mindig borozom.
0: Nem baj, mi így is tudjuk, hogy ki sem mondod. Nem egyébként, szóval ez tényleg érdekes, meg ha egy picit az ember tényleg is spirituálisan belegondol, lehet, hogy valamit üzenni akar most az univerzum, vagy valaki neked, hogy egy picit ebből a hedonizmusból vegyél vissza, és igen, mondjuk egy olyan útra terel, hogy akkor egészséges hát, ételeket
5: érjél. Igen, jó, mondom, ez a nyári időszak, ez szerintem egyébként mindenkinél egy kicsit. Nem, ez nem igaz, hogy most nem is bulisabb, csak hogy valahogy akkor tudod, jó idő van,
0: persze.
5: Könnyebb kiülni az udvarra, akkor ígyunk meg egy fröccsöt.
0: Aztán télen meg a forralt bor, meg a puncs, meg a nem tudom, valahogy ez, nem tehetünk róla, egyszer mindig.
6: Ősszel meg ugye a szüreti szezon.
0: Igen. Hát most mi csak áldozatai vagyunk ezeknek a hagyományos eseményeknek.
5: Igen, ha már szület egyébként, ugye a következő fél órában pont Olasz Erikát, a Taksonyi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét hívjuk, mert hogy ma indul a szüreti mulatság Taksonyban. Úgyhogy tulajdonképpen lehet szüretelni, meg
0: micsoda
5: ott is borozni lehet.
0: Azt a mindenit. Hát én ehhez nem is nagyon fűzök hozzá semmit. Ha ti szeretnétek, megtehetitek 0620 95 95 107.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pizza zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Választ gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a 2., 3. és 4. hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Látáshónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Drogprevenciós kerekasztalt szerveztek Sziget-Szent Miklóson. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeztek szeptember 21-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A délutáni programon az Anti-Drug World Federation országos mentorprogramját is bemutatták. Tóth Attila, a szervezet elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal. A mentorok segítséget nyújtanak a problémák felismerésében, szükség esetén pedig a megfelelő szakmai támogatáshoz irányítják a fiatalokat. A programba az elképzelések szerint iskolákat és sportszervezeteket is bevonnának.
7: Nagyon sok mentort szeretnénk elszórni a gyerekek között. Ezek lennének edzők, pedagógusok, különböző szakemberek, akik a gyerek közelében vannak, akár tanárok is, pedagógusok, és egy olyan képzést szeretnénk közösen összerakni, ami arra lenne hivatott, hogy a mentor észrevegye, hogyha probléma van, még mielőtt, már késő. Tehát ne az legyen, hogy egy addiktológushoz már úgy kerüljön oda egy, akár egy fiatalkorú, hogy függőségi problémái vannak, hanem megpróbáljuk ezt megelőzni, hiszen a prevenció az egy megelőzés.
6: Az önkormányzat is támogatja a drogprevenciós összefogást. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármester elmondta, a szervezési folyamatban azzal segítették a kezdeményezést, hogy az oktatási intézmények és a sportszervezetek vezetőivel egyeztetve népszerűsítették a rendezvényt. A polgármester szerint fontos, hogy a fiatalok védelme érdekében az érintett szervezetek együttműködjenek. Hozzátette, a közös fellépés hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiatalok megfelelő támogatást kapjanak a veszélyek felismeréséhez.
8: Nagyon örülök annak, hogy van ez a szervezet, amelyik megpróbálná ezt az egészet összefogni. Nagyon fontos, hogy itt most nem egymás konkurenciái szeretnének lenni, hanem összefogni ezt az egészet hálózati szinten, szakemberek támogatásával, és úgy bevonni a prevencióba a fiatalokat, illetve azt az érintett korosztályt, amelyik a legjobban veszélyeztetett.
6: Megmozdult Pesterzsébet az Európai Sporthéten. Szeptember 23-a és 30-a között rendezik meg az Európai Sporthetet, amelyhez Pesterzsébet is csatlakozik. A kerületben több mozgáshelyszín kínál ingyenes vagy kedvezményes sportolási lehetőségeket az érdeklődőknek. A kezdeményezés célja, hogy kortól, előképzettségtől és edzettségi szintől függetlenül minél többen próbáljanak ki valamilyen mozgásformát. A programok azoknak is lehetőséget biztosítanának, akik hosszabb kihagyás után szeretnének visszatérni az aktív életmódhoz. Az Európai Sporthét egyúttal arra is alkalmat ad, hogy a résztvevők új sportágakat és közösségeket ismerjenek meg, és a rendszeres testmozgást beépítsék mindennapjaikba. Elindult a Képernyőklub a pesterzsébeti idős klubokban. A szeptember 8-án elindult 4 részes foglalkozás sorozat célja, hogy a szeniorok magabiztosabban használják okostelefonjukat és könnyebben eligazodjanak a digitális világban. A résztvevők a mindennapokban hasznos alkalmazásokkal ismerkednek meg,

0: Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a Város Nyugdíjas Klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítja. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. Október 2-án tartják az Anyateljes Táplálás Világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Szigetszentmiklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint szigetszentmiklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Redák Szandival
2: és Somogyi

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Két autó koccant az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-as autóút csomópontja után. A 16-os kilométernél a külső sávot foglalják el még mindig a sérült járművek, ezért a kialakult torlódás már az M0-as autóútra is kihat. Arra szólnak a járművek még mindig az M1-es autópályán Budapest felé, a 60-as és a 39-es kilométer között. Itt hosszabb menet időre készül. Szintén sokan haladnak a 10-es főúton, a szokásos helyeken az 51-es főúton és Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-as autóúti csomópont előtt, illetve a Solymári körforgalomtól befelé. Aztán térségünk útjain azt látjuk, hogy sokan autóztok, vagy szeretnétek legalábbis hamar eljutni a fővárosba a Csepeli úton keresztül, ezt arra szólva tudjátok megtenni, illetve a Gerinc úton is jelenleg azért egy kisebb torlódásra kell készülni, valamint a szokásos helyen a Gyártelepi Hévát járónál. Mindenkinek jótat kívánunk, vigyázzatok magatokra!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: 2 perccel járunk 3:49 előtt. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. A mikrofonok mögött Bredák Szandi.
4: És Somogyi Betti, sziasztok.
0: Szeptember 25-e van a napja, amikor elstartol a taksonyi mustra taksonyban, mert hogy ma kezdődik, de holnap is tart még. Itt van velünk a vonalban Olasz Erika, a Petőfi Sándor Művelődés Ház és Könyvtár igazgatója, az esemény szervezője, hogy beszélgessünk. Jó reggelt!
5: Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Mi lesz a mai program, mikor kezdődik, hiszen tényleg elstartol ma pénteken a taksonyi mustradon, de mivel, milyen programokra lehet számítani?
5: Így van, egy igazán tartalmas programokkal teli hétvégére készülünk itt taksonyban, és ez az idei mustra több szempontból is különleges lesz. Természetesen megőrizzük mindazt, amiért a taksonyiak évről évre várják ezt a rendezvényt, a születi hangulatot, a hagyományokat, a zenét, táncot, közös ünneplést, de az idén egy nagyon szép jubileum is kapcsolódik hozzá, mert a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület fennállásának 20. évfordulóját is ünnepeljük ezen a napon, a mai napon, így ezért ezt a pénteki napot tulajdonképpen ennek a jubileumnak a jegyében szerveztük meg. Fontos volt számunkra, hogy ez az egyszerű, ne egy egyszerű évfordulós megemlékezés legyen, hanem egy olyan közös ünnep, ahol együtt vannak a gyerekek, a családok, a baráti társaságok, a helyi közösségek. Így a mai nap egy igazán családias, vidám délutánnal indul. 16 órakor az Alma Együttes koncertjével kezdünk, amit biztosan nagyon várnak már a gyerekek, hiszen biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeri és szereti a számaikat, a zenéjüket. Közben pedig különböző játékokkal is készülünk. Lesz egy úgynevezett patrióta próba, ahol a gyerekek játékos feladatokon vehetnek részt, pecséteket gyűjthetnek, és természetesen ajándékok is várják őket. Lesznek kreatív foglalkozások, közös alkotások, ugrálóvár, kisvonat, tehát érdemes lesz már a koncert előtt is kijönni, illetve az egész délutánt is velünk tartani.
0: Mert hogy délután olyan 4 óra körül kezdődnek a programok egészen, hát majdnem kifulladásig?
5: Hát 4 órától így van, 23 óráig terveztük, és hát először a gyermekeknek szerettünk volna kérdeskedni, hogy említettem a programokkal, majd ezt követi az ünneplés, hiszen egy születésnapot ünneplünk, a Lokálpatrióta Egyesület 20. évfordulóját, úgyhogy ott megállunk egy pillanatra, és az Egyesület elnöke visszaemlékszik erre az elmúlt 20 évre, és a jubileum után pedig bemutatkozik a Kleines Pászen zenekar, amely egy tavaly alakult taksonyi, dunaharaszti és soroksári fiatalokból álló ki zenekar, nevezhetjük utánpótlás zenekarnak, akiket összeköznek a sváb hagyományok szeretete.
4: Uh-huh. Ez lesz akkor tehát ugye pénteki napon, tehát ugye a mai napon, és milyen program lesz holnap, hiszen holnap egy picikét korábban kezdtek
5: majd. Még a mai napra, ugye ezek a kis fiatalok, és este pedig a fiatalok bemutatkozása után egy borest kezdődik, addig Berglender Buam közreműködésével, hát ekkor indul az igazi közös mulatság. A holnapi nap tulajdonképpen a hagyományos mustrai mulatsággal és eseményekkel kezdődik. 14 órakor indul a születi menet a Szent István térről, a taksonyi hagyományőrző fúvószenekarral vonulunk át a taksonyi dunamenti fiatal svábok egyesületének táncosaival a Szent Anna térre, és ott tulajdonképpen bemutatkoznak a táncsoportok, és természetesen egész nap rengeteg kísérőprogrammal készültünk le, szőröpréssel és muskostolás, kézműveskedés, lovaskocsizás, traktorjárat, borkostolás, vásár, légvág, tehát sorolhatnám a rengeteg-rengeteg programot, amivel igyekeztünk minden korosztály számára készülni, hiszen a mustra egyik legfontosabb üzenete a hagyományőrzés, és maga a közösség, hogy ilyenkor a falu apraja nagyja megmozdul, kilátogat, megnézi az unokákat, családtagokat, illetve jól érzi magát a társaságban, barátokkal együtt.
0: Egyébként, ha jól sejtjük, akkor azért ennek a rendezvények igen nagy hagyománya van Taksonyban.
5: Hát több évtizedes hagyománya van, így van. Hát amire csak én visszaemlékszem, az már 30-40 évre nyúlik.
0: Az igen.
5: Ezt a hagyományt igyekszünk évről évre megőrizni, kiegészíteni, színesebbé tenni, hogy mindig a mai fiataloknak, gyerekeknek is érdekes legyen. Ugye régen a táncoké volt a főszerep, a faluban körbejártunk a lovaskocsikkal, bemutatkoztak a táncosok, minden sarkon megálltak és táncoltak. Most ez már színpadon történik megfelelő hangtechnikával, tehát ugye azért ezeket a kor vívmányait és a méltó módot meghagyva már a színpadra állítottuk a táncosokat, de azt gondolom, mindazt, amitől igazán hagyományőrző lesz, azt igyekeztünk megtartani, hiszen a bor, a must, a barátok, azok mind együtt lehetnek ilyenkor ezen a estén és délutánon.
0: És hát feltételezem, hogy ha már must, meg ha már bor, meg mulatság, akkor gondolom érdemes inkább gyalogosan megközelíteni.
4: Ugye, és nem autóval, igen.
0: Igen, meg hogy mi is pontosan a központi helyszín, talán ez még nem hangzott el, a
5: Szent Anna tér. Ahogy a taksonyiak is ismerik, a település középpontjában. És igen, hát a parkolókkal szűkében vagyunk ezen a területen, úgyhogy aki csak tud, hát vagy távolabb tud leparkolni, vagy pedig a helybeliek legtöbb ugye gyalogosan érkeznek, hiszen ha mindent végig kóstolunk, azért haza is kell jutni.
4: Ez így van, és ugye teljesen ingyenes az egész rendezvény.
5: Teljesen ingyenes, így van, és ma is ugye este még 17 órával, vagy szombatnál tartunk 17 órától a Taxfestivalen zenekar nyújtja a talpalávalót egészen 23 óráig. Úgyhogy hát nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, bízunk benne, hogy mindenki talál kedvére való programot, és jól fogja magát érezni.
0: Erika, még záró kérdésként, bár közben én itt jegyzeteltem, hogy felírtam, hogy mindenképpen majd szeretnénk meghívni a Lokálpatrióta Egyesülettől a képviselőket, a vezetőt, mert azért 20 év az nem kevés idő, hogy ugye azzal kezdődik ma, hogy természetesen méltó megünneplitek ezt a 20 évet. Pár mondatban esetleg, hogyha a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesületről tudná valamit mondani, hogy ők miért ennyire fontosak a Taksony település község életében, hiszen azt gondolom, hogy kulcsfontosságú szerepük van.
5: Hát igen, azért 20 év az nem csak egy ember életében, hanem egy egyesület életében azért egy óriási mérföldkő. 20 évvel ezelőtt néhányan összefogtak, akik szerettek volna tenni a településért, hogy megőrizzék a hagyományokat, hogy bemutassák a következő generációnak mindazt, ami Taksony értéke, és hát legfőképpen, hogy közösséget szerettek volna építeni, hiszen egy település nem csak az utcai épületei vagy a történelme tesz otthonná, hanem azok az emberek is, akik ezt szívükön viselik, és hát akik annak idején 20 évvel ezelőtt az alapító tagok voltak, ők bizony igyekeztek ezeket a hagyományokat megőrizni. 20 évvel ezelőtt akár a szüreti mustra, akár az adventi vásár, amiket igyekeztek életre kelteni, hát bizony csak néhány standból állt, egy egyszerű kis felvonulásból, tehát az, amit ma látunk, azért az egy 20 év munkája, és hát bizony nagyon sokat tesztek azért, hogy ez ilyen szépen kiforja magát, így hát minden tisztelet és elismerés mindazoknak, akik energiát és szívből jövő munkát tettek ebbe a közösségbe.
0: Így van, hát akkor mi nagyon jó kikapcsolódást, hagyományőrzést kívánunk és ünneplést kívánunk a Taksonyi Mustrán, ami tehát ma már elstartol. Nagyon szépen köszönjük Olasz Erikának, a Petőfi Sándor Műveledési Ház és Könyvtár igazgatójának, az esemény szervezőjének a beszélgetést.
4: Köszönjük.
0: Gondolom ezer teendőd van, úgyhogy ez engedünk biztos. Is.
4: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel ma is és holnap is a térre.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van.
4: Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
5: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
1: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsi Zsilinszki utca 43/B.
6: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
7: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Rendkívüli ülést tart hétfőn az országgyűlés. Több ezer hektárnyi természetvédelmi terület égett le a Vajdaságban. Marad a változékony, de enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, Baka András azonban fenntartja javaslatát. Növekedésnek indult a magyar gazdaság, a fellendülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, várhatóan több mint 4%-kal bővül az ipari termelés is, miközben az infláció 1,5%-os. A tárcavezető a növekedés alapjának a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és a takarékos gazdálkodást nevezte. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Ismét civilek sérültek meg az éjszakai orosz és ukrán dróncsapásokban. Kijevben több lakóépületben károk keletkeztek, Zaporizsjában két egészségügyi intézményt ért találat. Legkevesebb két sebesültről tudni. Emellett logisztikai központot, infrastruktúrális létesítményeket, szállítóhajót, valamint drón összeszerelő üzemet is találat ért. Ukrán légicsapásokban az oroszországi Ujjanovszkban 8 civil, köztük egy gyermek, Voronyezs megyében pedig 4 ember sérült meg. Rosztov megyében a sorozatos támadások miatt egy petrokémiai üzem működését felfüggesztették. Csaknem 2 hónap után sikerült teljesen eloltani a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán. A természetvédelmi területen mintegy 4000 hektáron pusztult el a növényzet. A lángok megfékezésén augusztus eleje óta a szerb tűzoltók mellett külföldi segítőcsapatok is dolgoztak. Szakemberek szerint csak a károk felmérése akár 1 évet is igénybe vehet, az erdők helyreállítása pedig több évtizedig is eltarthat.
8: Időjárás.
9: Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós, felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időnként erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 17-21, késő este 10-14 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
8: és Somogyi Bettel.

0: közlekedési információkkal megyünk tovább. Itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban a Taksony online Facebook oldalon olvassuk, hogy útlezárás van a Pihenő utca Fácán utca csatlakozásánál. Várhatóan ez ma délután 5 óráig marad is így. A Forrás üdülő busz megálló közvilágításának kiépítése miatt, tehát az említett helyeken a Pihenő utca és a Fácán utca csatlakozásánál útlezárás van. Egyébként ha már útlezárás, akkor ugye Szigetszent Miklóson a Bajcsy-Zsilinszky úton is még mindig egy irányú egy szakasz, úgyhogy ezt még mindig kalkuláljátok bele a közlekedésbe, mert hogy nyilván ettől egy picit megnőhet a menetidő. Továbbra is igaz, amit korábban mondtunk, hogy ugye két autó koccant az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-as autó csomópontja után, a 16-os kilométernél a külső sávot foglalják el még mindig a sérült járművek, ezért a kialakult torlódás még mindig az M0-as autóútra is kihat. Illetve az M1-es autópályán Budapest felé vezető oldalon a Grébics pihenőhely és Tatabánya között meg-meg áll, vagy csak lépésben halad a forgalom. A külső sávot szinte csak kamionosok foglalják el, így közéjük kerülni jelentős menetidő töbletet okoz, meg lehet veszélyes is, úgyhogy óvatosan, jó utat mindenkinek.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: 11 perccel járunk 9 óra után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. Mostantól izzanak a kameráink. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: Vasárnapi élményprogram 8-12 éves lányoknak. Van ilyen olykor-olykor Szigetszent Miklóson a Nemzedékek házában, de hogy ez pontosan mit jelent, erről a program szervezőjét, Berényi Anitát kérdezzük, aki egyébként jelenleg szociálpedagógia szakra jár, és hát gyerekeknek, főként általános iskolásoknak szokott Anita szervezni szuper kis programokat Szigetszent Miklóson, főként lányoknak, jól sejtjük?
5: Igen, évközben elsősorban lányokkal foglalkozom, gyermekerobikot tartok nekik, két korcsoportnak, illetve az említett élményprogramot. Nyári szünetben pedig ugye a táborokkal kapcsolatban ott vegyes a fiúk is, lányok is vannak.
4: Ugye vasárnapi élményprogram, így konferálta fel Szandi. Ez mit jelent, hogy minden vasárnap van program a Nemzedékek házában, Szigetszent Miklóson, vagy csak időnként? Hogy néz ez ki?
5: Jó lenne, ha minden hétvégén lenne. Egyébként szerintem lenne rá kereslet. Most egyelőre minden hónap harmadik vasárnapja van megcélozva, és a 8-12 éves lányokat várjuk. Azért lett élményprogram, mert elég nehéz, sokat gondolkodtam rajta, hogy milyen nevet adjak neki, de nem igazán lehet jól bekategorizálni, mert annyira sok mindent csinálunk, és olyan sok minden történik, hogy ezt éreztem a legkézenfekvőbbnek.
0: Milyen élmények azok, amikben gazdagodhatnak az odaérkező kislányok, ugye 8-12 éves lányokról van szó, általában mondjuk egy olyan 2-3 órás programról. Miket szoktál számukra kitalálni, ami megfogja őket?
5: Ez a program igazából az összes programomnak az eszenciája. Úgy szokott elindulni a napunk, hogy van vagy egy zenés torna, vagy valamilyen csapatjáték, csapatépítő játékok, tehát mindenképpen valamilyen fizikai aktivitással indulunk el. Ez egyébként lebontja így a falakat, ők is föloldódnak, jobban érzik magukat, megismerkednek, akár csak az, hogy a nevüket megtanulják egymásnak, és ez teremt egy olyan teret, amitől ugye ők oldottabbak lesznek, és akkor így szépen áttérünk egy ilyen kreatív programra, ahol egészen változatos dolgokat szoktunk alkotni, olyan dolgokat, amiket ők ott a helyszínen megcsinálnak, hazaviszik. Csináltunk például naplót a lányoknak, csináltunk lampionokat, ékszereket, tehát nagyon-nagyon változatos. Ezt ugye nagyon szeretik, ez a fő élménypontjuk, mert hazaviszik, és akkor azonnal ott van egy kész termék. És akkor ezek után én át szoktam őket terelni egy közös kis beszélgetésre, amikor kicsit eszünk, iszunk, olyan, mint egy ilyen kis kerekasztal, és ők ugye ezt úgy élik meg, hogy most tényleg így kötetlenül beszélgetünk, de én azért egy picit tudatosabban készülök erre, és mindig igyekszem egy adott témaköré rendezni a beszélgetésünket, és most már ez egy 4 órás programot fog felölelni. Ezt egyébként a szülők is nagyon szokták szeretni, mert akkor ott ugye egyrészt felszabadul 4 óra, másrészt egyébként új barátságok születnek ennyi idő alatt, meg jól érzik magukat a lányok.
0: Pont ez a kérdés merült fel bennem, ez, hogy ezt a szülőknek csinálod, vagy a gyerekek, nyilván ez most csak a vicc kategória, de el tudom képzelni, hogy egyébként nagyon sok szülőnek, akár mondjuk, aki egyedül neveli a gyereket, de akinek mondjuk kevésbé van akár szülőpárnak segítsége hétvégére, szerintem ez egy óriási segítség.
4: Meg a gyerek hogy, is jól érzi magát.
0: Igen, hogy jól érzi magát, biztonságban van, megfelelő szakemberrel van, nem kell aggódnia, és közben neki mondjuk felszabadul néhány órája.
5: Szokták szeretni a szülők, de tényleg elsősorban én a gyerekekért csinálom. Nagyon jók a visszajelzések a szülőktől, tehát általában, ha egy lány eljön, ő előbb-utóbb vissza szokott jönni, hogyha megfelelő számára az időpont. Én a legjobban azt szeretem, hogy személyesen kapcsolódnak, személyesen találkoznak, beszélgetnek, például amikor mondjuk festenek vagy alkotnak, akkor nagyon komoly beszélgetések tudnak kialakulni, és akkor én szoktam fülelni, és ezekre egyébként nagyon jól le is lehet csapni a végén a beszélgetős résznél. Nagyon sokszor van az, hogy egy iskolából érkeznek a lányok, vagy kiderül, hogy hú, mi ismerjük egymást, tehát hogy igazából szerintem ennek a legnagyobb értéke nem csak az, hogy 4 órát értelmesen eltöltenek, hanem hogy tényleg
4: kicsit új kapcsolódnak.
5: Igen,
4: és
5: igen.
4: Mi az, ami, hogy engem nagyon érdekel, hogy mi az, ami nagyon foglalkoztatja most ezt a 8-12 éves korot.
0: Már ami publikus.
4: Amit így hallasz, nyilván ami publikus, igen.
5: Minden publikus. A kortárs kapcsolatok az egy ilyen nagyon fontos téma ilyenkor. Nagyon sokszor behozzák az iskolai konfliktusokat, akár tényleg a kortársak között, de néha van olyan, hogy pedagógus-diák problémák is felmerülnek. Néha beszokták hozni a beszélgetésekbe a családi eseményeket is, illetve hát igazából így az iskola a fő
4: nyilván
5: téma.
4: Az iskola a fókusz.
5: Amit én nagyon szeretek behozni, ők maguktól ritkán hozzák be, az online világ és az online biztonság kérdése.
0: És látom itt, hogy egyébként kreatív foglalkozásokat is szervezel, akár csapatjátékokat, a beszélgetésre is fontos, hogy időt szánj. Miért fontos számodra az, hogy ezt az egészet így megszervezd? Miért látod, hogy erre nagy szükség van?
5: Nekem van két kislányom, vagy nagylányom, 9 és 11 évesek. Sokat járnak hozzánk a barátnők, én mindig otthon tartom például az ő születésnapjukat, nagyon figyelek rájuk, hallgatom őket, és egyszerűen hallom azokat a beszélgetéseket, amik úgy nincsenek igazán kibeszélve, vagy nincs körülöttük adott esetben egy olyan felnőtt, aki erre ténylegesen időt tud szánni, adott esetben megvan hozzá egy szakmai tudás is, és nekem ezért volt fontos, hogy legyen egy olyan tér, ahol ők igazából egymás miatt vannak ott, de mégis van velük egy olyan felnőtt, aki úgy kézben tartja ezt a programot.
4: Akitől tudnak kérdezni.
5: És egyébként nagyon nyitottak, tehát amiatt, hogy az elején én is beszállok a játékokba, és együtt játszunk, ezért pillanatok alatt megnyílnak tényleg, nagyon gyorsan.
0: Ezek olyan alkalmak egyébként, ahol a szülők nem lehetnek, vagy inkább azt kéred, hogy ne legyenek jelen, vagy ha valaki mondjuk szeretne ott maradni szülőként, van rá lehetőség?
5: Van olyan programom, ahol szívesen látom a szülőket is, például a gyermekerobikon. Én kifejezetten szeretem, most a héten például két apuka ült be, és nagyon-nagyon örültem neki, mert az apukák ritkábban érdeklődnek, inkább csak behozzák és ott hagyják a gyerekeket. Ezen a hétvégi programon jobban szeretem, ha nincs szülő. Egyébként nem ismerült még fel soha az igény, hogy egy szülő ott maradna, de egészen egyszerűen a gyerekek teljesen másképp viselkednek, és nem éri el akkor az egész program azt a célt, amit én szeretnék vele elérni.
4: Van egy létszámkorlát egyébként, illetve lehet még csatlakozni ezeket az alkalmakhoz majd?
5: Abszolút lehet. Nem alakult még ki egy fix csapat. Az én célom az lenne, hogy lenne egy 10, maximum 15 fős olyan csapat, akik hónapról hónapra együtt vannak. Ez még nem alakult ki. Ugye itt a szülőkkel kapcsolatban is fontos, hogy a dátumok megfelelőke, vagy éppen az a hétvége aktuális-e nekik. Általában mindig van még hely, lehet csatlakozni.
0: Honnan tudják egyébként a szülők, hogy mikor van? Ugye azt megbeszéltük, hogy tulajdonképpen van egy rendszer ebben, de hol tudnak esetleg utána nézni? Ugye a Nemzedékek Háza mindig fixen a helyszín Szigeten Miklóson.
5: Igen, az összes programomnak a Nemzedékek Háza ad az otthont, ugye a táboroknak, a gyermekerobiknak, van egy saját szakmai oldalam, Ezt is nagyon nehéz volt elnevezni, ugye amiatt, hogy annyi mindent csinálok, ez a mozduljátsz, fejlődj nevet adtam neki, ezen keresztül is meg tudnak engem találni, illetve a Nemzedékek Házában rendszeresen tartok programot, úgyhogy ott biztosan megtalálnak.
0: Kell egyébként előre regisztrálni, vagy jelezni, hogy szeretnének jönni, vagy azt is lehet, hogy csak besétál oda valaki, hogy akkor jó napot, én most jöttem.
5: Hát azt is lehet, nem küldenék el senkit, viszont nagyon komolyan felkészülök ezekre a programokra, tehát például a kreatív programra, ha mondjuk festünk, akkor ott arra figyelek, hogy annyi eszköz legyen, tehát emiatt, vagy hogyha mondjuk egy nyomtatott anyagot adok a gyerekeknek, vagy matricát, vagy bármit, akkor nekem fontos azért tudni, hogy hányan lesznek, mert akkor úgy készülök.
0: És a végére még egy picit, ugye azt mondtuk itt az elején, hogy a szociálpedagógia szakra is jársz közben. Amiket ott tanulsz, abból tudsz így bevinni ezekre az alkalmakra, akár táborokba. Nyilván úgy, hogy talán valószínűleg ezt mondtad is, hogy gyerekek észre sem veszik, hogy közben egyébként mondjuk te tanítod őket, vagy neveled valamire őket, vagy irányítod valami merre őket.
5: Fú, hát én nem tudok kibújni a bőrömben, én lépten nyomon tanítom, vagy próbálom segíteni a gyerekeket abban, hogy mindenféle információt átadjak nekik. Ugye én egy levelező szakra járok hétvégente, minden hétvégén olyan dolgot tanulok, amit be tudok vinni már másnap a gyerek programjaimba. Ugyanakkor nekem a gyermekvédelem és a prevenció az, ami a legfontosabb, ezt meg mindig egy aktuális témába be lehet vinni a gyerekeket.
0: Prevenció milyen szempontból, mire vonatkozóan?
5: Hát erre is nehéz egy konkrét választ adni. Nekem a kortárs bántalmazás megelőzés az egy nagyon fontos téma, az önvédelem is egy nagyon fontos témám, és az összes többi téma az inkább olyan, amihez már egy szakembert hívnék, tehát egy drogprevenció, vagy például most ez még szervezés alatt áll, de az mondjuk az elektromos rollerek megfelelő használatával kapcsolatban is próbálok szervezni egy kis programot, ahol a gyerekeknek segítenek, hogy hogyan kell ezt jól csinálni.
0: Bármelyik összejön, kérlek, gyere hozzánk, és beszéljünk, és igen, hozd a szakembert is, mert mindegyik nagyon fontos téma. És akkor még egy kérdés, hogy előfordul-e olyan, hogy mondjuk egy-egy gyerkőcnél van olyan, amit azt gondolsz, hogy ezt a szülővel meg kéne beszélni, jelzed a szülőnek, hogy szóba került egy olyan téma, ami egy kicsit érzékeny, érdemes lenne nekik is otthon velük külön beszélni erről?
5: Abszolút, sőt a szülőkkel tartok is egy zárt Facebook csoportot, és ott mindig el szoktam mesélni a program után, hogy, illetve hát előtte is, hogy miről lesz szó, utána pedig, hogy mire jutottunk, miket beszélgettünk, hogyha olyan téma, egyszer volt csak ilyen, hogy fölmerült online térrel kapcsolatban egy dolog, amiről úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha tud a szülő is, és akkor ők ezt otthon tudják folytatni. Abszolút, igen, el szoktam mondani.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy vagy, és éppen beszéltük itt mikrofonon kívül, hogy te szoktál olyat is csinálni, hogy akár mondjuk otthon a kisgyerkőcnek szülinapi zsúrra, mondjuk valami programmal készülsz. Nekem a pont lesz egy ilyen, de sajnos egyébként gondoltam is rá, de úgy jött ki a program, hogy most nem, de jövőre mindenképpen fölírlak a listára, mert hát egyébként táborokban is akkor érdemes.
4: Igen.
0: Gondolom, hogy jövőre is tervezel tábort.
5: Jövőre már kettő is lesz, ugyanis idén már alulról súroltuk a 40-es létszámot, még boldogultunk vele, de jövőre megosztjuk ezt két csoportban.
0: Biztos furcsa lehet a hallgatóinak, hogy miért szeptemberben beszélünk erről, de hát ugye Betty, mi szoktunk a nyári táborokról interjúzni, és hát ugye azt mondják, hogy hát össze, de januárban már legalább, mert hogy egyrészt hát tudjon az ember tervezni, másrészt igen, hogy legyenek helyek. Hát nagyon szépen köszönjük Berényi Anitának. Berényi Anita mozdulj, játsz, fejlődj, így megtaláljátok az oldalát a Facebook oldalon is. Köszönjük szépen.
5: Köszönjük. Én is köszönöm.
0: Bocsát, még így a végére, hogy most mikor lesz a legközelebbi? Van már tervben?
5: Ez nagyon jó, hogy kérdezed. Ja. Október 18-án lesz a következő, viszont ugye most a Miklósi Városnapok is most jönnek, úgyhogy ez egy picit másképp fog alakulni, bár még szervezés alatt van. Itt én egy 4 órás programot vállaltam, ahol igazából a mozgás részét fogjuk most kiemelni több turnusban.
0: Szuper. Na, akkor majd meg tudjátok nézni a közösségi oldalakon is, és akkor tudtok rá regisztrálni. Köszönjük szépen, Anita, a beszélgetést.
5: Köszönöm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Játszótereket fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. A beruházás a Miklós teret, a Szent Miklós útja 2-4, 10/2 és 12-14 szám alatti területeket, a Bogja parkot, a Jókai Mor parkot, a Váci Mihály teret, a Tűzoltóöblöt és a Tanösvényt érinti. A munkálatok során 3 meglévő játszóeszközt elbontanak, 3 eszközt lecserélnek, valamint 8 új játszóeszközt telepítenek. A fejlesztések célja, hogy a város játszóterei biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak. A kivitelezés várhatóan október 15-én fejeződik be. Az önkormányzat a munkálatok idejére a lakosság türelmét és megértését kéri. EpiPen injekciók biztosítását vizsgálják az oktatási intézményekben. Az EpiPen injekciók oktatási intézményekben történő biztosításának lehetőségéről is szó esett a Sziget-Szent Miklósváros Szociális és Egészségügyi Bizottságának legutóbbi ülésén. A kérdést Tóth Pál önkormányzati képviselő vetette fel, aki arról számolt be, hogy a mocorgó óvodában aláírásgyűjtés indult annak érdekében, hogy az intézményben is rendelkezést álljon az életmentő készítmény. Szabó József, a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezéssel a bizottság tagjai is egyetértettek. A következő időszakban ezért azt vizsgálják majd, hogy Sziget-Szent Miklós különböző oktatási intézményeiben mekkora igény mutatkozik az EpiPen biztosítására, és milyen további egyeztetések szükségesek a lehetőség megteremtéséhez.
7: A bizottság a képviselő úr javaslatára abban maradt, hogy fölkérje a hivatalt, hogy mérjék föl, hogy tartanak-e ilyen EpiPen injekciót, és ha nem, akkor hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy ezt célszerű tartani, illetve kérdezzük meg, hogy ennek a finanszírozását tudják-e biztosítani. Ha tudják, örülünk neki, ha nem, akkor pedig ezúton is felajánljuk a segítségünket.
6: Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat szervez Tököl önkormányzata szeptember 25-én. A szűrőbusz a Művelődési Központ parkolójában a Kossuth Lajos utca 66-os szám alatt várja a tököli lakosokat 9 és 16 óra 10 perc között. 3 vizsgálatra lehet időpontot foglalni, hasi vagy pajzsmirigy ultrahangra, melanómia szűrésre, valamint légzésfunkcióra funkciós vizsgálatra. A vizsgálatok térítésmentesek, egy-egy vizsgálat körülbelül 10-15 percet vesz igénybe. A részvételhez előzetes regisztráció és időpontfoglalás szükséges. Egy személy egy vizsgálatra jelentkezhet. Időpontfoglalás kizárólag online a szűrőbusz.tököl.hu oldalon lehetséges. A vizsgálatra érkezőknek a tajkártyájukat és személyi igazolványukat is magukkal kell vinniük. Jubileumi ünnepre készül a város. Tököl várossá válásának 25. évfordulóját ünneplik szeptember 26-án, amelynek apropóján városnapot rendeznek. A programok már a hagyományos szüreti felvonulással elkezdődnek, majd a vásártéren folytatódnak. Délután 14 órától helyi tánccsoportok és sportegyesletek bemutatói várják a közönséget. 16 óra 30 perctől a Rokonok lépnek színpadra. Este az Álmokfutók, DJ Dominik, a Happy Gang, a Shy Guys és Péter Stámek követik egymást. Éjféltől szüreti rácbállal folytatódik az ünneplés a Koló 50 zenekarral. Számolt be a programokról a Lakihegy Rádiónak Tóth Zoltán József Tököl polgármestere.
5: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió fonogramdíjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő.

0: 7 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórusművészet kiemelkedő előadói látogatnak el Szigetszentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Bredák Szandival
2: és Somogyi

0: közlekedési információkkal megyünk tovább. Itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban a Taksony online Facebook oldalon olvassuk, hogy útlezárás van a Pihenő utca Fácán utca csatlakozásánál. Várhatóan ez ma délután 5 óráig marad is így. A Forrás üdülő busz megálló közvilágításának kiépítése miatt, tehát az említett helyeken a Pihenő utca és a Fácán utca csatlakozásánál útlezárás van. Egyébként, ha már útlezárás, akkor ugye Sziget-Szent Miklóson a Bajcsy-Zsilinszky úton is még mindig egyirányú egy szakasz, úgyhogy ezt még mindig kalkuláljátok bele a közlekedésbe, mert hogy nyilván ettől egy picit megnőhet a menetidő. Továbbra is igaz, amit korábban mondtunk, hogy ugye két autó koccant az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-as autó csomópontja után, a 16-os kilométernél a külső sávot foglalják el még mindig a sérült járművek, ezért a kialakult torlódás még mindig az M0-as autóútra is kihat. Illetve az M1-es autópályán Budapest felé vezető oldalon a Grébics pihenőhely és Tatabánya között meg-meg áll, vagy csak lépésben halad a forgalom. A külső sávot szinte csak kamionosok foglalják el, így közéjük kerülni jelentős menetidő többletet okoz, meg lehet veszélyes is, úgyhogy óvatosan, jó utat mindenkinek.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 2 perc múlva 3:40. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek, és élőben közvetítjük videós formában is a beszélgetést. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
0: Vendégünk pedig Gere Ági, a Kisdunamente TDM szervezet vezetője. Jó reggelt.
4: Jó reggelt. Sziasztok.
0: Programokról beszélgetünk, amik így előttünk állnak. Miket hoztál nekünk?
4: A Halásztelki mesenapok lesz ezen a hétvégén. Mától indul, ma estétől lesz az ünnepélyes megnyitója a Márai Művelődési Központban, és már rögtön egy Brémai Muzsikusok című előadást is fognak előadni a gyerekeknek a lelkes készülő óvónők. És hát holnaptól indul igazából a nagy egésznapos mesenap a Szent László téren eredetileg. Azt mondták a szervezők, hogy ha valami oknál fogva rossz lesz az időjárás, akkor beköltöznek majd a Máraiba, de szerintem erre nem kerül sor, mert azért egy kellemes kiránduló időt jósolnak a hétvégére is. 10 órától kezdődnek a programok, tehát a Szent László téren, és egészen ilyen-olyan meséken át, ebben most talán nem mennék bele teljes
0: mintében. Egyet-kettőt majd én mondok, meg most nézem, hogy 4 órakor Paja Bea.
4: Pont ezt akartam mondani, igen, hogy talán a napfénypontja. Bocsánat, Paja Bea és Lisztes Jenő gyerekkoncertje lesz, de akkor nézzünk néhány mesejátékot, mesét itt a programból.
0: Igen, 10 óra, segítek, 10 óra 15 perckor Grimm Holle anyó, a Birok általános iskola 3 per C, tehát a harmadik C osztálya, aztán lesz pitypang, mesesátor, interaktív mesélés, de lesz majd például Buli a réten, a Hunyadi általános iskola első C osztályának a mesejátéka, ez 13:30-kor, Garabonciás, néptánc együttes délután 2 órakor, és akkor mondok még egy zárásként, hogy 5 órakor majd Paja Beáék után lesz táncház és vigadalom, és mindez ingyenes.
4: Abszolút, és csak úgy, mint a Tököli Városnap, amely szeptember 26-án szombaton lesz a
0: Ezt akartam mondani, hogy köszi, hogy így mondtad, hogy milyen idő lesz, mert hogy én ott leszek a színpadon, és így legalább, hogy tudom, hogy nagyjából mit vegyek fel.
4: Igen, abszolút. És hát természetesen a helyi tánccsoportok táncbemutatóján kívül gyakorlatilag azt lehet elmondani a program kínálatot nézve, hogy egy ilyen retro délután és este lesz, hiszen a Rokonok, az Álmok Futók, DJ Dominik, Happy Gang és a Shy Guys van a fellépők listájában.
0: Tökölön egyébként visszatérő, például a Happy Gang is, DJ Dominik is visszatérő fellépő.
3: Meg a Kozó is egyébként, ugye ő is volt már többször.
0: Most májusban, úgyhogy úgy néz ki, hogy ott nagyon bejött mindez. Igyekszem majd itt a hallgatóinknak is esetleg a Facebook oldalon valahogy közvetíteni, ha nem tudtok eljönni, hogy mi is történik ott, mert én ott leszek.
4: És hát ez a hét sem telik el valamilyen jeles nap nélkül, és hát mi is lehetne más, mint a kicsit a szakmába vág a turizmus világnapja lesz szeptember 27-én ebben az évben is. Immáron 2011 óta jelölték ki ezt a napot a döntéshozók, és az idei év tematikája, mert hogy ebben az évben is, tehát a turizmus világnapján országszerte egyébként nagyrészt ingyenes programokra lehet csatlakozni a különböző településeken, a idei tematika pedig a víz.
0: Nem tudom, hogy ezt egy mostanában találták-e ki, vagy egészen véletlen, hogy ekkora aktualitása van, hogy mennyire fontos a víz, azért szerintem az utóbbi időben.
3: Az utóbbi időben megtapasztaltuk, igen.
4: És a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nagyszerűen összegyűjtötte a honlapján, és ezt linkeltük be mi is a kisdunamente.hu-ra, hogy országszerte milyen programokkal készülnek a szervezők, szolgáltatók, és kiemelnék, mert hát, hogy mégiscsak helyi specialitás, itt szeptember 26-án két alkalommal is indul két különböző tematikus sét a Sziget-Szent Miklóson, az egyik 10 órától a Városi Könyvtár és Közösségi Ház elől, ahol egy körülbelül 3 órás várostörténeti sétán vehetnek részt a jelentkezők, és a természetesen a helytörténeti gyűjteménybe is látogatás kerül, ahol pedig Mis Nándor fogja fogadni a csapatot.
5: De jó.
4: Délután 2 órakor pedig a tanösvényen lesz egy 2,5 óra időtartamú séta. Ezekre nagyrészt ezekre a programokra is, illetve jellemzően az országos programokra is előzetes regisztráció szükséges, hiszen sokszor limitáltak a helyek, és ha jól tudom, akkor pont a tanösvényi séta már betelt, de ettől függetlenül nem biztos, hogy a vezető, mindkét séta vezetője egyébként Jakab Károlyné el fogja küldeni a résztvevőket, mert ő nem az a típus, aki bárkit is hazaküld, ha lelkesen szeretnének részt venni a programon. Úgyhogy böngészszék a honlapunkat, kisdunamente.hu, és lehet országos programokat is. Ezúttal most egy picit a térségből kilépve, bátran Budapesten és vidéken is nézzenek körül, hogy a turizmus világnapján vasárnap milyen programokon lehet részt venni.
0: Én látom, hogy például egyébként a délután 2 órai, ami már ugye betelt, az körülbelül 2,5 órás, és a Hév megálló, Kisdunaparthoz levezető lépcső, május 1 sétány, Dunaparti sétány, sétány teniszbisztró, Kishajó kikötő, Sziget-Szent Miklósi úszólábtanösvény is vissza a Hév megállóig, tehát ez lesz majd az útvonal.
4: Igen, nagyon részletes leírást adtak a kamara munkatársai a programokról, úgyhogy szerintem ismeretlenül is bárki ide találna.
0: Tök jó. Nagyon jó, hogy így a térségben is csatlakoztatok ehhez az országos kezdeményezéshez. Ennyi? Megvagyunk,
4: igen,
0: ugye? Mert így erre szerintem bőven most.
4: Abszolút,
0: biztos. Nagyon szépen köszönjük Gere Áginak. Kisdunamente TDM szervezet vezetőjének, kisdunamente.hu/programok, itt mindent megtaláltok, és nagyon szépen köszönjük a mai és az egész
3: figyelmet, mert hogy búcsúzunk, de még Petr Rokaresz most érkezik.
0: Igen, délután pedig Petyko Ági, mi pedig élőben hétfőn találkozunk.
3: Hétfőn jövünk, jó
0: hétvégét. Újra, illetve hát a tököli városnapokon, ha valaki arra jár, akkor nyugodtan jöjjön oda egy bambira, majd nem tudom, kocintunk valamiben. Jó hétvégét.
3: Sziasztok!

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Rendkívülülést tart hétfőn az országgyűlés. Ismét civilek sérültek meg az orosz-ukrán dróncsapásokban. Változékony, szeles idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Rendkívülülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, Baka András azonban fenntartja javaslatát. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződésszegést is megállapított. Kismértékben nőtt a munkanélküliség augusztusban, a regisztrált álláskeresők száma 229 ezer volt, 7 ezerrel több, mint júliusban. A munkanélküliségi ráta 4,7% volt, közölte a KSH. Ezzel párhuzamosan a 15 és 64 év közötti népesség 3/4-ének, 4.654 ezer embernek volt bejelentett munkája augusztusban, 21 ezerrel kevesebbnek, mint az azt megelőző hónapban. Ismét civilek sérültek meg az éjszakai orosz és ukrán dróncsapásokban. Kijevben több lakóépületben károk keletkeztek, Zaporizsjában 2 egészségügyi intézményt ért találat. Legkevesebb 2 sebesültről tudni. Emellett logisztikai központot, infrastruktúrális létesítményeket, szállítóhajót, valamint drón összeszerelő üzemet is találat ért. Ukrán légicsapásokban az oroszországi Ujjanovszkban 8 civil, köztük egy gyermek, Voronyezs megyében pedig 4 ember sérült meg. Rosztov megyében a sorozatos támadások miatt egy petrokémiai üzem működését felfüggesztették. Csaknem 2 hónap után sikerült teljesen eloltani a tüzet a vajdasági Deliblati homokpusztán. A természetvédelmi területen mintegy 4000 hektáron pusztult el a növényzet. A lángok megfékezésén augusztus eleje óta a szerb tűzoltók mellett külföldi segítőcsapatok is dolgoztak. Szakemberek szerint csak a károk felmérése akár 1 évet is igénybe vehet, az erdők helyreállítása pedig több évtizedig is eltarthat.
4: Időjárás.
5: Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós, felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időnként erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 17-21, késő este 10-14 fok között alakul.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra
3: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
6: Közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint most folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában, mindkét irányban, és nem látok fennakadást a 6-os úton, a második Rákóczi-Ferenc úton és a Csepeli úton sem az M0-ás közelében. Viszont a Csepeli út fővárosi szakaszán a Lámpás utcánál sűrű forgalomra számíthatok. Szigetszentmiklóson folyamatos a haladás a Kántor úton, a Gerinc úton, valamint a Gyári úton és a Petőfi utcában is, de a gyártelepi hévátjárónál zsúfoltságra kell készülni. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatosan lehet haladni az 51-es és 510-es úton. A Soroksári úton az M0-ás közelében rendőri ellenőrzésre készülhettek, a Haraszti úton pedig lassulásra a Péter Apostol utcánál lévő félpályás korlátozás miatt. Az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakasza jól járható. Csepelen zsúfoltságra kell készülni a Kossuth-Lajos utcában az Ady Endre út és a Szent István út között, a Tellerede úton pedig mindkét irányban folyamatosan lehet haladni ezekben a percekben. További jó utat mindenkinek!
4: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
6: Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, még pedig szeptember 25-én pénteken. Sziasztok, a mikrofonnál Petró Karesz, és a mai műsorban beszélünk majd arról, hogy az óriás bankok egy újfajta veszélyre figyelmeztetnek mindenkit. A filmes hírek között szó lesz arról, hogy Tom Cruise új filmje, a Digger, megosztotta a kritikusokat az első vetítés után, hogy mik az első vélemények, az kiderül 13 óra után. Hamarosan a mai évfordulókkal megyünk tovább, és hozok egy csomó programajánlatot innen a térségből. Töltsétek velem a következő 5 órát ma is!

Szeptember 25-e péntek van, és ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál Petró Karesz, a mai napon pedig Kende és Eufrozina nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. Most pedig jöjjenek a mai évfordulók. Pontosan 100 évvel ezelőtt Henry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. 533 évvel ezelőtt, 1493-ban Kolumbusz 17 hajójával elhagyta Spanyolországot. Ez már a második útja volt akkor az új világ felé. 94 évvel ezelőtt, 1932-ben felavatták Erzsébet királyné monumentális emlékművét az Eskütéren, a mai március 15-e téren. Az ünnepségen ott volt Sisi unokája, az ország és a főváros minden számottevő személyisége és a budapestiek több ezres tömege. Az ünnepély díszsortűzzel zárult. Az emlékművet 1953-ban lebontották, de Zala György aranyozott bronzból készült Erzsébet szobrát szerencsére nem olvasztották be. 1986 telén, igaz nem az eredeti helyén, hanem azzal szemben az Erzsébet híd budai hídfőjénél újra felállították Erzsébet királyné szobrát a kupolás csarnok nélkül. Innen folytatjuk hamarosan a további fordulókkal. Oh,

0: Crazy.
1: Helyben vagyunk, a delelőt hallgatjátok a Lakihegy Rádióban, benne pedig a mai évfordulókkal, itt szeptember 25-én. 82. szülinapját ünnepli ma az Oscar-díjas színész, a nagyszerű Michael Douglas, 75. szülinapját ünnepli Mark Hamill, azaz Luke Skywalker a Star Wars-ból. Ma 57 éves a Velszi születésű Oscar-díjas amerikai színésznő Catherine Zeta-Jones, ma 58 éves az amerikai színész és énekes Will Smith, aki egyébként, ha jól tudom, a közelmúltban Budapesten is járt. Ma ünnepli szülinapját Réka Sikároly, illetve Nagy Ervin, Jászai Mari díjas színész, illetve országgyűlési képviselő és kultúráért felelős államtitkár. Isten éltessen minden ünnepeltet, ezek voltak a legfontosabb mai évfordulók itt a Lakihegy Rádióban, rövidesen pedig térségi hír összefoglalóval és programajánlatokkal megyünk tovább. Utána mindenképp szeretném a figyelmetekbe ajánlani a ma esti Cinema Sziget filmklubot, amely ezúttal is a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban vár titeket.

0: boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
6: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
5: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
6: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
7: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Új sportkoncepciót készít elő Sziget-Szent Miklós. Egyeztetnek Sziget-Szent Miklós új sportkoncepciójának előkészítéséről. A város jelenlegi sportkoncepciója még 2006-ban készült, azóta azonban jelentősen megváltoztak a lakossági igények, a sportinfrastruktúra és a helyi sportélet körülményei. Az önkormányzat ezért új, a jelenlegi helyzethez és a város jövőbeni céljaihoz igazodó dokumentumot készít. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a részletekről hamarosan egyeztetnek.
9: Az első lépések most, hogy meghatároztuk, hogy elkészítjük ezt a koncepciót, éppen most szerdán lesz egy egyeztetés a helyi sportszervezetekkel, az önkormányzat dolgozóival, a bizottság tagjaival, és egy munkacsoportot szeretnénk létrehozni, aki az alapokat meghatározza, azt majd később vitára szeretnénk bocsátani a civil szervezetek részére, és egy konszenzusos koncepciót szeretnénk készíteni, de hát ugye minden koncepcióból az a lényeg, amennyit meg tudunk valósítani, tehát a valóság talaján is kell maradnunk sajnos.
8: Drogprevenciós kerekasztalt szerveztek Sziget-Szent Miklóson. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeztek szeptember 21-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A délutáni programon az Anti-Drug World Federation országos mentorprogramját is bemutatták. Tóth Attila, a szervezet elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal. A mentorok segítséget nyújtanak a problémák felismerésében, szükség esetén pedig a megfelelő szakmai támogatás irányítják a fiatalokat. A programba az elképzelések szerint iskolákat és sportszervezeteket is bevonnának.
10: Nagyon sok mentort szeretnénk elszórni a gyerekek között. Ezek lennének edzők, pedagógusok, különböző szakemberek, akik a gyerek közelében vannak, akár tanárok is, pedagógusok, és egy olyan képzést szeretnénk közösen összerakni, ami arra lenne hivatott, hogy a mentor észrevegye, hogyha probléma van, még mielőtt, már nem, már késő. Tehát ne az legyen, hogy egy addiktológushoz már úgy kerüljön oda egy, akár egy fiatalkorú, hogy függőségi problémái vannak, hanem megpróbáljuk ezt megelőzni, hiszen a prevenció az egy megelőzés.
8: Továbbfejlesztik halásztelek közvilágítását. A képviselőtestület legutóbbi ülésén az önkormányzat első fél évi gazdálkodásáról szóló elszámoló tárgyalásakor szó esett a közvilágítás bővítéséről. Nagy Barnabás halásztelek polgármestere rádiónknak elmondta, a város több pontján már megvalósultak közvilágítási fejlesztések, a következő időszakban pedig az északi városrészre is kiemelt figyelmet fordítanak. Hozzátette, évvégéig több utcában is biztosítják a közvilágítást.
11: Az éves beruházásaink között ott van a Leszek északi részének a közvilágítás tervezése és kivitelezése. Ez az Akácos utcától északra lévő területeket érinti, a Makai, Latinovics utcák, illetve a Mensáros László utca és környékének a közvilágítása. Ez egy régóta várt dolog az északi részen, és remélhetőleg ott is jó megvilágítása lesz az utcáknak.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Együtt alkotni öröm címmel a Szigetszent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Szigetszent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szeptember 25-én a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, és ígértem az előző fél órában, hogy a figyelmetekbe ajánlom most a mai Cinema Sziget filmklubot, amely a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban vár mindenkit este 6 órára. Ezúttal pedig egy 2022-es magyar vígjátékot láthattok, a címe Szia Életem, a főszerepben Turóci Szabolcs. A fantasy elemekkel dúsított egyedi vígjáték egy népszerű, de ihlet hiányos írónak és sosem látott kisfiának nem várt találkozásáról szól. A hirtelen nyakukba szakadt, kényszerű együttlét fordulatos, vidám és érzelmes története a fiú fantáziájának köszönhetően átlépi a valóság kereteit is. A film egyik rendezője, Rohonyi Gábor lesz majd a vendégem, vele fogunk beszélgetni az alkotói folyamatokról és sok más érdekességről a vetítést megelőzően, tehát ma este 18 órától a Cinema Sziget Filmklubban, a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ha további információra vagytok kíváncsiak, látogassatok el a sárgaház.com oldalra.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz. Itt a térségben pedig legközelebb szeptember 30-án lesz majd véradás, tehát jövő héten szerdán Tökölön a Művelődési Házban 14 és 18 óra között. Ezt követően október 8-án, azaz jövő hét utáni csütörtökön Kiskullacházán, ugyancsak a Művelődési Házban 13 és 18 óra között nyújthatjátok segítségre a karotokat. A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában, az életmentésben. A tudomány mai állása szerint a vér semmi mással nem pótolható, mesterségesen nem előállítható, csak véradással pótolható. Vérátömlesztésre elsősorban a nagy vérveszteséggel járó balesetek sérültjeinek ellátásakor műtétek során van szükség, illetve számos súlyos betegség, mint a vérképzőszervi vagy rosszindulatú betegségek is jó eséllyel gyógyíthatók. Azonban a kezelés során a betegnek folyamatosan vérkészítményeket kell kapnia. A véradás során levett vérből előállított legrövidebb lejáratú vérkészítmény, a trombocita készítmény, csupán 5 napig használható fel, ezért nagyon fontos a véradások folyamatossága. Legyetek tehát ott minél többen a térségi véradásokon, legközelebb szeptember 30-án Tökölön és október 8-án Kiskullacházán.

0: Hamarosan hírösszefoglalóval megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban, a következő órában pedig hozom nektek az aktuális térségi programajánlatokat.
1: Lakihegy Rádió. A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük, pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csap le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Hétfőn szavaz a parlament a legfőbb ügyészjelöltről. Online és nyomtatott formában is újraindul a Népszabadság. Változékony, szeles idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Rendkívül ülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbb ügyészjelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, Baka András azonban fenntartja javaslatát. Amerikai és globális zsidó szervezetek vezetőivel egyeztetett a köztársasági elnök New Yorkban. A megbeszélésen Baka András hangsúlyozta, hogy napjainkban Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége Magyarországon él, és hazánk ma a világ egyik legbiztonságosabb országa. Az államfő tegnap beszédet mondott az ENSZ közgyűlésen, ahol egyebek közt azt hangsúlyozta, hogy a világszervezet bizalmi válságban van, túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződésszegést is megállapított. Kismértékben nőtt a munkanélküliség augusztusban, a regisztrált álláskeresők száma 229 ezer volt, 7 ezerrel több, mint júliusban. A munkanélküliség iráta 4,7% volt, közölte a KSH. Ezzel párhuzamosan a 15 és 64 év közötti népesség 3/4-ének 4.654 ezer embernek volt bejelentett munkája augusztusban, 21 ezerrel kevesebbnek, mint az azt megelőző hónapban. Megszüntetése után 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság. Október 8-ától az nso.hu címen érhető el a portál, a nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. Tóth Ákos főszerkesztő a Kossuth Rádióban azt mondta, az alapértékek nem változnak, céljuk egyebek mellett a korábbi kiterjedt vidéki tudósítói hálózatuk feltámasztása, és a tervek között a napilap újraindítása is szerepel.
6: Időjárás.
7: Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós, felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időnként erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 17-21, késő este 10-14 fok között alakul.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
8: Megyünk tovább friss közlekedési infókkal itt a Lakihegy Rádióban. Baleset történt a Tököli repülőtér mellett a Gerinc utat és a második Rákóczi-Ferenc utat összekötő 5101-es úton. Itt torlódásra kell számítanotok mindkét irányban. Torlódik a forgalom a gyártelepi Hévát járónál is, de információink szerint a Csépi út és a Petőfi utca jól járható. Továbbra is félpályás lezárásra kell számítanotok a Bajcsi-Zsilinszky úton Sziget-Szent Miklóson, a Tököli út és a Losonci utca között, a Losonci utca irányába lehet csak közlekedni. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatosan lehet autózni az 51-es és 510-es úton egyaránt. A Soroksári úton folyamatos a haladás szintén, de baleset történt a Grassalkovics úton, mégpedig az Erzsébet utca közelében. A Haraszti úton pedig továbbra is torlódásra kell számítanotok félpályás lezárás miatt a Péter Apostol utcánál. Az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett nincs fennakadás, Sziget-Szentmártonban pedig rendőri ellenőrzés zajlik a Kossuth-Lajos utcában, mégpedig a Telkes utca közelében. További jó utat mindenkinek!
6: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Ma szeptember 25-e van, szép pénteket kívánok mindenkinek. A Delelőt hallgatjátok a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig Petró Karesz. Ebben az órában friss térségi programajánlatok közül fog

0: Helyben vagyunk, a Delelőt hallgatjátok a Lakihegy Rádióban. Idén is lesz Patak Fesztivál Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Városi Galériában. A megnyitóra szeptember 26-án délelőtt 11 órakor kerül sor. Ez az országos képzőművészeti kiállítás immár 1999 óta kerül megrendezésre Sziget-Szent Miklóson. A kiállítás megnyitja Szem Ádám György, Munkácsi Mihály díjas festőművész, író, az MMA elnökségi tagja. A kiállítás kurátora Puha Ferenc festőművész, a fesztivál szervezője és háziasszonya pedig Kontrasolti Eszter galéria vezető. A program a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat része, a belépés pedig díjtalan. Ne feledjétek, tehát a megnyitóra szeptember 26-án délelőtt 11 órakor kerül majd sor, a tárlat pedig megtekinthető szeptember 26-ától egészen október 17-éig. Ha további információra vagytok kíváncsiak az idei Patak Fesztivállal kapcsolatban, látogassatok el a sárgaház.com oldalra.
1: Volt, ami volt már, régen elmúlt, temettem az emlékedet. A kötre zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig Petró Karesz. Az első Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretein belül szeretettel várnak mindenkit az Ádám Jenő Többcélú Intézmény hangverseny termébe október 11-én délután 5 órára az Ádám Jenő 130 nevű koncertre. A programsorozat keretében tehát az Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórusművészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est részletes műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján, a belépés pedig díjtalan. Az Ádám Jenő 130 koncert tehát október 11-én délután 5 órakor kezdődik majd Sziget-Szentmiklóson az Ádám Jenő Többcélú Intézmény hangverseny termében. További információt pedig a sárgaház.com oldalon is találtok.

0: néha úgy érzed, nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes, DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászlé főző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medikálnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medikált.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medikál. Nálunk jó kezekben van.
6: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Választ gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Játszótereket fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. A beruházás a Miklós teret, a Szent Miklós útja 2-4, 10/2 és 12-14 szám alatti területeket, a Bogja parkot, a Jókai Mór parkot, a Váci Mihály teret, a Tűzoltóöblöt és a Tanösvényt érinti. A munkálatok során 3 meglévő játszóeszközt elbontanak, 3 eszközt lecserélnek, valamint 8 új játszóeszközt telepítenek. A fejlesztések célja, hogy a város játszóterei biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak. A kivitelezés várhatóan október 15-én fejeződik be. Az önkormányzat a munkálatok idejére a lakosság türelmét és megértését kéri. Megszűnt a nappali locsolási tilalom Taksonyban. A korlátozást július 6-án rendelték el a helyi ivóvízellátás biztosítása érdekében. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a tilalmat szeptember 15-i hatállyal megszüntették, miután a település ivóvíz közműveit üzemeltető DPMV ZRT jelezte, hogy a korlátozás feloldható. Az önkormányzat ezúton is köszöni a taksonyi lakosok együttműködését és felelős hozzáállását. 10. alkalommal találkoztak az egykori csepeli gyári dolgozók. A jubileumi esemény ezúttal különleges jelentőséget kapott, hiszen első alkalommal nem csak a csepelművek egykori munkatársait, hanem a kerület ipartörténetéhez szorosan kapcsolódó más üzemek és vállalatok korábbi dolgozóit is közösen köszöntötték. A találkozón a csepelművek mellett a papírgyár, a posztógyár, a szabadkikötő, a Mirelit, a Dunatermelő Szövetkezet, a növényolajgyár és az IKV egykori munkatársai is részt vettek. A rendezvény résztvevőit közös múlt köti össze, hosszú éveken, sok esetben évtizedeken keresztül dolgoztak Csepel meghatározó üzemeiben. Munkájukkal maguk is hozzájárultak csak a kerület ipari fejlődéséhez és történetéhez. Majdnem 60 csapat főzött a Sziget-Szentmiklósi lecsófőző családi napon. Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a lecsófőző családi napot Sziget-Szentmiklóson. A szeptember 18-ai eseménynek a Kéktó szabadidőpark adott otthont, ahol mintegy 60 csapat mérte össze főző tudását. A hagyományos lecsók mellett több különleges recept is készült. A horgász egyesületek Pest megyei szövetségének bográcsába például hal és békacomb is került. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a különleges fogással egyben a halfogyasztást is szeretnék népszerűsíteni. Hozzátette, minden étel elfogyott, és a kóstolók visszajelzései is kedvezőek voltak.
8: Kell, hogy megismerjük a halakat, és kell, hogy minél több halat fogyasszunk. Ugye erről már beszélgettünk többször, Magyarország halfogyasztása, hát mivel ma sütöttem békacombot is néhány kilóból, hamar elfogyott, így a béka feneke alatt jár a magyar halfogyasztás, ezen kicsit javítanunk kell, mi így tudunk javítani, és ha valaki megkóstolja, azt fogja mondani, hogy nem feltétlenül érzi rajta a hal illatát, hanem azt fogja mondani, hogy egy finom lecsót elett.
7: Bulgária függetlenségéről emlékeztek meg Halásztelken. Bulgária függetlenségének napjára emlékeztek szeptember 20-án Halásztelken. Az ünnepségen jelen volt Bulgária magyarországi nagykövete Mária Anguleiva, valamint a bulgár országos önkormányzat elnöke Muszev Dancsó. A megemlékezésen Halásztelek német és görög testvérvárosainak alpolgármesteri, valamint erdélyi testvérvárosának polgármestere is részt vett. A vendégek koszorút helyeztek el az emlékműnél. Az eseményen a történelmi megemlékezés mellett a magyarországi bulgár közösség kulturális értékét, valamint a bolgár-magyar kapcsolatok ápolásának fontosságát is hangsúlyozták.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halásztelki Mentálhigiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 1999 óta minden évben megrendezik a Kortárs Képzőművészeti Fesztivált, a Patak Fesztivált Sziget-Szentmiklóson, melynek célja, hogy párbeszédet indítson a művészetről és összekapcsolja az alkotókat a közönséggel. Idén szeptember 26-án tartják a megnyitót a Városi Galériában, melyet Szem Adám György Munkácsi Mihály díjas festőművész, író, az MMA elnökségi tagja nyit meg. A kiállítás kurátora Puha Ferenc festőművész. A program a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat része. A kiállítást október 17-ig láthatjátok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. És továbbra is zajlik Sziget-Szent Miklóson a Szent Miklós adománygyűjtő akció az első miklósi városnapok keretén belül. Október 18-áig lehet adományozni. Városunk névadójának hagyományait figyelembe véve Sziget-Szent Miklós város önkormányzata megbízásából gyűjtést hirdetnek, melynek célja a Bíró Lajos általános iskola Petőfi utcai épületének felújítása. A cél 12 darab speciális nyílászáró cseréje, tantermek burkolatainak felújítása, folyosó felújítása, udvari csatorna rendszer javítása, és még lehetne sorolni. Adományozni lehet utalással is, illetve készpénzt is helyezhettek a város szerte megtalálható adománygyűjtő dobozokba. Hogy hol találhatók meg ezek a dobozok, arról a listát a sárgaház.com oldalon találhatjátok meg. Az összegyűlt adományokat a Humanitás 91 közalapítvány kezeli és adja át az iskolát üzemeltető Sziget-Szent Miklósi tankerület számára. Adományozni tehát október 18-áig lehet, minden felajánlás számít, minden segítség közelebb visz ahhoz, hogy megőrizzük ezt a több mint 100 éves épületet, és méltó környezetet teremtsünk a jelen és a jövő generációi számára a tanulásra. További információ tehát a Szent Miklós adománygyűjtő akcióról a sárgaház.com oldalon olvashattok.

Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban szerdánként 17.30-tól Meridián tornára várnak szeretettel mindenkit. A hagyományos kínai orvoslás titka a meridián gyakorlatok, az egészség és a hosszú élet titka. A meridián gyakorlatok egyszerűek és mindenki számára könnyen elsajátíthatók. Segítségükkel az életenergia akadálytalanul áramolhat a testben. A hagyományos kínai orvoslás 3000 éves, jól megalapozott gyógymód. A gyakorlatok mindenkire hatásosak és mindenki által könnyen elvégezhetőek. Tehát minden szerdán 17.30-tól ingyenes meridián torna gyakorlatokra vár mindenkit szeretettel Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár kamaratermében Patu Emma gyakorlatvezető. Jelentkezés nem szükséges, a részvétel pedig ingyenes. További információért keressétek a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalát.

0: Hamarosan deletült az óra, és jönnek a legfrissebb hírek itt a Lakihegy Rádióban. A következő órában pedig egy nagyon fontos témáról beszélünk majd, mégpedig arról, hogy az óriás bankok egy újfajta veszélyre figyelmeztetnek mindenki.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceik szólnak.

0: egy rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Hétfőn szavaz a parlament a legfőbb ügyészjelöltről. Holnaptól újra látogatható a római Kolosszeum. Változékony szeles idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Rendkívül ülésen tárgyalnak a képviselők hétfő reggel az államfő legfőbb ügyészjelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, Baka András azonban fenntartja javaslatát. Amerikai és globális zsidó szervezetek vezetőivel egyeztetett a köztársasági elnök New Yorkban. A megbeszélésen Baka András hangsúlyozta, hogy napjainkban Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége Magyarországon él, és hazánk ma a világ egyik legbiztonságosabb országa. Az államfő tegnap beszédet mondott az ENSZ közgyűlésen, ahol egyebek közt azt hangsúlyozta, hogy a világszervezet bizalmi válságban van, túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. Elkezdődött a Bayer Construct ZRT csődeljárása. A céget 6 hónapig fizetési moratórium illeti meg, adósságait nem kell kifizetnie, a dolgozók azonban megkapják fizetésüket. A csőd előzménye, hogy a kormány elállt a Bayer csoport által épített zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. A projekt átvilágítása során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő több szerződés szegést is megállapított. Franciaországban 7 percen át szóltak a harangok 14. Leó pápa érkezésének tiszteletére. A katolikus egyházfőt Emmanuel Macron elnök fogadta Orly repülőterén, majd kormánytisztviselőkkel és diplomatákkal találkozik, felkeresi az UNESCO központját, délután pedig a Notre Dame-nál köszönti a híveket. Este a Nemzeti Stadionban fiatalokkal imádkozik majd együtt. Holnaptól ismét látogatható a római Kolosszeum. A világhírű amfiteátrumot halálos munkabaleset miatt zárták be 3 napra. Egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben zuhant le a második szintről. 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Az a mintegy 80 ezer turista, aki az elmúlt napokban nem tudott bejutni a Kolosszeumba, visszakapja a jegye árát, vagy választhat másik időpontot a látogatásra.
5: Időjárás.
6: Változékony, de enyhe időre számíthatunk. A borongós, felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futó zápor előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időnként erős széllökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 17-21, késő este 10-14 fok között alakul. A következő napokban száraz, egyre melegebb idő várható.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
7: Friss közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Két személyautó koccant korábban Dunaharaszti belterületén, a Németi úton az 51-es főút kereszteződésénél. A helyszínen egy sávonként, irányonként váltakozva halad a forgalom. Információink szerint folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában mindkét irányban, és nincs most torlódás a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és fővárosi szakaszán sem. Erős forgalomra és lassulásra számíthattok a második Rákóczi-Ferenc út lakihegyi és fővárosi szakaszán, illetve a gyártelepi hévátjárónál. A Gerinc úton folyamatosan lehet haladni, akár csak a Csépi úton és a Petőfi utcában. Az 51-esen Taksony, Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett folyamatos a haladás, és nem látok fennakadást az 510-es úton sem. A Haraszti úton a Pálapostol utca közelében félpályás lezárásra készülhettek, és ugyanitt lassú haladásra. Csepelen baleset történt a második Rákóczi-Ferenc úton az Erdősor utca közelében, itt is lelassul a haladás, a Tellerede úton pedig mindkét irányban jól lehet haladni most. További jó utat kívánunk mindenkinek!
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Helyben vagyunk, a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál továbbra is Petró Karesz. Ennek az órának az egyik fő témája pedig az lesz, hogy az óriás bankok egy újfajta veszélyre figyelmeztetnek mindenkit. Figyeljetek, hamarosan hozom a részleteket.

Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig továbbra is Petró Karesz. Az óriás bankok egy újfajta veszélyre figyelmeztetnek mindenkit. A mesterséges intelligencia alapú ügynökök online vásárláshoz való használata növelheti a csalások, a visszaélések és az adatvédelmi incidensek kockázatát, írja a Reuters több bank, köztük a NatWest és a Bank of America közös közleménye alapján. A mesterséges intelligencia ügynökök képességei jóval meghaladják a legtöbbek által használt chatbotokéit, mivel nem csak hogy válaszolnak a feltett kérdésekre, hanem önállóan is képesek cselekedni, terveket készíteni és komplex feladatokat végrehajtani, külön programokat és eszközöket használva, a felhasználó minimális közreműködésével. Ennek keretében például a bankkártya adatokat is meg lehet adni az ügynöknek, aki így helyettünk tud szállást foglalni vagy vásárolni. Habár mindez jól hangzik, a bankok szerint az a baj, hogy a technológia gyorsabban fejlődik, mint az iparági szabványok és a fogyasztóvédelem. És hogy terveznek-e tenni valamit ez ügyben, hogy az ügyfeleik nagyobb biztonságban legyenek, az nem sokára kiderül itt a Lakihegy Rádióban. Köbb az

Folytatjuk a Delelőt itt a Laki Hegy Rádióban. Ahogy említettem, az óriás bankok egy újfajta veszélyre figyelmeztetnek mindenkit. A mesterséges intelligencia alapú ügynökök online vásárláshoz való használata ugyanis növelheti a csalások, a visszaélések és az adatvédelmi incidensek kockázatát. A fogyasztók nem biztosak abban, hogy a mesterséges intelligencia az érdekeikben fog-e cselekedni. Attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia ügynökök esetleg rossz dolgot vásárolnak, vagy túl sokat költenek, vagy, ami még rosszabb, elveszítik a pénzüket csalások és visszaélések miatt. Nem biztosabb benne, hogy védve lesznek-e, vagy kihez kell fordulniuk, ha valami rosszul sül el, olvasható a jelentésben, amely kiemeli a legnagyobb kockázatokat is. Ezek között van az, hogy például a mesterséges intelligencia ügynök lekéri az ügyfél kártyaadatait, és közvetlenül beírja azokat a weboldalakra, vagy hogy gyengébb védelmet nyújtó fizetési módot választanak. A bankok egy sor javaslatot terveznek megvitatni a politikai döntéshozókkal ezügyben, hogy a terület szabályozottabb legyen. Ennek egyik kulcsfontosságú pontja lenne, hogy fel kelljen tüntetni, hogy egy mesterséges intelligencia ügynök részt vesz a tranzakcióban, ahogy az is, hogy nagyobb védelemmel lássák el az ügyféladatokat.

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riportműsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közösség, élmény, hagyomány.
3: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
2: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
3: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
2: Az esti hangulatról az Orevoir együttes DJ Moha és Wilcox gondoskodik.
3: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
2: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
3: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
2: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
3: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
2: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
3: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
2: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Sziget-Szent Miklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot sziget-szent-miklós@autocarma.hu-n,
4: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. EpiPen injekciók biztosítását vizsgálják az oktatási intézményekben. Az EpiPen injekciók oktatási intézményekben történő biztosításának lehetőségéről is szó esett a Sziget-Szent Miklósváros Szociális és Egészségügyi Bizottságának legutóbbi ülésén. A kérdést Tóth Pál önkormányzati képviselő vetette fel, aki arról számolt be, hogy a mocorgó óvodában aláírásgyűjtés indult annak érdekében, hogy az intézményben is rendelkezést álljon az életmentő készítmény. Szabó József a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezéssel a bizottság tagjai is egyet értettek. A következő időszakban ezért azt vizsgálják majd, hogy Sziget-Szent Miklós különböző oktatási intézményeiben mekkora igény mutatkozik az EpiPen biztosítására, és milyen további egyeztetések szükségesek a lehetőség megteremtéséhez.
8: A bizottság a képviselő úr javaslatára abban maradt, hogy fölkérje a hivatalt, hogy mérjék föl, hogy tartanak-e ilyen EpiPen injekciót, és ha nem, akkor hívjuk föl a figyelmüket arra, hogy ezt célszerű tartani, illetve kérdezzük meg, hogy ennek a finanszírozását tudják-e biztosítani, ha tudják, örülünk neki, ha nem, akkor pedig ezúton is felajánljuk a segítségünket.
7: A kedvezőbb földgázár elérése a cél. A tököli önkormányzat ismét csatlakozik a Sourcing Hungary Kft. Által szervezett csoportos közbeszerzéshez, amelynek célja a kedvezőbb energiaár elérése. Erről a képviselőtestület döntött legutóbbi ülésén. Tóth Zoltán József polgármester elmondta, a tavalyi közbeszerzéssel 18%-os megtakarítást értek el, az idei eljárásban azonban körülbelül 5%-os megtakarítással számolnak. A legfontosabb cél most az, hogy a földgázára ne legyen magasabb a jelenleginél. A közös beszerzésben legalább 10 önkormányzat vesz részt. A mostani eljárás a 2027. októberétől 2029. októberéig tartó időszak földgázellátására vonatkozik. Munkatársat keres a Sziget-Szent Miklósi görög katolikus óvoda. Udvaros munkatárs jelentkezését várja az Árpádházi Szent Piroska görög katolikus óvoda Sziget-Szent Miklóson. Az intézmény heti 20 órás részmunkaidős foglalkoztatást kínál, a munkavégzés pedig azonnal megkezdhető. A leendő munkatárs feladata lesz a többi között az óvoda udvarának és környezetének rendben tartása, a zöld területek gondozása, a kertészeti munkák elvégzése, valamint a téli időszakban a hóeltakarítás és sikosságmentesítés. Jelentkezni fényképes önéletrajzal lehet elektronikus úton az stpiroska@gorkatovi.hu e-mail címen vagy személyesen az óvodában. Szüreti felvonulásra várják az érdeklődőket. A hagyományos tököli program szeptember 26-án indul a művelődési központ hátsó udvaráról. A gyülekező 8:30-kor lesz, a menet 9 órakor indul a Dózsa-György utcából. A felvonulók többek között a Mester utcát, a Tűzoltó utcát, a Dr. Papp Károly teret, az Alkotmány utcát, a Rakéta utcát és a Pesti úti lakótelepet is érintik. A vásártérre a lovas pályához várhatóan 13:30-kor érkeznek, ahol az éjszakában nyúló rendezvény sorozat veszi kezdetét. A szervezők várják a fogatosok és lovasok jelentkezését, valamint az érdeklődő közönséget is.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Nőknek szóló zenei workshop indul Dunaharasztin. Az édesanyák és lányaik minden hónap első, illetve utolsó péntekén énekelhetnek együtt a Laffert kúriában. Az első alkalom szeptember 25-én délután 4:30-tól lesz, hazai Tímea, Pece Zsófia és Arnóti Szanyi Éva vezetésével. A szervezők nem a zenei képzettségre, hanem a közös éneklés örömére és gyógyító erejére helyezik a hangsúlyt. A foglalkozásokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ami Arnóti Szanyi Éva e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásában olvashatók. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és könyvtár hivatalos elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Szeptember 28-a és október 1-e között Sziget-Szent Miklóson továbbra is egyirányú marad a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Tököli út és a Losonci utca között a Losonci utca irányába. Az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách Imre utca továbbra is Zsák utcaként működik, ezekből a Bajcsy-Zsilinszky utca felé nem lehet kihajtani. Ezzel párhuzamosan munkavégzés kezdődik a Szent Erzsébet tér Tököli út kereszteződésében. A csomópontban a munkaterület mellett szűkített útfelületen maradt fenn a közlekedés, és annak 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. A közlekedőknek érdemes a csomópontok környezetében hosszabb menetidővel számolni, és fokozottan figyelni a kihelyezett ideiglenes jelzéseket. Köszönik a türelmeteket és megértéseteket, tehát szeptember 28-a és október 1-e között továbbra is egyirányú marad a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Tököli út és a Losonci utca között a Losonci utca irányába. A beruházás részleteiről Sziget-Szent Miklós honlapján olvashattok.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ahogy azt már említettem nektek, 22. alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti halászléfőző versenyt október 10-én a Kéktó Szabadidőparkban, és ezzel egy időben keresik a város legfinomabb süteményét is. Olvasható a sárgaház.com oldalon. A versenyben a következő alapanyagok használata kötelező. Szilva, tejföl és vagy túró, dió és vagy mák, és vagy tökmag, mindezek választhatók. Fontos, hogy amatőr versenyzőket várnak, és nevezésenként 3 szelet leadása szükséges. Jelentkezni a halászléfőző verseny jelentkezési lapján lehet, természetesen lehet csak is kizárólag a süti versenyre is nevezni. Minden fontos információt, köztük a jelentkezési lapot is, megtaláljátok a sárgaház.com oldalon. A leadási határidő pedig október 10-e, szombat 8 és 9 óra között a Kéktó Szabadidőparkban a regisztrációs sátorban. Az eredményhirdetésre pedig 14 órakor kerül majd sor.

0: 13 órakor hírösszefoglalóval megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban, utána pedig válogatunk az aktuális filmes hírek közül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban! A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Közösség, élmény, hagyomány.
2: Első alkalommal Miklósi Városnapok Sziget-Szent Miklóson.
1: Október 8-án csütörtökön a 40 év 40 történet című dokumentumfilm vetítésével várjuk a közönséget.
2: Október 9-én pénteken a városjáró vetélkedő mozgatja meg a fiatalokat, majd ünnepi testületi ülésre kerül sor.
1: Az esti hangulatról az Au Revoir együttes DJ Moha és Will Cox gondoskodik.
2: Október 10-én szombaton igazán tartalmas programmal készülünk. Szüreti felvonulás gazdagítja a napot, majd a 22. Csepel-szigeti halászdéfőző verseny mellett süti verseny is várja a gasztronómia kedvelőit.
1: Délután pedig a festészet napja is izgalmas programokat kínál.
2: Este fellép a 4-es Street együttes, utánuk DJ Derik érkezik, majd Pixa zárja az estét.
1: Október 11-én vasárnap a családoké és a gyerekeké a főszerep. A városnapi zsibongó, vidám gyermek programjaival készülünk a legkisebbeknek, majd az Ádám Jenő 130 koncerttel véget ér az ünnepi hétvége.
2: Az első miklósi városnapok az ünneplés mellett az összefogásról is szól.
1: A Szent Miklós adománygyűjtő akcióhoz október 18-áig bárki csatlakozhat, aki szeretne segíteni.
2: További információk a www.sárgaház.com weboldalon találhatók.
1: Első miklósi városnapok Sziget-Szent Miklóson.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Drogprevenciós kerekasztalt szerveztek Sziget-Szent Miklóson. EpiPen injekciók biztosítását vizsgálják az oktatási intézményekben. Játszótereket fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. 2026. szeptember 25-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Játszótereket fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. A beruházás a Miklós teret, a Szent Miklós útja 2-4, 10/2 és 12-14 szám alatti területeket, a Bogja parkot, a Jókai Mór parkot, a Váci Mihály teret, a Tűzoltóöblöt és a Tanösvényt érinti. A munkálatok során 3 meglévő játszóeszközt elbontanak, 3 eszközt lecserélnek, valamint 8 új játszóeszközt telepítenek. A fejlesztések célja, hogy a város játszóterei biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak. A kivitelezés várhatóan október 15-én fejeződik be. Az önkormányzat a munkálatok idejére a lakosság türelmét és megértését kéri. EpiPen injekciók biztosítását vizsgálják az oktatási intézményekben. Az EpiPen injekciók oktatási intézményekben történő biztosításának lehetőségéről is szó esett a Sziget-Szent Miklósváros Szociális és Egészségügyi Bizottságának legutóbbi ülésén. A kérdést Tóth Pál önkormányzati képviselő vetette fel, aki arról számolt be, hogy a mocorgó óvodában aláírásgyűjtés indult annak érdekében, hogy az intézményben is rendelkezést álljon az életmentő készítmény. Szabó József, a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezéssel a bizottság tagjai is egyetértettek. A következő időszakban ezért azt vizsgálják majd, hogy Sziget-Szent Miklós különböző oktatási intézményeiben mekkora igény mutatkozik az EpiPen biztosítására, és milyen további egyeztetések szükségesek a lehetőség megteremtéséhez.
5: A bizottság a képviselő úr javaslatára abban maradt, hogy fölkérje a hivatalt, hogy mérjék föl, hogy tartanak-e ilyen EpiPen injekciót, és ha nem, akkor hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy ezt célszerű tartani, illetve kérdezzük meg, hogy ennek a finanszírozását tudják-e biztosítani. Ha tudják, örülünk neki, ha nem, akkor pedig ezúton is felajánljuk a segítségünket.
4: Drogprevenciós kerekasztalt szerveztek Sziget-Szent Miklóson. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeztek szeptember 21-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A délutáni programon az Anti-Drug World Federation országos mentor programját is bemutatták. Tóth Attila, a szervezet elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal. A mentorok segítséget nyújtanak a problémák felismerésében, szükség esetén pedig a megfelelő szakmai támogatáshoz irányítják a fiatalokat. A programba az elképzelések szerint iskolákat és sportszervezeteket is bevonnának.
6: Nagyon sok mentort szeretnénk elszórni a gyerekek között. Ezek lennének edzők, pedagógusok, különböző szakemberek, akik a gyerek közelében vannak, akár tanárok is, pedagógusok, és egy olyan képzést szeretnénk közösen összerakni, ami arra lenne hivatott, hogy a mentor észrevegye, hogyha probléma van, még mielőtt, már késő. Tehát ne az legyen, hogy egy addiktológushoz már úgy kerüljön oda akár egy fiatalkorú, hogy függőségi problémái vannak, hanem megpróbáljuk ezt megelőzni, hiszen a prevenció az egy megelőzés.
4: Az önkormányzat is támogatja a drogprevenciós összefogást. Nagy János Szigetszent Miklós polgármester elmondta, a szervezési folyamatban azzal segítették a kezdeményezést, hogy az oktatási intézmények és a sportszervezetek vezetőivel egyeztetve népszerűsítették a rendezvényt. A polgármester szerint fontos, hogy a fiatalok védelme érdekében az érintett szervezetek együttműködjenek. Hozzátette, a közös fellépés hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiatalok megfelelő támogatást kapjanak a veszélyek felismeréséhez.
7: Nagyon örülök annak, hogy van ez a szervezet, amelyik megpróbálná ezt az egészet összefogni. Nagyon fontos, hogy itt most nem egymás konkurenciái szeretnének lenni, hanem összefogni ezt az egészet hálózati szinten, szakemberek támogatásával, és úgy bevonni a prevencióba a fiatalokat, illetve azt az érintett korosztályt, amelyik a legjobban veszélyeztetett.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Kétélű fegyverré vált Érd számára a főváros közelsége és a folyamatos betelepülés. Bár a város társadalmilag és gazdaságilag fejlődik, az infrastruktúra egyre nehezebben bírja a terhelést. Az Egyensúly Intézet frissen megjelent 2026-os településindexe világosan rávilágít az agglomerációs lét legnagyobb paradoxonára, valamint arra, hogyan veti vissza a sikeres városokat a szolidaritási hozzájárulás néven ismert állami elvonás. A több mint 360 ezer statisztikai adat és 53 mutató alapján készült országos kutatás megállapítja, 2014 óta szinte minden hazai település fejlődött, de a növekedés ütemét leginkább két tényező, a diplomások aránya és Budapest közelsége határozta meg. Érd papíron rendkívül kedvező helyzetben van, hiszen mindkét kritériumnak megfelel. A valóság és a mindennapok azonban komoly kihívásokat mutatnak. Az elemzés ugyanis arra figyelmeztet, hogy az agglomerációba költöző jellemzően magasabb jövedelmű és képzettebb lakosság számának ugrásszerű növekedésével a helyi infrastruktúra egyszerűen képtelen lépést tartani. Az érdiek számára mindezt jól ismert mindennapos tapasztalat. Az egészségügyi ellátás, az oktatási intézmények, a helyi közlekedés és a szociális szolgáltatások túl zsúfoltá váltak. Az elmúlt évtizedek robbanásszerű népességgyarapodását sem az úthálózat, sem az intézményrendszer bővítése nem tudta lekövetni. Az Egyensúly Intézet szakértői szerint a kedvező társadalmi összetétel önmagában nem garantálja a tartós fejlődést, sőt, ha a közszolgáltatások nem bővülnek a megfelelő ütemben, egy dinamikusan növekvő város akár vissza is csúszhat a hazai fejlettségi rangsorban. Ezt a lecsúszást azonban nem csak az aszfaltozatlan utak vagy a zsúfolt orvosi rendelők okozhatják, hanem a települések anyagi kivéreztetése is. A jelentést feldolgozó hazai sajtó köztük a Telex külön kiemeli Érdet a szolidaritási hozzájárulás kapcsán. Emlékezetes, hogy a város több más önkormányzattal összefogva idén tavasszal megtagadta az elvonás befizetését. A település vezetők célja az volt, hogy a helyben megtermelt pénzekről már ne a leköszönő kormány döntsön, és bíztak abban, hogy az új kabinet visszaállítja az önkormányzatok pénzügyi önállóságát. A településindex adatai feketén-fehéren bizonyítják a polgármesterek aggodalmait. A kutatás kimutatta, hogy a szolidaritási hozzájárulás több gazdaságilag amúgy erős település relatív visszaeséséhez vezetett. Ezek a városok tehát nem lettek szegényebbek, a gazdaságuk sem zsugorodott, egyszerűen a hatalmas mértékű állami elvonás miatt kerültek hátrányba a települések versenyében. Érd jövője szempontjából így a feladat kettős, valahogy utol kell érni a robbanásszerű lakosságnövekedést az infrastruktúra fejlesztésében, miközben meg kell küzdeni azért is, hogy a helyiek által megtermelt források a városban is maradjanak.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: A második helyig jött előre a Hungarian Darts Super League összetettjében a legutóbbi verseny hétvégén Sziget-Szent Miklós többszörös magyar bajnok dartsjátékosa Székely Penge Pál. A térségi sportoló a négy megmérettetésen kétszer a legjobb nyolcig menetelt, egyszer pedig a legjobbnak bizonyult. Penge elmondta, a csípősérülése miatt az elmúlt hónap nehéz volt, de a gyógytornának hála eljutott odáig, hogy végigbírjon egy ilyen megterhelő két napot. Hozzátette, az átlagok még nem voltak ott, ahol szeretné, de nagyon jól versenyzett, és különösen a magas kiszállók mentek, ami miatt nagyon elégedett lehet az elért eredményekkel.
8: Az biztos, hogy meglepő volt még számomra is a játék, nem számítottam ilyen jó játéka, főleg nem a kiszállók terén, és nagyon örülök neki, mert az elképzelésem, a változtatásaim, ami ugye a sérülésből való kijövetel miatt kénytelen voltam megtenni, és még mindig nem jöttem ki belőle, tehát még nem hívnám komplet visszatérésre. Ezek a változtatások, ezek ültek. Én nagyon örülök neki, és nagyon biztató, és van egy hónap kijavítani még azokat a hibákat, amik vannak.
3: Időjárás.
4: Szombaton gyengén felhős napos csapadékmentes időre számíthatunk, a légmozgás mérsékelt lesz. A legmelegebb órákban 19-24 fokot mutatnak majd a hőmérők. Vasárnap is folytatódik a gyengén felhős napos csapadékmentes idő mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet hajnalban 5 és 13, délután 20 és 25 fok között valószínű.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsor műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Családi kérdések, melyek nem maradnak meg válaszolatlanul. Minden csütörtök este 8-kor. Családban marad a Lakihegy Rádióban.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Családban marad, a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. Én Somogyi Betti vagyok, és megérkezett hozzám vendégem. Itt van velem Popara Luca, vagy más néven Luca, mert majd valószínűleg adásban így Lucának fogom hívni, a Young and Genius területi vezetője. Ugye Szigetszent Miklós, Érd, Ráckeve, Budakeszi, Csepel és Soroksár tartozik hozzád. Na de hogy mi is ez a Young and Genius, és ti mivel foglalkoztok, az most a mai adásban kiderül, mert hogy első körben a BRICS Challenge-ről fogunk beszélni, de ugye korábban már itt mikrofonon kívül említetted, hogy számos más foglalkozás is ugye tartozik hozzátok. Köszöntelek itt a stúdióban, akkor először beszéljünk erről a BRICS Challenge-ről, amivel ugye meg is kerestél minket. Mi ez a foglalkozás pontosan, és miben tud segíteni, kiknek szól?
2: Igen, szép jó napot mindenkinek. A BRICS Challenge foglalkozás az egy 5-13 éves gyerekeknek, az 5-13 éves gyerekeknek szól, és egy fejlesztő foglalkozás. Azt szoktam mondani a szülőknek, illetve a gyerekeknek is, hogy mérnöki projekteket készítenek a gyerekek a fejlesztő foglalkozások alatt építőkockák segítségével. Tehát minden egyes foglalkozás során a gyerekek építenek például egy körhintát.
1: Igen, itt közben látszik is a kamerába.
2: Egy szállítószalagot, stb. Tehát minden egyes órának van egy saját modellje, és a gyerekek ezt felépítik, és így játékosan tanulnak is.
1: Ez a Legóhoz a hasonlít tulajdonképpen egy picit, nem igen. Ahogy így nézegetem, tehát hogy kicsit igen, az a igen, koncepció.
2: Igen. Igen, az a koncepció, ugyanilyen építő, tehát teljes mértékben kompatibilis építőelemek vannak a Legóval, annyi, hogy ez motorizált, tehát minden egyes modell életre is kell, és ez nagyon nagy élményt nyújt a gyerekeknek.
1: És hogy kell egyébként ezt a gyakorlatban elképzelni? Tehát, hogy van mindig egy koncepciója egy órának, ugye itt mutattad a különböző feladatlapokat, tehát, hogy minden órán különböző dolgokat, célok, amiket mondjuk el kell készíteni, vagy tehát, hogy van, vagy vannak egymásra épülő foglalkozások?
2: Igen, egymásra épülnek a foglalkozások, összesen 32 modell tartozik a programhoz, és itt mutatom közben a matricás albumot, amit a gyerekek kapnak, amennyiben regisztrálnak egy állandó programra, vagyis a BRICS Challenge állandó programra, és akkor minden egyes órának van egy fix modellje, tehát például az első óra ezzel a körhintával kezdődik.
1: De jól néz ki. Tehát ez az alap, ezt már rögtön
2: igen,
1: az elején építik.
2: Ez rögtön ez az első órán felépítik, és akkor itt már fel tudják mérni a gyerekek is, illetve a szülők is, hogy mennyire tudják követni az útmutatót, mennyire tetszik nekik a foglalkozás, és akkor utána tudnak állandóra regisztrálni. És akkor egy óra úgy épül fel egy foglalkozás, ugye 75 perces, egy rövid elméleti résszel kezdődik. Például a körhintánál a centrifugális erőről szoktunk beszélni a gyerekekkel, illetve hogy mi történik, amikor elindítjuk a körhintát, hogy emelkednek-e a karok, hogy kezd forogni. Tehát így a gyerekekkel kommunikálunk, feltérképezzük, hogy milyen elméleti tudásuk van egy-egy adott modell esetén, és utána pedig az elméleti rész után felépítik a modellt, ugye az útmutató alapján minden gyerek kap egy útmutatót, illetve egy készletet.
1: Ezt is megmutatom. Jó nagy készlet, igen. Igen, így látszik a kamerában
2: is. És akkor felépítik, és miután felépítették a modellt, még van játékidő, amikor kipróbálják, ugye nagy élmény, hogy működik. Ezt én is elindítom most, hogy lehessen látni, hogy hogy működik ez a körhinta. Ugye egy elkezd forogni, és akkor itt meg a stabilitás, instabilitás fogalmai is.
1: Tehát akkor mindig van egy elmélet előtte.
2: Igen, igen, mindig van egy elmélet, utána a gyakorlatban kipróbálják ezt, és a végén meg tudnak játszani, illetve tovább tudják fejleszteni az adott modellt. És akkor így már a kreativitás is nagy szerepet játszik, hogy ki hogy fejleszti tovább. Ezt a részt is nagyon imádják a gyerekek. És a végén pedig, miután minden elkészült, szét is kell szedni a modellt, ezt már nem annyira szeretik a gyerekek, de viszont rendre tanítják őket, mert vissza kell rendezni ugye az alkatrészeket.
1: Ja, hogy mindent akkor vissza kell rakni,
2: igen. Tehát így épülnek a foglalkozások, és igen, egymásra épülnek, mert ugye a centrifugális erő majd a következő modellnél is elő fog fordulni, ahol, vagy elő fog jönni, ahol a mosógépet fogják felépíteni, és ott a mosógépnél például a szíhajtás is jön, mint új fogalom. Rá következő órán a szállítószalag, ahol szintén szíhajtás, és akkor így épülnek egymásra.
1: Hát rengeteg elméleti dolgot is tanulnak mellette.
2: Játékosan jönnek ezek az elméleti fogalmak, és akkor be is rögzülnek a gyerekek.
1: A BRICS Challenge-ről beszélgetünk majd a folytatásban is Popar Ralukával, a Young Engineers területi vezetőjével. Zenélünk egyet, aztán jövünk is vissza. Maradjatok velünk!

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témát, én Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött, mai beszélgető partnerem pedig Popara Luke, a Young Engineers területi vezetője, és a BRICS Challenge-ről beszélgetünk, ami ugye már kiderült, hogy nagyjából 5 és 11 éves kor közötti gyerekeknek szól. A program révén pedig a gyerekek jobban felkészülnek a jövő technológiai kihívásaira, illetve lehetőségeire. Amit ugye fontos megemlíteni, hogy bár ezek a modellek, amiről beszéltünk, a Lego elvén alapulnak, a BRICS Challenge órákon a gyerekek mégis a Young Engineers saját kutatófejlesztő csapata által tervezett, illetve gyártott egyedi építőelemekkel és motorokkal dolgoznak.
2: És nem csapatba rakják ezeket, ha jól gondolom, hanem teljesen egyénileg, egyedül, de biztos van segítség, hogyha valaki elakad azért.
3: Igen, egyénileg rakják, van olyan rész is, ahol párban lehet dolgozni, pont azért, hogy az együttműködést is...
2: Közös csapatmunkát is gyakorolják.
3: Igen, közös csapatmunkát is gyakorolják. Természetesen, hogyha segítségre van szükségük, akkor én, vagy éppen az aktuális oktató, aki ott van, akkor tud segíteni nekik. De általában nagyon ügyesek a gyerekek is, fel tudják építeni ezeket a modelleket.
2: És ha jól gondolom, azért ezt a tudást viszik tovább, akár egyébként a felnőtt életükbe is, már olyan szempontból mondom, hogy rengeteg dolgot fejleszt, akár egyébként már a koncentráció képességet is.
3: Igen, pontosan igen, a koncentráció képességet, a konfliktus kezelést is, akár a kreativitást, önállóságot.
2: Igen, egyébként itt olvastam is, hogy életre szóló készségeket kapnak ilyenkor.
3: Igen, növekszik a türelem, ugye, mert azért kell a türelem, főleg ahogy egyre bonyolultabbak a modellek. A kitartásra tanítjuk őket, ugye, amikor nehezebbek a modellek, akkor előfordul, hogy egy-két gyerek már mondja, hogy hát nem biztos, hogy felépítem, de szoktam mondani nekik, a gyerekeknek, hogy ti kismérnökök vagytok. Precíz munkát végeztek, pontosat, és sikerülni fog, mert mérnökök vagytok, kismérnökök, és akkor így az önbizalmuk is megnő, és igen, felépítik, és a végén nagy az öröm, hogy sikerült felépíteni, működik a modell, és ez nagyon fontos.
2: De ezt egyébként akár lányoknak is ajánlott, tehát ez mindegy, hogy fiúk, lányok, így csak van. Ugye abból gondolnám, hogy elsősorban inkább a fiúk rajonganak érte, mert hogy alapvetően a Lego is olyan, bár egyébként szerintem teljesen korosztálytól, meg nemtől függetlenül például a Legót is szeretik fiúk, lányok is, de mégis, ha már ilyen építőjátékokról beszélünk, az leginkább ugye inkább a fiúkat szokta vonzani.
3: Igen, bár egy picit így sajnálom, mert ugye én is lány vagyok, és mérnök vagyok, és szeretném, hogyha több lány is venne részt a foglalkozásokon, azért mindig szokott egy-két lány lenni, mondjuk 10 fiú mellett, de nagyon örülnék, hogyha több lány is lenne. Tehát a lányok is nagyon-nagyon ügyesek, és úgy gondolom, hogy a mérnöki tevékenység lányokhoz is tartozik, tehát igen, várjuk a lányokat is.
2: Hát meg egyébként, aki szerintem egy kicsit mondjuk humán, azt mondja legalábbis magáról, akár egyébként már így gyerekkorban is, hogy olyan humán beállítottságú, neki is jó lehet, mert ha még mondjuk lehet, hogy egy matematikát nem is szeret egy iskolában, itt egy picit mégiscsak megismerkedik egy kicsit, hát lehet így mondani, egy kicsit reálosabb gondolkozással, viszont játékosan is lehet, hogy így akarva akaratlanul is, de ő fejleszti azt a területét is. Tehát ugye egyébként szerintem annak is jó lehet, akár fiúk közül is, aki azt mondja, hogy nem annyira reál beállítottságú mondjuk.
3: Igen, mindenképpen igen. Mert ugye vannak ilyen nyuszi, ugráló nyuszit is szoktak készíteni a gyerekek. Tehát vannak olyan modellek, amik teljes mértékben a lányok esetén is nagyon
2: ők is megszeretik. És ha jól olvastam, akkor ez az egész BRICS Challenge, ez külföldről jött, ugye ez az egész foglalkozás. Erről mesélsz egy picit, hogy keveredett így Magyarországra?
3: Magyarországon már több éve van azért jelen, főleg Budapesten kezdődött. Én a tavalyi évben kezdtem foglalkozni ezzel, már a saját gyerekeim is imádnak legozni. Én, ahogy említettem, mérnök vagyok, és így, mivel mérnöki projekteket valósítunk építőkockák segítségével, így úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó foglalkozás a gyerekeknek. Több mint 50 ország, vagy, sőt, már szerintem már több mint 90 országban jelen van a Young Engineers, úgyhogy világszerte...
2: Tehát meg lehet ismerkedni akkor vele.
3: Igen, világszerte, igen, vannak ezek a foglalkozások, és úgy vannak felépítve, hogy akár az óvis korosztálytól iskolás, illetve tehát vannak ilyen programozós programok is, a BRICS Challenge után jön a Galileo Technik, illetve utána jön a programozós, az Algo Play is.
1: Azt hiszem, még rengeteg dologról fogunk majd beszélni Popara Lukával, a Young Engineers területi vezetőjével. Maradjatok velünk, mindjárt folytatódik a Családban, marad a Lakihegy Rádió családi magazin műsora.

0: családban marad. A Laki Hegy Rádió családi magazin műsora.
1: Laki Hegy Rádió helyben vagyunk, én továbbra is Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Mai beszélgető partnerem pedig Popa Raluca, a Young & Genius területi vezetője, és a BRICS Challenge-ről beszélgetünk, amely ugye nagyjából 5 és 11 éves kor közötti gyermekeknek szól. A program építő elemek és játékos kihívások révén tanítja meg a gyerekeknek az alapvető műszaki, illetve mérnöki elveket, gyakorlati módon fokozatosan gyarapítja tudományos, illetve technológiai tudásukat. Erről már nagyjából beszéltünk, hogy mi is ez a program. Viszont arról még beszéljünk egy picikét, hogy itt a térségben ez a BRICS Challenge foglalkozás, ez az iskolákban is, illetve az óvodákban is elérhető?
2: Elérhetőek például a Bíróba is, itt Szigetszentmiklóson, Szigetsuliba is, illetve Dunaharasztiban is, suliban. Tehát azért
1: egyre több helyen,
2: Budapesten is nagyon-nagyon sok iskolában, állami iskolában van jelen. Ahol esetleg az iskola nem nyitott, vagy nincs kiadott termük, ott pedig művelődési házakban szoktuk tartani ezeket a foglalkozásokat.
1: Uh-huh. És akkor mondtad, hogy ugye ez 75 perc, délutáni foglalkozások gondolom,
2: javarészt. Igen, délutáni, általában iskola után, igen. Tehát 4 után, 4-4.30-kor kezdődnek ezek a foglalkozások. Uh-huh.
1: És ugye ez a BRICS Challenge, amiről beszéltünk, ez ugye ilyen 6 és 11 év kor között, vagy talán mondtad, lehet, hogy 5 éves kornak, vagy 5 éves korban is, igen, már ajánlod.
2: Igen, az óvis korosztálynak még én területemen még nem indítottam az óvis foglalkozást, viszont vannak nagyon ügyes óvisok is. És a tavaly évben ugye volt pár 5 éves gyermek is, aki részt vett a foglalkozásokon, azért is mondtam, hogy akár 5 évesek is jöhetnek, mert ők is nagyon ügyesen tudják ezeket felépíteni.
1: Hát igen, meg sokszor egyébként nem feltétlen az az egy év számít, tehát az 5 vagy 6, mert igen, ugye vannak azért olyan gyerekek, akik már kiemelkedően tényleg, igen, akár óvodáskor nagy csoportban érdeklődnek. Azt említetted korábban egyébként, hogy lesznek majd szeptemberben ilyen ingyenes bemutatók, akár itt a térségben is, itt iskolákra kell gondolni, hogy elsősorban intézményekben, vagy mi a terv, hol lehet majd ezzel megismerkedni?
2: Általában úgy szoktuk, tehát ki szoktam hirdetni ezeket az alkalmakat, akár iskolákban, akár művelődési házakban, és ezen a héten, illetve jövő héten és azutáni való héten kezdődnek ezek a ingyenes foglalkozások. Alapvetően úgy kell elképzelni, hogy az a gyerek, aki először jön a foglalkozásra, neki mindig ingyenes lesz az első alkalom.
1: Pont amikor azért megismerkedik vele.
2: Igen, pont azért, hogy ki tudja próbálni, a szülők is lássák, hogy miről van szó, hogy épül fel egy a foglalkozás. De ugye most tervezzük indítani a programot, úgyhogy nagy valószínűséggel a mai nappal is lesz egy ilyen ingyenes bemutató itt Szigetszentmiklóson az egyik iskolában. Illetve jövő héten, meg jövő hét utáni héten már több, több helyszíne is.
1: Hát gondolom egyébként a Young & Geniusnek az oldalán, közösségi oldalain ott azért lehet böngészni, meg előbb-utóbb azért minden fontos információ fent lesz ugye, igen, ezzel, igen, kapcsolatosan.
2: Igen, hát a saját oldalunkon is, meg a Facebook oldalunkon is fent vannak, igen, a foglalkozások.
1: És akkor egyébként ezt ugye így kicsit visszakanyarodva még, hogy hogy épülnek fel az órák, ugye mindennek van egy ilyen tematikája, minden órának, és akkor a végén meg már egy ilyen valami óriási nagy, hát nem tudom, építményt, kastélyt kell elképzelni, amit megépítenek, most így képletesen, tehát hogy mindig valami
2: nem is a nagysággal
1: kezdődnek.
2: Lesz, nem is a nagyság szerintem, hanem inkább a sokkal
1: bonyolultabb lesz a szerkezetem.
2: Az elején mondjuk egy modell esetén csak egy szíjhajtást használnak, a végén pedig már lehet, hogy szíjhajtás, fogaskerékhajtás, és még csigahajtás, tehát így három hajtást is egy modell esetén, és az már azért bonyolultabb. De nem a nagysága, mert ugye minden egyes modell ebből az egy készletből épül. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a gyerekek...
1: Ja, hogy akkor az az alapkészlet, igen.
2: Igen, tehát ez
1: hogy
2: az alapkészlet, és ebből épül a 32 foglalkozás.
1: Ja, mert 32 foglalkozás akkor,
2: igen,
1: az egész.
2: Igen, 32 foglalkozás. És tehát az utolsó modell is, már ott lehet, hogy az összes alkatrészt kell használni, de igen, bonyolultabb lesz jóval.
1: És akkor követni kell ezt a kis füzetet, amit gondolom úgy kell elképzelni, mint mondjuk, ha valaki legózik, akkor ott is lépésenként ott van, hogy hogyan, igen, kell készíteni ezt az adott dolgot.
2: Igen, igen, igen, pontosan.
1: Elmegyünk egyet zenélni, de utána folytatódik a Családban marad, a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. Maradjatok velünk!

0: családban marad. A Laki Hegy Rádió családi magazin műsora.
1: Itt vagyunk újra, folytatjuk is a megkezdett témát. Én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, mai beszélgető partnerem pedig Popa Raluca, méghozzá Young Engineers területi vezetője, aki itt a térségben is igyekszik népszerűsíteni ezt a BRICS Challenge-et, illetve ezen kívül még számtalan más foglalkozást is gyerekeknek. Erről beszélgettünk ugye az elmúlt néhány percben, és akkor még arról beszéljünk, ami egyébként szerintem nem is titok, hogy ugye korábban már megbeszéltük, hogy mindegyikhez van ugye egy ilyen füzet, ami teljesen jól átlátható, és hát teljesen kompatibilis egyébként a Legóval. Picit még beszélhetünk arról, hogy ugye ez van 6 és 11 év közötti, vagy 5 és 11 év közötti gyerekeknek, és akkor mit mondtál, hogy mi a következő foglalkozás, ami már gondolom a kicsit nagyobb vagy idősebb korosztálynak szól.
2: Igen, még tervezünk egy foglalkozás az óvisoknak is, 4-6 éveseknek, a Build Up. Ott nem lesz, annyi lesz a különbség, hogy egyszerűbbek lesznek a modellek, és nem lesz motorizálva, hogy nekik is meglegyenek az alapok, de nem feltétlenül a motorizált résszel kellene kezdeni. Utána jön ugye ez a BRICS Challenge. Aki elvégezte a BRICS Challenge-et, ő folytatni fogja ebben az évben a Galileo Technikkel, ahol szintén jóval bonyolultabbak a modellek, tehát ott új fogalmak nem jönnek képbe, viszont jóval bonyolultabbak a modellek, és miután azt is elvégzi valaki, utána jön az AlgoPlay, ahol már párban fognak dolgozni, és felépítik a modellt, tehát mondjuk ugyanezt a körhintát, és utána le tudják programozni egy tablet segítségével, hogy most mikor induljon, merre forogjon, esetleg világítson. Ott már vannak ilyen szenzorok is, hogy ha tapsolunk, akkor mit csináljon a modell. Tehát igen, ilyen programozós.
1: De jó, de egyébként akkor, ha jól veszem ki a szavaidból, ez abszolút egymásra épül. Tehát érdemes kiskorban elkezdeni. Akkor lehet egészen akár tinédzserkorig bőven járni, és folyamatosan ezek végül is beépülnek, ezek a készségek, és egymásra épülnek. Milyen visszajelzéseket kaptál eddig egyébként, akár nem tudom, iskolából a tanároktól, hogy mondjuk azok a gyerekek, akik ugye részt vesznek, vagy elvégeztek egy ilyen tanfolyamot, mondjuk teljesen más, hogy teljesítenek, mondjuk akár jobban teljesítenek az iskolában bizonyos tantárgyaknál?
2: Tanároktól nem kaptam visszajelzést, mert az előző évben egyetlen egy iskolában volt, ugye a bíróban. Viszont a szülőktől nagyon jó visszajelzéseket kaptam, illetve a gyerekektől is, főleg azoktól a gyerekektől, akik mondjuk részt vettek az állandó foglalkozáson, és nyáron jöttek táborokba, hogy ott az első napon mondjuk felépítettek egy szihajtásos autót, és akkor ott ma mindenki csodálta őket, hogy de ügyesek vagytok. És igen, így az nagyon büszkék voltak, és az önbizalmuk is az egekig ért, és ők magyaráztak a többieknek, hogy hogy működik ez. Tehát ez nekem is nagyon-nagyon jó visszajelzés volt, hogy valóban működik a foglalkozás, és fel tudják építeni a gyerekek ezeket amiket tanulnak a foglalkozás során.
1: Jól sikerült akkor ezek szerint a nyári tábor, mert azt láttam így az oldalatokon, hogy Szigetszentmiklóson is például volt.
2: Igen, Szigetszentmiklóson is volt két tábor, Dunaharasztiban is, Soroksáron is volt, meg Érden is. Nagyon jól sikerültek a táborok, igen.
1: Gondolom, ott is volt akkor egy ugyanilyen tematika, tehát minden nap fel volt építve, hogy akkor mi lesz a program, vagy éppen mit építenek a gyerekek.
2: Igen, ott úgy volt felépítve, hogy délelőtt ugyanúgy útmutató alapján volt egy tematika, és akkor délután volt a kreatívkodás, szabadabb építés. Mind a kettőt nagyon élvezték a gyerekek, és nagyon jó visszajelzések voltak. Igen, mondták is, hogy ma alig várják, hogy kezdődjön a szeptember, hogy jöjjenek az állandó foglalkozásra. A szülők részéről is nagyon jó visszajelzések jöttek, úgyhogy nagyon örülök.
1: Nagyon pozitív volt akkor.
2: Igen, nagyon pozitív volt.
1: Néztem itt egyébként a Young Engineers-nek az oldalán, hogy van esen is programotok is, tehát hogy esen is gyermekek is jelentkezhetnek, illetve különböző fejlesztő foglalkozásokat tartotok nekik, és erről egy picit még mesélsz, mert szerintem fontos, hogy erről is beszéljünk, hogy lehet jelentkezni.
2: Igen, külön csoport nincs, viszont az állandó csoportokban egy-két esen is gyereket szoktunk beintegrálni, ők is nagyon jól tudnak részt venni a foglalkozásokon. Az előző évben autista, két-három autista gyermek is volt, és ők is nagyon-nagyon ügyesen építettek. nekik én tartottam azokat a foglalkozásokat, és azt találtam ki, hogy egy kicsit más modellt fognak kapni, mert ugye ott már előfordul az, hogy a türelem, vagy a kitartás, inkább a türelem, igen, más, és ezért egy egyszerű modellt

0: alkalmak, hetente egy alkalommal, vagy több alkalommal vannak így az iskolákban?
1: Heti egy alkalommal vannak, és akkor ugye heti rendszerességgel vannak az iskolai tanév alatt. Uh-huh. Természetesen a szünetekben nincs, de a szünetekben táborok szoktak lenni. Tehát
0: akkor van lehetőség táborokra is jelentkezni. Young Engineersnek akkor a Facebook oldalán, közösségi oldalán, meg egyébként a honlapján is lehet tájékozódni, hogy mikor éppen hova, melyik iskolában, mikor lesz bemutatóra, akár meg egyébként, hogy néz ki a jelentkezés is. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Popara Lukának, vagyis Lucának, a Young Engineers területi vezetőjének, és amit ugye említettem, de azért még egyszer felsorolom, hogy ugye Szigetszent Miklós, Érd, Ráckeve, Budakeszi, Csepel és Soroksár tartozik gyakorlatilag hozzád, és hát reméljük, hogy tényleg akkor ez a program minél több iskolába eljut. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: Kedves hallgatók, nektek is köszönjük a figyelmet, ez volt mára a Családban marad a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. A mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok, tartsatok velem két hetente csütörtök esténként itt a Lakihegy Rádióban este 8 óra után, és hamarosan ezt a beszélgetést is megtekinthetitek videós formában is teljes egészében a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Családalapítás, gyereknevelés, párkapcsolati kérdések, egészség. Ez a Családban marad, a Lakihegy Rádió magazin műsora.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Drogprevenciós kerekasztalt szerveztek Sziget-Szent Miklóson. EpiPen injekciók biztosítását vizsgálják az oktatási intézményekben. Játszótereket fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. 2026. szeptember 25-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Játszótereket fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. A beruházás a Miklós teret, a Szent Miklós útja 2-4, 10/2 és 12-14 szám alatti területeket, a Bogja Parkot, a Jókai Mór Parkot, a Váci Mihály teret, a Tűzoltó öblöt és a Tanösvényt érinti. A munkálatok során három meglévő játszóeszközt elbontanak, három eszközt lecserélnek, valamint 8 új játszóeszközt telepítenek. A fejlesztések célja, hogy a város játszóterei biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak. A kivitelezés várhatóan október 15-én fejeződik be. Az önkormányzat a munkálatok idejére a lakosság türelmét és megértését kéri. EpiPen injekciók biztosítását vizsgálják az oktatási intézményekben. Az EpiPen injekciók oktatási intézményekben történő biztosításának lehetőségéről is szó esett a Sziget-Szent Miklós város Szociális és Egészségügyi Bizottságának legutóbbi ülésén. A kérdést Tóth Pál önkormányzati képviselő vetette fel, aki arról számolt be, hogy a mocorgó óvodában aláírásgyűjtés indult annak érdekében, hogy az intézményben is rendelkezést álljon az életmentő készítmény. Szabó József a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezéssel a bizottság tagjai is egyetértettek. A következő időszakban ezért azt vizsgálják majd, hogy Sziget-Szent Miklós különböző oktatási intézményeiben mekkora igény mutatkozik az EpiPen biztosítására, és milyen további egyeztetések szükségesek a lehetőség megteremtéséhez.
5: A bizottság a képviselő úr javaslatára abban maradt, hogy fölkérje a hivatalt, hogy mérjék föl, hogy tartanak-e ilyen EpiPen injekciót, és ha nem, akkor hívjuk föl a figyelmüket arra, hogy ezt célszerű tartani, illetve kérdezzük meg, hogy ennek a finanszírozását tudják-e biztosítani. Ha tudják, örülünk neki, ha nem, akkor pedig ezúton is felajánljuk a segítségünket.
4: Drogprevenciós kerekasztalt szerveztek Sziget-Szent Miklóson. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeztek szeptember 21-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A délutáni programon az Anti-Drug World Federation országos mentor programját is bemutatták. Tóth Attila, a szervezet elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal. A mentorok segítséget nyújtanak a problémák felismerésében, szükség esetén pedig a megfelelő szakmai támogatáshoz irányítják a fiatalokat. A programba az elképzelések szerint iskolákat és sportszervezeteket is bevonnának.
6: Nagyon sok mentort szeretnénk elszórni a gyerekek között. Ezek lennének edzők, pedagógusok, különböző szakemberek, akik a gyerek közelében vannak, akár tanárok is, pedagógusok, és egy olyan képzést szeretnénk közösen összerakni, ami arra lenne hivatott, hogy a mentor észrevegye, hogyha probléma van, még mielőtt, már késő. Tehát ne az legyen, hogy egy addiktológushoz már úgy kerüljön oda egy, akár egy fiatalkorú, hogy függőségi problémái vannak, hanem megpróbáljuk ezt megelőzni, hiszen a prevenció az egy megelőzés.
4: Az önkormányzat is támogatja a drogprevenciós összefogást. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármester elmondta, a szervezési folyamatban azzal segítették a kezdeményezést, hogy az oktatási intézmények és a sportszervezetek vezetőivel egyeztetve népszerűsítették a rendezvényt. A polgármester szerint fontos, hogy a fiatalok védelme érdekében az érintett szervezetek együttműködjenek. Hozzátette, a közös fellépés hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiatalok megfelelő támogatást kapjanak a veszélyek felismeréséhez.
7: Nagyon örülök annak, hogy van ez a szervezet, amelyik megpróbálná ezt az egészet összefogni. Nagyon fontos, hogy itt most nem egymás konkurenciái szeretnének lenni, hanem összefogni ezt az egészet hálózati szinten, szakemberek támogatásával, és úgy bevonni a prevencióba a fiatalokat, illetve azt az érintett korosztályt, amelyik a legjobban veszélyeztetett.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Kétélű fegyverré vált Érd számára a főváros közelsége és a folyamatos betelepülés. Bár a város társadalmilag és gazdaságilag fejlődik, az infrastruktúra egyre nehezebben bírja a terhelést. Az Egyensúly Intézet frissen megjelent 2026-os településindexe világosan rávilágít az agglomerációs lét legnagyobb paradoxonára, valamint arra, hogyan veti vissza a sikeres városokat a szolidaritási hozzájárulás néven ismert állami elvonás. A több mint 360 ezer statisztikai adat és 53 mutató alapján készült országos kutatás megállapítja, 2014 óta szinte minden hazai település fejlődött, de a növekedés ütemét leginkább két tényező, a diplomások aránya és Budapest közelsége határozta meg. Érd papíron rendkívül kedvező helyzetben van, hiszen mindkét kritériumnak megfelel. A valóság és a mindennapok azonban komoly kihívásokat mutatnak. Az elemzés ugyanis arra figyelmeztet, hogy az agglomerációba költöző jellemzően magasabb jövedelmű és képzettebb lakosság számának ugrásszerű növekedésével a helyi infrastruktúra egyszerűen képtelen lépést tartani. Az érdiek számára mindezt jól ismert mindennapos tapasztalat. Az egészségügyi ellátás, az oktatási intézmények, a helyi közlekedés és a szociális szolgáltatások túl zsúfoltá váltak. Az elmúlt évtizedek robbanásszerű népesség gyarapodását sem az úthálózat, sem az intézményrendszer bővítése nem tudta lekövetni. Az Egyensúly Intézet szakértői szerint a kedvező társadalmi összetétel önmagában nem garantálja a tartós fejlődést, sőt, ha a közszolgáltatások nem bővülnek a megfelelő ütemben, egy dinamikusan növekvő város akár vissza is csúszhat a hazai fejlettségi rangsorban. Ezt a lecsúszást azonban nem csak az aszfaltozatlan utak vagy a zsúfolt orvosi rendelők okozhatják, hanem a települések anyagi kivéreztetése is. A jelentést feldolgozó hazai sajtó köztük a Telex külön kiemeli Érdet a szolidaritási hozzájárulás kapcsán. Emlékezetes, hogy a város több más önkormányzattal összefogva idén tavasszal megtagadta az elvonás befizetését. A település vezetők célja az volt, hogy a helyben megtermelt pénzekről már ne a leköszönő kormány döntsön, és bíztak abban, hogy az új kabinet visszaállítja az önkormányzatok pénzügyi önállóságát. A település index adatai feketén-fehéren bizonyítják a polgármesterek aggodalmait. A kutatás kimutatta, hogy a szolidaritási hozzájárulás több gazdaságilag amúgy erős település relatív visszaeséséhez vezetett. Ezek a városok tehát nem lettek szegényebbek, a gazdaságuk sem zsugorodott, egyszerűen a hatalmas mértékű állami elvonás miatt kerültek hátrányba a települések versenyében. Érd jövője szempontjából így a feladat kettős, valahogy utol kell érni a robbanásszerű lakosságnövekedést az infrastruktúra fejlesztésében, miközben meg kell küzdeni azért is, hogy a helyiek által megtermelt források a városban is maradjanak.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: A második helyig jött előre a Hungarian Darts Super League összetettjében a legutóbbi verseny hétvégén Sziget-Szent Miklós többszörös magyar bajnok darts játékosa Székely Penge Pál. A térségi sportoló a négy megmérettetésen kétszer a legjobb nyolcig menetelt, egyszer pedig a legjobbnak bizonyult. Penge elmondta, a csípősérülése miatt az elmúlt hónap nehéz volt, de a gyógytornának hála eljutott odáig, hogy végig bírjon egy ilyen megterhelő két napot. Hozzátette, az átlagok még nem voltak ott, ahol szeretné, de nagyon jól versenyzett, és különösen a magas kiszállók mentek, ami miatt nagyon elégedett lehet az elért eredményekkel.
8: Az biztos, hogy meglepő volt még számomra is a játék, nem számítottam milyen jó játéka, főleg nem a kiszállók terén, és nagyon örülök neki, mert az elképzelésem, a változtatásaim, ami ugye a sérülésből való kijövetel miatt kénytelen voltam megtenni, és még mindig nem jöttem ki belőle, tehát még nem hívnám komplet visszatérésre. Ezek a változtatások, ezek ültek. Én nagyon örülök neki, és nagyon biztató, és van egy hónap kijavítani még azokat a hibákat, amik vannak.
3: Időjárás.
4: Szombaton gyengén felhős napos csapadékmentes időre számíthatunk, a légmozgás mérsékelt lesz. A legmelegebb órákban 19-24 fokot mutatnak majd a hőmérők. Vasárnap is folytatódik a gyengén felhős napos csapadékmentes idő mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet hajnalban 5 és 13, délután 20 és 25 fok között valószínű.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

az év adja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a Sacre Coeur, pirosázva a híváskör, zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás, kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek bohóc hala, búcsúzáskor

ahogy szeretted. 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tancsapdák, át is kisként a problémák. Az ennyi, amit én adhatok. Lekopott

0: jó, ahogy van.
1: Tegnap is volt nap.
2: Szandi és Betty hozták a formájukat.
1: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez továbbra is a Süss fel nap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött, illetve nem csak ott, hanem a kamerák előtt is. Somogyi Betty.
4: És Bredák Szandi, sziasztok!
3: És itt van velünk Kovács István, a Sziget-Szent Miklósi kézilabda sportkör elnöke. Jó reggelt!
5: Jó reggelt mindenkinek, jó reggelt. Sziasztok!
3: Óriási nagy mérkőzésre készültök ezen a hétvégén, mert hogy érkezik a PIK Szeged ide Sziget-Szent Miklósra.
5: Igen, ez most már lassan a második alkalom, hiszen második éve vagyunk az NB1-ben. Nagy megtiszteltetés egy ilyen csapattal játszani. Reméljük teltházzal. Ezeket mindig valahogy olyan extra közeg a nagy csapatokat fogadja. Mindenki látni akarja őket, és mi örömmel várjuk a szurkolókat erre.
4: Mit jelent ez számotokra, ez a mérkőzés? Azért hát gondolom, hogy van tétje is, meg úgy egyébként is egy nagy dolog, hogy újra összecsaptok velük.
5: Természetesen ugyanúgy készülnek a fiúk, megpróbálunk a lehető legjobbat kihozni, de igazából ez mutatja meg, hogy hol a helyünk. Tehát, hogy ilyen csapatokkal tudunk játszani.
4: Tehát maga az, hogy ilyen csapatokkal játszotok, vagy az, hogy megnyeritek-e? Nem tudom, milyen eséllyel álltok ehhez.
5: Legyünk reálisak, természetesen a győzelem a cél, hiszen minden sportoló úgy van, hogy egy mérkőzésen bármi történhet. Lehet nekik is éppen egy rosszabbik napjuk, de a realitás az, hogy egy jó, nevezzük úgy, hogy szoros mérkőzésen meg tudjuk mutatni az erőnket, hiszen az elmúlt három mérkőzés is ezt mutatta, hogy egy gólos vereség, egy gólos győzelem és egy döntetlen.
3: Ja, igen, mert hogy Gyöngyösön voltatok ugye legutóbb az előző hétvégén, és az döntetlennel
5: zárult. És ez döntetlen, tehát hogy egész jól ott a középmezőnyben tanyázunk, meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni. Természetesen emelt fővel a szurkolók szeretetéért és a tapsolásért fognak a fiúk kimenni a pályára, és majd a végén megszámoljuk.
4: És akkor a hazai pálya, ugye?
5: Természetesen. És hát, ugye van, még egy nagyon nagy érték ennek a mérkőzésnek, hogy első alkalommal leszünk a online élő, nem is online, élőben, a Sport TV által közvetítve.
4: Tehát nem csak online, hanem élőben,
5: otthon, tévében.
4: Jó, azért gondolom az a legjobb, hogyha eljönnek.
3: Természetesen.
5: Ennek azért van egy személyes feelingje, természetesen, de Nyíregyházán, Szombathelyen, a tévében a Sziget-Szent Miklóst fogják látni.
4: Tehát konkrétan, bocsánat, csak hogy ezt azért úgy hangsúlyozok, hogyha valaki az M4 sportot,
5: Sport1 TV-t
4: nézi, akkor a meccs idején, ami szombat 18 óra, hogy mindenki az egész ország Sziget-Szent Miklós.
5: Kommentátorral, 5 kamera állással, tehát hogy teljes full BL felállással jön a TV ki, közvetítő kocsival. Tehát, hogy
4: de, és akkor ez azt is jelenti, hogy maga a csarnok abszolút alkalmas erre, mert azért egy ilyen stábnak kell hely, kell egy kis infrastruktúra.
3: Hát abszolút, igen.
5: Hát azért volt egy a bejárás során egy kis, hogy mondjam, mosolytalan időszakom, amikor hogy hirtelen lefagyott az arcom, hogy mit is kérnek, meg hány állást, meg honnan kell ilyen emelvényeket építeni, akkor avval most hány szurkolói helyet veszünk föl, és az különben is milyen állással fogjuk meg. De mindent megoldunk, hiszen...
3: Szóval egy kis logisztikával járt azért ez.
5: Mindent megoldunk természetesen a tévének, hiszen ezért is
3: csináljuk. Hát ez egy nagy dolog. Igen. És az a későbbiekben is lesz még ilyen meccs majd? Vagy mi a terv?
5: Igen, elvben a közvetítési jogokat most az M4-től megvásárolta a Sport TV, illetve hát a szövetségtől, és az az ígéret, hogy évi 50 mérkőzéssel többet közvetít magából az első osztály bajnokságból, és így a nevezzük kis csapatokra is 3-4 mérkőzés is juthat. Hogy látják a tévében, ebből nem biztos, hogy lehet, hogy csak 2 fog hazai mérkőzés, de az is lehet, hogy Veszprémből, vagy akár a Szegedről, vagy más helyszínről minket fognak közvetíteni, vagy minket is.
3: De hogy a csapatot mindenképpen láthatják.
5: Igen, és ettől talán az értéke a szponzoroknak a megjelenése, hiszen ez is nagyon fontos, a marketing érték rettentően magasat tud nőni, és talán ez is egy hívó szó lesz bizonyos értelemben.
3: Abszolút. Tök jó.
5: Amit továbbra is várunk természetesen.
4: Igen, ezt mindig elmondjuk.
5: Ezt mindig elmondjuk.
4: Igen. Egyébként én is nagyon várom a szponzort. Igen. Ugye úgy írjátok a Sziget-Szent Miklósi Kézilabda SK közösségi oldalán, hogy Gőzerével készülnek a srácok a szombati 18 órakor kezdődő Sziget-Szent Miklósi KSK OTP Bank PIK Szeged férfi kézilabda KNTH Liga mérkőzésre. Ez mit jelent, hogy Gőzerővel? Tehát, hogy hány edzés van, hogy készülnek a srácok? Egy kicsit avass be minket így a felkészülési időszakra.
5: Ugye ebben az évben új vezetőedzőnk van, Kirvinger Bálint személyében, aki egy kicsit, mondhatnám, hogy modernebb kézilabda edzésprogramot vezetett be. Uh-huh. Ugye régen úgy volt, hogy délelőtt egy edzés, délután egy uh-huh. edzés, esetleg közte még videók, meg mentál tréner.
4: Na és mi a modern,
5: meg...
3: és most más.
5: Akkor. És most blokkosítva tartja meg, tehát 11-től délután 3-ig egy blokkban edzenek minden nap a fiúk. Az ő szakmai elképzelése az, hogy ezáltal egy 20 órás regenerációs időszak uh-huh. kijön, még ugye a másiknál elkezdték reggel. Uh-huh. Reggel, este hazament, nem volt a családjával, hiszi volt otthon, nem tudott annyira pihenni, és igen, a kezdeti nehézségek, hiszen hozzá kell szokni a 4 órás terheléshez általában ilyen korábban.
3: Gondolom csak kis szünetekkel, de akkor azt a 4 órát lenyomják.
5: De egyben
3: ki.
5: Akkor videóznak, megvan a kondi, megvan esetleg a másik nap a mentáltrénerük, és utána egy nagy erős termiedzéssel fejezik be általában, és még azért utána természetesen a rehabilitáció, fizioterápia, gyúrás, krioszauna, uh-huh. tehát minden olyan, ami ugye nekik szükséges a regenerációhoz, de a regenerációs idő maximálisan megnőtt erre 20 órára.
3: Uh-huh. És hogy látod egyébként most így, már hogy azért tart a szezon, összeszokott a csapat? Vagy mit mond akár az edző mondjuk ezzel kapcsolatban?
5: Örülnék majd, hogyha egyszer megkérdeznétek tőle, de...
3: Az én
5: meglátásom, az eredmények beszélnek. Tehát a 3 ilyen szoros mérkőzés, és ez mind, én azt gondolom, hogy erős középcsapattal, igen. sőt, olyanokkal is talán, akit egy kicsit magasabbra tettük, hozza az eredmény. A csapat nagyon jó kohéziót mutat, nagyon van tartása a szurkolók szerint is, nagyon jó, úgymond, összképet mutat, nagyon jó a csapategység, szóval rajtunk nem fog múlni, és szerintem rajtuk sem, tehát a stábban sem dolgozunk, meglátjuk, hogy a végén hova érkezünk, de reméljük, hogy egy kicsit előrébb, és nem lesz ilyen izgalmas végjáték, mint tavaly.
4: Egyébként, ha már itt tartunk, mesélj egy picit arról, hogy alakulnak az eredmények, akkor hogyan tovább, itt most konkrétan a Pixegeddel gondolom, hogy egy döntetlen, vagy hogyha nyertek, mert nagyon jó lenne, ha nyernétek, szóval ez mit jelent egyébként?
5: Nem, ez most a bajnokságban uh-huh. vagyunk, ez pontokra megy, uh-huh. 2 pont a győzelem, 1 a döntetlen, és ha ők nyernek, akkor ők viszik el ezeket a pontokat, viszont már jövő hét szerdán a Magyar Kupát játszunk, szintén uh-huh. hazai környezetben, 18:30-kor a NEK a csapata ellen, ugye ez egy továbbjutásos rendszer, most a 3. fordulóban vagyunk, tehát hogyha ott nyerünk, akkor megyünk uh-huh. a következő körbe, és akár megint lehet, hogy egy sztárcsapatot kapunk, az is lehet, hogy uh-huh. egy alacsonyabb osztályú, tehát hogy szépen megyünk tovább, az a kieséses, ugye a bajnoki uh-huh. rendszerben pedig pontokért harcolunk, és a végén, hogyha lejátszottuk a 26 mérkőzésünket, 13-at uh-huh. oda-vissza, fordulóban, akkor lesz egy elszámolás, hogy hányadik helyen végzünk, ugye 14 csapatból 12 marad bent, 2 kiesik, és minél többet jobban tudsz elérni, annál sikeresebb vagy, annál nagyobb az értéked.
4: Uh-huh. Majd frissítsd egyébként, Betty, az SMS falat, hát ha Áron írnak.
3: Frissítem egyébként, képzeld el, most folyamatosan, mert vártam már, de még egyelőre nem írt.
4: Igen, a vezetője, sőt, nem tudom, tudod, de kaptunk tőle két pólót.
3: Itt is köszönjük. Van már pólónk, ez káskás pólónk.
4: Igen, hazavittük, és érezzük a nyomást, hogy most már menjünk már el egy mérkőzésre, mondjuk ez pont egy olyan lenne, amire azért jó lenne, ha ott lennénk, de
5: minden mérkőzésre várunk titeket.
3: Igen, valamelyikre már csak egy.
5: De mondjuk ilyenkor reggel a mostani bejelentkezésünkön is milyen szép lenne, hogyha most itt mellettem egy ilyen SKSK-t.
3: Egyébként igen, lehet, hogy kész. Na, majd legközelebb, igen, hazavittük, de majd akkor a következő ilyenre majd itt az élőadásba felvesszük.
4: Igen, bárki jön hozzánk, felvesszük az ő ruháját, nem csak vicc. Nem az ő ruháját, hanem hogy hozzá
3: is mi kaptuk, igen.
5: Ez a ti ruhátok.
3: Tulajdonképpen, igen.
5: Jó, még egy pár mondatot, én azt gondolom az utánpótlásról, és ha megengedik.
4: Igen, kérdés.
3: Igen, így van.
5: Ugye tavaly az U18-as csapatunk megnyerte a másodosztályt, és azt kell mondanom, hogy az első osztályban is remekül palérozódik. Uh-huh. 3 mérkőzést követően 2 győzelem, 1 döntetlennel, 0 vereséggel. Ők is maximálisan helytállnak, és azt gondolom...
3: Igen,
5: ez látszik az éves munkákon, a vezetőedzők Éliás Gábornak a szakmai munkáján. És azt is el kell mondanunk, hogy van ugye MB2-ünk, U20, U18, sőt az U18-ban egy harmadosztályt is kellett indítanunk, annyi játékosunk van, hál' Istennek.
3: Wow. Akkor sokan jelentkeznek
5: U16-15, tehát hogy a térségből is most már megvan az érintkezés, az a kapcsolódási uh-huh. pont, hogy jönnek hozzánk most Ráckevéről, Tökörről is, Dunaharasztiról is, tehát most már azért látszódik, hogy...
3: Tehát a környező városokból itt végig.
4: Igen. De egyébként ez vajon annak is köszönhető, hogy NB1-esek?
5: Én azt gondolom, hogy igen, illetve hát azért egy első osztály, egy másodosztályú csapat itt azért a környéken általában vagy nincsen már magasabb korosztályban, tehát 14 éves korig helyben kézilabdáznak, vagy pedig hát ők csak mondjuk harmadosztályban játszanak az adott korosztályban, és hát a tehetségesebbek ugye szeretnének magasabb osztályban játszani, nálunk ezek adottak.
4: Ezt akartam mondani,
3: igen,
4: hogy
3: itt azért erre van lehetőség, igen.
5: És megvan az a felmenő rendszer, hogy utána az MB2-ben vagy akár még a megyei csapatban is játszanak, mégsem akar lenni annyira profi, vagy a hétköznapi egyetemi élete, vagy bármi nem engedi meg, akkor is van lehetősége.
4: Picit beszéljünk már arról, hogy picit így tágabb értelemben, hogy Sziget-Szent Miklós város vezetése hogyan áll hozzátok. Úgy tudjuk, hogy a héten talán volt is egy tárgyalás, és sportkoncepció alakulóban van, illetve akár egy külön bizottság, avasd be minket ebbe egy kicsit.
5: Ugye a tegnapi napon volt egy sportkoncepciót hívott össze a polgármesteri hivatal jegyzőasszony által, és ott nem csak mi voltunk természetesen, hanem a város összes sport szervezete meghívást kapott. Ebből a közel 40 szervezetből szerintem olyan 15-en voltunk ott, de azt kell mondanom, hogy a krém, a vezető sportegyesületek egy-kettőt kivéve ott tudott lenni, és egy nagyon értékes megbeszélést tartottunk. Próbálunk modellezni akár sportfinanszírozási kérdéseket. A sportkoncepció ugye van, de egy viszonylag régebbi, ezt le kell parolni, újra kell gondolni, bele kell tenni fejlesztési terveket, és erre egy munkabizottságot hívott össze a képviselők egy része, aki részt vett az ülésen, és jegyzőasszonya, ma reméljük, ma meg is szavazzák, és a sporttanács fog majd bele tagokat delegálni, és reméljük, hogy ez egy kölcsönös párbeszéden alapuló koncepció lesz, amely egy kicsit a sport szervezetek igényeit is figyelembe veszi, amit ezúton is köszönünk a hivatalnak, hogy bevon minket ebbe a munkába.
4: Ha már itt tartunk, erről még talán nem is beszéltünk, de hogy egyébként milyen a kapcsolat a Sziget-Szent Miklósi egyéb sportegyesületekkel, legyen szó akár kosárlabdáról, futszáról, fociról, pingpongról, nem tudom, kickboxról, tehát hogy így van ilyen szempontból kapcsolódás, vagy mondjuk egy ilyen alkalom, amit most említettél, ez pont arra jó. Mondjuk a 40-ből 15 egyébként ez nem olyan jó arány, szóval kevesebb, mint a fele volt ott, nem tudom ennek mi az
3: igen,
4: oka.
3: Az nem olyan sok.
4: De hogy a 40 az meg elég nagy szám egyébként.
5: Így, jó, ebben a szabadidős sportegyesületek és ugyanúgy bele tartoznak, tehát hogy
4: jó, így értem.
5: Hogy teljesen azért azt is el kell mondani, hogy ez egy délután egy órás időpont volt, feltételezem azért sokan vezetők dolgoznak, esetleg munkahelyen nem tudtak eljönni, tehát hogy nem hibáztatva őket.
4: Persze.
5: Elindul egy folyamat, reméljük, hogy ezt a sporttanácsot is többször életre tudjuk hívni.
4: De hogy akkor jó egyébként a kapcsolat? Van élő kapcsolat?
5: Én azt gondolom, hogy igen, sőt, ez a lényege, hogy mi azt szorgalmazzuk, hogy talán a sporttanács saját maga dönthessen akár az elosztásban is, és nem a kulturális és sportbizottság, aki minden tisztelet, de sokszor ugye nem is tudja, mi probléma. Mi ismerjük egymást, ismerjük a gondjait, problémáit,
3: persze, ti jobban
5: növekményeit, kevesményeit,
3: persze.
5: Tehát, hogy pozitív-negatív hatásait annak az adott klubnak, tevékenységét. Tehát, hogy azt gondolom, hogy van egy, pontosan azt mondom, hogy egymásra van rálátásunk, és ettől lenne igazán értéke annak, hogy egy belső hozzáértő grénum, nevezzük kuratóriumnak, akár egy alapítványi rendszeren. Tehát, hogy ez nagyon szépen ki lehetne dolgozni, van rá egy ötlet, megyünk tovább, ez egy tegnap egy vitaindító volt, reméljük, hogy ehhez tudunk, megkapunk csatlakozási lehetőséget, akár a hivatal részéről, akár a képviselők támogatásával, és magában azért a sportegyesületeknek, sportszervezeteknek is azért ez közösen csak akkor jó, hiszen ha itt közösben vagyunk benne, akkor sokkal nagyobb mondjuk akár egy társadalmi felelősségvállalás, egy CSR program, amit mondjuk a helyi cégeknek könnyebb azt mondani, hogy ne a kézilabdát, a kosárlabdát, a focit támogasd, hanem támogasd Miklós sportját.
3: Igen, tehát egyben. Így együtt őket.
5: És majd mi belül eldöntjük.
4: Persze.
5: Hogy
3: persze.
5: Oké,
3: szuper.
4: Akkor még egyszer a végére, hogy akkor most szombaton Pixegeddel csap össze az SKSK, és akkor utána a bajnokság szerdán lesz.
3: Magyar Kupa.
5: Igen, a NECA, igen, ő is egy NB1-es csapat.
3: Igen, és akkor a tévében is lehet nézni a szombati este 6-os mérkőzést.
5: Szombat este 6 órakor Sport 1 TV Szigetszent Miklósi kézilabda csapat először.
3: Pixeged ellen, hát kíváncsiak vagyunk. Le a kalappal, mi nagyon szurkolunk.
4: Nagyon,
3: köszönjük
4: igen.
3: szépen a beszélgetést.
5: Én köszönöm, és reméljük, hogy akkor hamarosan jöttök mérkőzésre.
3: Igen, igen, érezzük a nyomást. Igen.
5: A saját
4: már.
5: Szurkolói pólótokba.
4: Igen, igen. Már
5: a Fanatix természetesen megyünk. A Fanatix között a helyetek.
3: Ott fogunk ülni, meg kell tanulnunk itt a különböző mindenféle koncepciót, meg koreográfiát, ezt menni fog.
4: Egyébként, bocsánat, ha már itt tartunk, őket is mindig megemlítjük, mert tényleg külön pólóval, külön, nem tudom, logóval, mindenfélével
5: készülnek. Mennek, és mindenhol igen. baráti hangulatban, tehát Gyöngyösen is zsíros kenyérre várták őket, Tatabányán is, tehát megvan a szurkolói csoportok között az a kapcsolat, ami szerintem nagyon fontos. És hát a fiúk is nagyon örülnek, akár egy végjátékban kapnak támogatást, és most is például Gyöngyösen az utolsó pár percben 3 gól mínuszról jöttünk föl a döntetlenért, és ebben biztos vagyok, hogy 1 gól az a szurkolóké.
4: Egyébként most így elképzelem, mert én nem nagyon voltam ilyen csapatsportban, de hogy csak az, hogy bejövünk ide, és minden nap itt kint szurkolnának, hogy ajrá, Betty, ajrá, Szandi,
3: minden hát elképesztő energiát ad egyébként, igen.
4: Eufóriát tud adni.
3: Az biztos, ez egy jó érzés. Számít. Köszönjük szépen Kovács Istvánnak, a Szigetszent Miklósi kézilabda sportkör elnökének.
5: Én köszönöm. Mindenkinek szép napot.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok és a kamerák előtt, amik már izzanak. Bredák Szandi
3: és Somogyi Betty, sziasztok!
2: Tudtok minket követni videós formában a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Tiszta taksonyért program, tegyünk együtt egy tisztább és élhetőbb taksonyért, szól a program leírás, amit a Facebook oldalon lehet megtalálni magát az eseményt. Mindjárt majd a videó alá berakjuk az esemény linkjét is. Erről fogunk most beszélgetni a két szervezővel, illetve hát nincs minden szervező jelen, de ketten jelen vannak. Szeretettel köszöntjük Zanozi Janát és Gonda Imrét. Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánunk, sziasztok!
5: Jó reggelt!
2: Meséljetek egy kicsit, úgy tudjuk, hogy első alkalommal szervezitek meg, kik ezek, akik megszervezik, kik, akik megszervezik, meg hát nyilván ki is bontjuk, hogy mit jelent az, hogy tiszta taksonyért program, mi lesz október 3-án majd, de akkor nézzük az elején, hogy hogy szerveződött meg ez az, úgy tudjuk, hogy önkéntes csapat.
4: Igen, köszönjük szépen a lehetőséget is, hogy itt lehetünk. Alapvetően nem titkolt dolog az, hogy mi önkéntesek voltunk, a Tisza Sziget taksony önkéntesei, és egy nagyon-nagyon jó közösség alakult ki az elmúlt másfél-két évben, és ezt szerettük volna most tovább folytatni, és taksonyi lakosokként egy élhetőbb taksonyért tenni, így civil szerveződésként folytatjuk munkánkat, teljesen pártpolitikától függetlenül, és azért dolgozunk majd folyamatosan, hogy egy élhetőbb, tisztább és szebb taksonyt is hozzunk létre.
2: Akkor azt jól értjük, hogy tulajdonképpen abból, ami indult egy egészen más céllal, abból végül is maradt egy ilyen csapat, tehát hogy itt annyira jól összeboronálódtatok, hogy úgy voltatok vele, hogy akkor ezt itt nem hagyjuk annyiban, sőt,
3: folytatni kell.
2: Nem csak az, hogy közösen nem tudom, megiszunk egy söröcskét, hanem akkor csináljunk már közösen valami hasznosat is.
4: Abszolút.
2: Igen. Így volt?
5: Igen, nagyon jó csapat volt, és nagyon jó csapat vagyunk, és annyira jól dolgoztunk, és jól működtünk együtt, hogy úgy döntöttünk, hogy jól lenne ez tovább. Sok probléma van taksonyban, és gondoltunk, hogy ha együtt vagyunk, és ha tudunk együtt dolgozni, és úgy néz ki, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni, akkor az jó lenne valami csinálni együtt, igen.
2: Amivel ugye a város
3: igen. Mennyien vagytok most egyébként jelenleg? Hány fő?
4: Körülbelül a Tisza Sziget tagja az olyan 40-45 fő környéke volt. Ebből most az aktív tagok száma, akik ezt a civil szerveződést és ezt a szervezést csináljuk, az körülbelül olyan 10-15 fő jelenleg, de ezt szeretnénk tovább bővíteni, hogy megalakul
3: lehet
4: az egyesület. Abszolút, így
2: tehát
4: van.
2: Tehát akkor ez a hosszú távú cél, hogy egyesületté avanzsálódjatok?
4: Így van, igen, civil szerveződésünk az egyesület legyen, igen.
2: Mert hogy úgy majd könnyebb lesz akár bármilyen közös programot szervezni?
4: Abszolút, sokkal könnyebb
2: és
4: lesz.
2: És van is már terv, hogy miket szerveztek?
4: Vannak tervek. Vannak ugye az első, akkor? Az ugye, amit most, amiről itt is vagyunk, ugye az első tiszta taksonyért program, ezt szeretnénk hagyománnyá avanzsálni, vagy tenni, és ezek után azért a környezetvédelmet több szempontból, több szegmensből szeretnénk megtámogatni itt taksonyban. Ugye ennek Janának már vannak tervei, tehát hogy mi azért fontosan dolgozunk a háttérben ezen, illetve elkezdtünk ugye kapcsolódni akár a taksonyi önkormányzattal a problémákkal kapcsolatosan, illetve akár helyi vállalkozásokkal, más szervezetekkel együtt dolgozni. Úgyhogy ez a célunk, hogy egyrészt a környezetvédelmet, és utána egyéb más ügyeket is taksonyban támogathassunk, akár szociális ügyekről beszélünk, akár rendezvények szervezése, bármilyen egyéb dolog.
3: Az önkormányzattal ugye egyeztettetek, és innen jött, hogy akkor a legelső ilyen alkalom legyen, akkor mondjuk egy ilyen közösségi szemétszedés? Tehát erre van a legnagyobb szükség tulajdonképpen most?
5: Igen, igazán úgy szerintem nyár elején valamikor jött az ötlet, igen, és például én már sok éveken keresztül elviszem a lányainkat iskolába, már csak a kisebb, és nekem az a cigarettacsik az a gyenge pontom. És sajnos, igen, és sajnos egy cigarettacsik csak 1000 liter körülbelül vízet tud megmérgezni. És az nagyon is, mi most nem egy cigarettacsikról beszéltek, sok, utána a mezőn, a erdők szélen annyira sok szemét, és azt gondoltunk, hogy most jó lenne így szervezni egy program, és hogy minden

0: gyülekeztek. Onnan mi fog történni ezek után?
1: Igen, 10 órakor Szent Anna térre várunk minden taksonyi lakost, aki szeretne ugye ez ügyben tenni, és a tervek szerint ugye 4 zónában történik majd a szemétszedés. Minden zónának lesz egy koordinátora. Amikor a Szent Anna téren ugye a gyülekező megtörténik, akkor a koordinátorok segítségével az ott jelenlévőket szétosztjuk a zónákba, és mindenki elkezdi a saját zónáját ugye megtisztítani. Ehhez ugye biztosítunk rengeteg eszközt, és különféle gépeket is, amik ugye a nagyobb szemét és hulladék elszállításához szükséges, de alapvetően kézi erőre is szükség lesz. Szemetes zsákokat és egyéb más kesztyűket, eszközöket ugye biztosítunk, és így fog történni a szemétszedés, hogy az adott zónákban ugye ezek a lakosok, vagy azok, akik ugye eljönnek erre a programra, akkor tudnak menni, és tudják a szemetet szedni.
2: Akkor különösebb eszközzel, meg felszereléssel a látogatóknak, illetve akik segítenek, nem kell készülni, tehát minden eszköz biztosítotok számukra.
3: Igen, és még szeretnénk mondani, hogy utána a legvégén, amikor már megcsináljuk a munkánkat, akkor lesz apró ajándék mindenkinek, de ez titok.
1: Ez meglepetés, igen.
0: Azt jól látjuk, hogy hát legyen így, de hogyha a vártnál többen csatlakoznak, akár még bővíthetitek is a programot?
1: Ez teljes mértékben így van. Ugye mi egyeztetésben vagyunk több céggel, akik ugye támogatják ezt a rendezvényt, köztük ugye a Kuka Hungária Kft. Bocsánat, és ők azok, akik szeretnék még esetleg bővíteni is a zónákat, de ezen kívül ugye támogatunk a W3 konténer, az NCT ZRT, a Farkasművek és az LGS Földmunka. Ők segítenek minket olyan eszközökkel, akár konténerekkel, kesztyűkkel, szemetes zsákokkal, amik nélkül ez a program nyilván nem jöhetne létre.
0: Azért is választottátok ezt a programot, mert látjátok, ahogy ti is járjátok Taksony utcáit, hogy van baj ilyen tekintetben? Tehát, hogy gondolom, hogy számítotok rá, hogy nagyobb mennyiségű hulladék, sőt, hát hogyha már konkrétan ilyen járművekkel, meg nagyobb gépekkel is készültök, akkor hát feltételezem, hogy megvan ennek az oka, tehát, hogy látjátok, hogy erre nagy szükség van sajnos.
3: Hát sajnos igen, én például úgy nálunk a hatsó kapu a háznak, vagy udvarnak, uh-huh, a mezőre néz, ami gyönyörű.
0: És lenne?
3: Igen, és ott van nagyon szép a látvány, lenne, uh-huh, de ha sétálunk, vagy futunk, akkor mondjuk sétálunk a föld úton, vagy erdő szélen, balra nézzük, őzekeket uh-huh láttunk, és jobbra nézzük, kupac szemét. Uh-huh. És az nagyon szomorú, mondom, szerintem megint kell nekünk újra megtanulni, élni természettel együtt, vagy természetben, mert az nem tudunk, sajnos. Igen, és azt is gondoltunk, hogy igazán, ha kétszer évente összejövünk és szedjünk a szemetet, az nem fog segíteni. Uh-huh. Sok minden kell, oktatás, fórumokat csinálni, ugye? Úgyhogy az még
2: hát kéne egy szemléletformálás, mondjuk,
3: igen,
2: az nem igen, ártana, igen.
3: Az biztos, és ez nem egy hónap alatt fog történni, biztos vagyunk benne, de sok idő után remélhető, az tud alakulni valamire szebbre. Igen.
0: Hát igen, egyébként tényleg valóban erre van szerintem szükség, mert hogy edukálják az embereket, mert nem tudom, tehát néha azon gondolkozom, hogy lehet, hogy sokan úgy vannak vele, hogy hát minek figyeljek, úgyis vannak ilyen jó kis programok, majd összeszedik mások helyettem. De nem, mert ugye nyilván ezt gondolom, egy ilyen program is arra hívja fel a figyelmet, hogy kérlek, szedd már össze, vagy nem is azt szedd össze, ne dobd el.
2: Legalább a kukába dobd, igen, vagy ne. Igen.
0: Egy ismerősöm egyébként kint volt, és ez egy zárójeles történet Szőulban, és képzeljétek el, hogy mesélte nekem, hogy ott nincsenek az utcán szemetes kukák semennyire, mert ott annyira a kultúra része az, hogy hazaviszik az emberek a szemetet, vagy máshogy, igen, tehát ott nem dobálják ez el az tiszta utcán, de még kuka sincs, mert hogy nincs rá szükség, mert tudják, hogy az ő szemetüket majd hazaviszik, és akkor otthon tudják, hogy hova kell rakni. Ettől kicsit még messze vagyunk.
1: Igen, de hogy nem is kell ennyire messze menni Szőulig, ugye, a világ másik végéig, hanem csak a szomszédba, Ausztriába átmenni. És már ott is ugyanezt tapasztalja és mm-hmm látja az ember. Tehát én hétvégén is most mm-hmm Ausztriába töltöttem az időt, és ég és föld, tehát, mm-hmm, hogy egyszerűen mm-hmm az a tisztaság, mm-hmm, az a szép környezet, hogy ezt itthon is meg lehetne teremteni. Úgyhogy mi is ezért szeretnénk dolgozni, hogy legalább egy hasonlót, vagy minimum ugyanezt tudjuk hozni.
3: Mm-hmm. És az a jándukainkat igazán ilyen érdekes ajándékok, mert az
1: hogy támogatjuk, vagy egy kicsit próbáljuk elősegíteni, igen, azt, hogy...

0: kevesebb
1: igen,
0: szemét
1: igen. Legyen. Értjük, hogy ne dobáljuk, de valamit csináljuk vele.
2: De jó, igen, kíváncsiak vagyunk. Kell-e bárhol előre regisztrálni, jelentkezni, jelezni, hogy mi szeretnénk részt venni, hogy mondjuk tudjátok előre, hogy nagyjából mennyi ember megy?
0: Alapvetően a legnagyobb segítség a Facebook eseményünknél lenne, a Tiszta Taksonyért program Facebook eseménye, hogyha ott valaki bejelölné, hogy megjelenik, vagy eljön az eseményre, vagy akár érdekli, már az is nagy segítség lenne. És hát alapvetően mi is ugye minden felületen posztoljuk, ugye taksonyi csoportokban, és Taksonyban is több plakátot kihelyeztünk az önkormányzat, a Taksony önkormányzat segítségével, tehát rengeteg helyen felhívtuk a figyelmet erre a programra, és tényleg a Taksony önkormányzat és a polgármester úr Zsolnai Pál is teljes mellszélességgel támogatja, ő is jelen lesz amúgy a rendezvényen, tehát ő ugye az egyik fő támogatónk, úgyhogy így a taksonyi lakosokba bízunk, hogy tényleg sokan eljönnek erre az eseményre.
3: De gondolom egyébként lehet csatlakozni, akár a délelőtt folyamán is, tehát ha mondjuk látja egy járókelő, hogy van. Úgy szemétszedés zajlik, és éppen van ide.
2: Szabad ideje van, és beállt.
0: Természetesen.
3: Tehát, lehet folyamatosan bármikor ott ugyanap folyamán.
0: Abszolút, abszolút, abszolút.
2: Ne fogja vissza senki magát. Mi van akkor, ha esni fog az eső?
0: Igen, erről is jeleztünk már az elmúlt posztunkban, de itt is jó megemlíteni. Reméljük nem fog esni természetesen, de ha igen, vagy ha nagyon-nagyon szeles lesz az idő, akkor a tervek szerint egy vagy kettő héttel elcsúsztatjuk ezt, ezt az eseményt, és akkor vagy a rákövetkező hét szombaton, tehát 10-én, vagy utána 17-én tartanánk meg.
2: De gondolom erről kommunikáltok majd az eseménynél.
0: Abszolút, mi is figyeljük azért az időjárás előrejelzéseket. Nyilván egy héttel előre még azért nem 100% semmi, de a mostani állapotok szerint azért úgy aránylag jónak tűnik az időjárás.
3: Reméljük, aztán így marad.
0: Reméljük, így marad, igen. Okay.
2: És akkor záró kérdésként az összegyűlt szeméttel mi lesz? Hova kerül? Van erre már segítségetek? Nagyon bólogattok, úgyhogy meséljetek erről egy kicsit.
4: No, az összes szeméttel azt, hogy a kettő konténerünk lesz, igen, a W3 konténer Kft-től és NCT-zár ZRT-től, igen, és én is kérdeztem, hogy igen, hogy mi lesz, a szemét telepre fogjak elvinni. Én így nem szeret, de a W3 konténernek van saját személytelep, nem szeretnék most így pontosan mondani, hogy ne, igen,
3: akkor.
4: Igen, úgyhogy nekünk ez nagyon fontos volt, hogy ne legyen, hogy a konténerre minden összedobáljuk, és utána
2: igen.
0: Valami a helyre kerül, ahova meg
4: igen,
0: nem.
4: Igen, más helyre kerül, az
2: hát
4: nem
2: az érdekes,
4: igen, igen, igen, igen, az nem jó, nem működik így, úgyhogy igen.
0: Igen, el is próbáltunk figyelni, hogy akik ugye támogatnak minket, akkor igen. Ők is ugye azt a megfelelő szemléletet vallják, amit mi, és akkor így az ő támogatásukkal tud létrejönni ez. És igen, a konténereket elszállítjuk a többi zónába, ami ugye Taksonynak ugye a belterületein lesz, mert ugye a negyedik zóna az NCT-ZRT körüli és a Nyárfás utca körüli rész a Taksonyban, ez egy ilyen erdősebb terület, ott nagyon sok ipari hulladék van, tehát sít és minden egyéb más, amihez ugye már ipari gépek kellenek, és ugye azok kerülnek bele a konténerbe. A többi területen, tehát Taksony főutcáján és Szent Anna téren és a többi utcákba, ott pedig ugye kézierővel egy szemetes zsákba gyűjtjük a szemetet, és szintén a Taksony önkormányzat támogatásával ezeket összegyűjtik majd egy platós autóra, és utána viszik be a konténerekbe. Tehát ez egy teljesen szervezett dolog lesz így minden területen.
4: És sajnos az egész Taksonyt az nem tudjuk megcsinálni, jó lenne, de mivel mi csak elkezdtünk, nem tudtunk, hogy mire tudunk számítani, és azért gondoltunk, akkor most próbáljuk így pár zónát.
0: Igen, ezt a négy zónát terveztük csak, de most szeretnénk ezt kibővíteni, ha most is lehet már több részvevő lesz, akkor kibővítjük, ha nem, akkor pedig remélhetőleg jövőre még nagyobb létszámmal, és akkor még nagyobb lelkesedéssel akár az egész Taksonyt is meg tudjuk tisztítani.
2: Igen. És jó lenne, ha vége majd az lenne pár év múlva, hogy nem lesz mit összeszedni.
4: Igen, az a legnagyobb cél. Igen.
2: Megtaláljátok tehát az esemény, de megosztjuk itt a videó alatt is, szemétszedés Tiszta Taksonyért program, október 3-a szombat 10 és 14 óra között. Többen vannak a szervezők közül, de mi most két szervezővel beszélgettünk, Zanozi Jánával és Gonda Imrével. Köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
4: Sziasztok.
5: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Drogprevenciós kerekasztalt szerveztek Sziget-Szent Miklóson. EpiPen injekciók biztosítását vizsgálják az oktatási intézményekben. Játszótereket fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. 2026. szeptember 25-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Játszótereket fejlesztenek Sziget-Szent Miklóson. A beruházás a Miklós teret, a Szent Miklós útja 2-4, 10/2 és 12-14 szám alatti területeket, a Bogja parkot, a Jókai Mór parkot, a Váci Mihály teret, a Tűzoltóöblöt és a Tanösvényt érinti. A munkálatok során 3 meglévő játszóeszközt elbontanak, 3 eszközt lecserélnek, valamint 8 új játszóeszközt telepítenek. A fejlesztések célja, hogy a város játszóterei biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak. A kivitelezés várhatóan október 15-én fejeződik be. Az önkormányzat a munkálatok idejére a lakosság türelmét és megértését kéri. EpiPen injekciók biztosítását vizsgálják az oktatási intézményekben. Az EpiPen injekciók oktatási intézményekben történő biztosításának lehetőségéről is szó esett a Sziget-Szent Miklósváros Szociális és Egészségügyi Bizottságának legutóbbi ülésén. A kérdést Tóth Pál önkormányzati képviselő vetette fel, aki arról számolt be, hogy a mocorgó óvodában aláírásgyűjtés indult annak érdekében, hogy az intézményben is rendelkezést álljon az életmentő készítmény. Szabó József a bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezéssel a bizottság tagjai is egyetértettek. A következő időszakban ezért azt vizsgálják majd, hogy Sziget-Szent Miklós különböző oktatási intézményeiben mekkora igény mutatkozik az EpiPen biztosítására, és milyen további egyeztetések szükségesek a lehetőség megteremtéséhez.
4: A bizottság a képviselő úr javaslatára abban maradt, hogy fölkérje a hivatalt, hogy mérjék föl, hogy tartanak-e ilyen EpiPen injekciót, és ha nem, akkor hívjuk föl a figyelmüket arra, hogy ezt célszerű tartani, illetve kérdezzük meg, hogy ennek a finanszírozását tudják-e biztosítani. Ha tudják, örülünk neki, ha nem, akkor pedig ezúton is felajánljuk a segítségünket.
3: Drogprevenciós kerekasztalt szerveztek Sziget-Szent Miklóson. Drogprevenciós kerekasztal beszélgetést rendeztek szeptember 21-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A délutáni programon az Anti-Drug World Federation országos mentor programját is bemutatták. Tóth Attila, a szervezet elnöke rádiónknak elmondta, a kezdeményezés célja, hogy felkészített mentorok személyes és rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki a fiatalokkal. A mentorok segítséget nyújtanak a problémák felismerésében, szükség esetén pedig a megfelelő szakmai támogatáshoz irányítják a fiatalokat. A programba az elképzelések szerint iskolákat és sportszervezeteket is bevonnának.
5: Nagyon sok mentort szeretnénk elszórni a gyerekek között. Ezek lennének edzők, pedagógusok, különböző szakemberek, akik a gyerek közelében vannak, akár tanárok is, pedagógusok, és egy olyan képzést szeretnénk közösen összerakni, ami arra lenne hivatott, hogy a mentor észrevegye, hogyha probléma van, még mielőtt, már késő. Tehát ne az legyen, hogy egy addiktológushoz már úgy kerüljön oda egy, akár egy fiatalkorú, hogy függőségi problémái vannak, hanem megpróbáljuk ezt megelőzni, hiszen a prevenció az egy megelőzés.
3: Az önkormányzat is támogatja a drogprevenciós összefogást. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármester elmondta, a szervezési folyamatban azzal segítették a kezdeményezést, hogy az oktatási intézmények és a sportszervezetek vezetőivel egyeztetve népszerűsítették a rendezvényt. A polgármester szerint fontos, hogy a fiatalok védelme érdekében az érintett szervezetek együttműködjenek. Hozzátette, a közös fellépés hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiatalok megfelelő támogatást kapjanak a veszélyek felismeréséhez.
6: Nagyon örülök annak, hogy van ez a szervezet, amelyik megpróbálná ezt az egészet összefogni. Nagyon fontos, hogy itt most nem egymás konkurenciái szeretnének lenni, hanem összefogni ezt az egészet hálózati szinten, szakemberek támogatásával, és úgy bevonni a prevencióba a fiatalokat, illetve azt az érintett korosztályt, amelyik a legjobban veszélyeztetett.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: kétélű fegyverré vált Érd számára a főváros közelsége és a folyamatos betelepülés. Bár a város társadalmilag és gazdaságilag fejlődik, az infrastruktúra egyre nehezebben bírja a terhelést. Az Egyensúly Intézet frissen megjelent 2026-os település indexe világosan rávilágít az agglomerációs lét legnagyobb paradoxonára, valamint arra, hogyan veti vissza a sikeres városokat a szolidaritási hozzájárulás néven ismert állami elvonás. A több mint 360 ezer statisztikai adat és 53 mutató alapján készült országos kutatás megállapítja. 2014 óta szinte minden hazai település fejlődött, de a növekedés ütemét leginkább két tényező, a diplomások aránya és Budapest közelsége határozta meg. Érd papíron rendkívül kedvező helyzetben van, hiszen mindkét kritériumnak megfelel. A valóság és a mindennapok azonban komoly kihívásokat mutatnak. Az elemzés ugyanis arra figyelmeztet, hogy az agglomerációba költöző jellemzően magasabb jövedelmű és képzettebb lakosság számának ugrásszerű növekedésével a helyi infrastruktúra egyszerűen képtelen lépést tartani. Az érdiek számára mindezt jól ismert mindennapos tapasztalat. Az egészségügyi ellátás, az oktatási intézmények, a helyi közlekedés és a szociális szolgáltatások túl zsúfoltá váltak. Az elmúlt évtizedek robbanásszerű népességgyarapodását sem az úthálózat, sem az intézményrendszer bővítése nem tudta lekövetni. Az Egyensúly Intézet szakértői szerint a kedvező társadalmi összetétel önmagában nem garantálja a tartós fejlődést, sőt, ha a közszolgáltatások nem bővülnek a megfelelő ütemben, egy dinamikusan növekvő város akár vissza is csúszhat a hazai fejlettségi rangsorban. Ezt a lecsúszást azonban nem csak az aszfaltozatlan utak vagy a zsúfolt orvosi rendelők okozhatják, hanem a települések anyagi kivéreztetése is. A jelentést feldolgozó hazai sajtó köztük a Telex külön kiemeli Érdet a szolidaritási hozzájárulás kapcsán. Emlékezetes, hogy a város több más önkormányzattal összefogva idén tavasszal megtagadta az elvonás befizetését. A település vezetők célja az volt, hogy a helyben megtermelt pénzekről már ne a leköszönő kormány döntsön, és bíztak abban, hogy az új kabinet visszaállítja az önkormányzatok pénzügyi önállóságát. A település index adatai feketén-fehéren bizonyítják a polgármesterek aggodalmait. A kutatás kimutatta, hogy a szolidaritási hozzájárulás több gazdaságilag amúgy erős település relatív visszaeséséhez vezetett. Ezek a városok tehát nem lettek szegényebbek, a gazdaságuk sem zsugorodott, egyszerűen a hatalmas mértékű állami elvonás miatt kerültek hátrányba a települések versenyében. Érd jövője szempontjából így a feladat kettős, valahogy utol kell érni a robbanásszerű lakosságnövekedést az infrastruktúra fejlesztésében, miközben meg kell küzdeni azért is, hogy a helyiek által megtermelt források a városban is maradjanak.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: A második helyig jött előre a Hungarian Darts Super League összetettjében a legutóbbi verseny hétvégén Sziget-Szent Miklós többszörös magyar bajnok darts játékosa Székely Penge Pál. A térségi sportoló a négy megmérettetésen kétszer a legjobb nyolcig menetelt, egyszer pedig a legjobbnak bizonyult. Penge elmondta, a csípősérülése miatt az elmúlt hónap nehéz volt, de a gyógytornának hála eljutott odáig, hogy végig bírjon egy ilyen megterhelő két napot. Hozzátette, az átlagok még nem voltak ott, ahol szeretné, de nagyon jól versenyzett, és különösen a magas kiszállók mentek, ami miatt nagyon elégedett lehet az elért eredményekkel.
7: Az biztos, hogy meglepő volt még számomra is a játék, nem számítottam ilyen jó játéka, főleg nem a kiszállók terét, és nagyon örülök neki, mert az elképzelésem, a változtatásaim, ami ugye a sérülésből való kijövetel miatt kénytelen voltam megtenni, és még mindig nem jöttem ki belőle, tehát még nem hívnám komplet visszatérésre. Ezek a változtatások, ezek ültek. Én nagyon örülök neki, és nagyon biztató, és van egy hónap kijavítani még azokat a hibákat, amik vannak.
2: Időjárás.
3: Szombaton gyengén felhős napos csapadékmentes időre számíthatunk, a légmozgás mérsékelt lesz. A legmelegebb órákban 19-24 fokot mutatnak majd a hőmérők. Vasárnap is folytatódik a gyengén felhős napos csapadékmentes idő mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet hajnalban 5 és 13, délután 20 és 25 fok között valószínű.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint szigetszentmiklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Szigetszentmiklóson a Csepel-szigeti halászléfőzőversenyt. A megmérettetésre szeptember 20-áig várják a csapatok jelentkezését. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. A fűszerekről, a próhalról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A csapatok Fantázia néven jelentkezhetnek, további információk a rendezvényről a sárgaház.com oldalon olvashatók. A legfinomabb szigetszentmiklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a Lakihegy Rádió

0: kezdjük általában.
1: Ha megkérdeznek, mondd el te is, a Lucky Rádiót hallgatod.